0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retrórádióban.
2: Tetőzik a hőség, figyeljünk egymásra. A héten jön az EU-s vámszabály, szerdán hidegfront érkezik, enyhülést hozhat. Jó reggelt kívánok, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, tetőzik a napokban a kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős marad. Vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Hőség idején még rövid időre se hagyjunk senkit a parkolóautóban, mert életveszélyes lehet. Ha bárki kocsiban hagyott gyereket vagy házi állatot lát, hívja a 112-t. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempál gyermekkórházban, a Szent János kórházban, a Honvéd kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtés-rekonstrukciós programon is. Szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály, ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruházakba. Ház áraiba. Tegnap is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek vasárnap, az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Folytatódik a kánikula, fokozódik a hőség. Az ország nagy részén sokat süt ma a nap, csak kevés felhő lesz az égen. Főképp az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet zápor, zivatar. A szél gyenge marad, 35 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Helyenként egy-egy zápor lecsaphat, főképp a Dunától keletre. Szerdán egy hideg front hozhat enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Marad a pokoli hőség, akár 42 fok is lehet ma. Környezettudatosak a magyarok. Jön a 3 eurós uniós vámszabály. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Tetőzik a hőség, ezért mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Közben komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában is. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derült ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, hogy mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezet védelméért. Mondta a rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
3: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok. Tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
2: Szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli majd, közölte a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiban. Tikkasztó hőség lesz ma is, se szél, se eső nem teszi elviselhetőbbé. A részletekkel most jövök. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Szolnokon a Szent István Tisza hídon javítási munkálatok folynak, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére, adta hírul az úti inform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Felborult egy autó még az éjjel az 54-es főúton Jakabszállás és Bócsa között, adta hírul az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggel. Szevasztok, hétfő van, és igen, ezt a kis plusz két nap Szabit, ezt remekül túléltük, és itt van a kupola, mindenki erről ír. Csak is a hőségről, semmi másról. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, ki hogy bírta a kupolát? Mert én az állandóan szidott Spanyolországban voltam, hogy ott aztán olyan, hát ott olyan gyönyörű 29-30 fok volt, tehát nem volt itt semmi. Ahhoz képest, amit ti átértetek, aztán tegnap megérkezvén Ferihegyre, és ott volt az autó, ott parkolt déli órákban. Oké. Okay. Na jó, ennyi.
1: Igen. Én csütörtök pénteken pihentem, mert tudtam, hogy szombat-vasárnap úszóverseny volt nálunk, regionális országos delfin bajnokság. Túléltük. Nagyjából tartotta az úszoda azt, amit vártunk tőle. Sajnos az úszodákon, képzeljétek el, nincs légkondi, tehát belül, ahol a víz van, nem tudjuk hűteni a medencét, meg a légteret, de azt kell mondanom, hogy hősiesen bírták a szülők és gyerekek is, úgyhogy...
0: És te is.
1: Hát én kénytelen voltam.
2: Mindenki megúszta, élve. Frankon.
1: Hát ez azért oda ez úszni, azért bár, úszni tudok járnak.
0: Elvárás. Ez azért elvárás lenne, hogy úszóbajnokságot megúszom mindenki élve, Gyuri.
2: Figyelj, láttuk már.
0: Tudod, hogy egy úszónő?
2: Fürdőnő. Fürdőnő, ugye?
0: Fürdőnő, igen.
1: Ne kezdjük.
0: Anette, ugye végigbringáztad a Vörti tengert, vagy mit?
3: Ausztriában, ugye Karintiában 320 kilométert tekertem le 4 nap alatt. Tehát nem csak én, hanem ugye 17-en
0: nem
3: voltam.
0: Semmi.
3: És nagyon jól éreztem magamat, tehát annyi élményem van, majd így apránként.
0: Apránként szórod, jó, de a meleget hogy bírtad a nyerekben?
3: Nem volt annyira meleg, ugye főleg a hegyekben mentünk, aha, tehát hogy azért egészen jól lehetett bírni. Kora reggel letekertünk jó sokat, hogy amikor nagyon süt a nap, akkor strandoljunk a tavaknál. Különböző.
0: És akkor a hűs tavakban?
3: Igen, megmártóztunk.
0: És volt kulacsotok, volt szendvicsetek, amit becsomagoltatok
3: nem,
0: szendvics nem volt. Motelnek a reggeliző asztalára összeszedtétek, mint a magyarok szokták.
2: De ez a kora reggeli mesztelen fürdőzés egy forrásban, ez az jó azért. Azt jól csináltátok.
3: Nagyon jó volt.
0: Hány volt? 17 fiú és te? És akkor...
3: Nem, most számolok.
2: Mint egy felelőtlen Avicii videóklip, ez olyan.
3: Több fiú, több pasi volt, mint nő. Igen, igen. De sajnos nem volt mesztelen fürdőzés.
0: Mindenki sajnos?
3: Tisztességes, igen.
2: Hiába próbáltad bátorítani őket, nem vették le, mi?
3: Igyekeztem nagyon.
0: Próbálom elképzelni, akármit mond az Anett, mindig mondatok, hogy változik a kép, mert fejemben mindig vannak diák, de ez a dia, ez most már nincs meg. Na,
3: hát jó. Hol a hangod?
0: Mi? A hangom? Nem, hát ilyenkor még nem kezdtem el beszélni, akkor ez még egy lepedékes a hangom. Tudod, Gyuri?
2: Hát én csütörtökön az országos borverseny díjátadóján voltam, úgyhogy a Kabát Petiékkel ott azért ki tudtuk bírni.
0: Jó, most már azért vegyi vissza egy picit.
3: Igen.
0: Nem, ez a látom, hogy már bólogatsz és összeráncod a homlokod, hogy most már komolyan veszed de magad, ez a
2: persze,
0: baj.
2: Mert hát a hőséget ott ki lehet bírni, úgyhogy azért én előre tudtam, hogy hőkupola ide vagy oda, azért az nem lesz egy rossz program. És hát jól éreztük magunkat egész délután.
0: És ki nyerte?
2: Itt többek között. Mi a Petivel végig nyertünk. Mi végig nyertesek voltunk. Mi úgy éreztük. Úgyhogy a csütörtök az nagyon frankó volt. Pénteken még elmentem edzeni, tehát akkor még az bevállalta, de brutális nehéz volt már, és szombat-vasárnap semmi. Tehát azt éreztem, hogy ez naponta egyre melegebb, és egyre nehezebben bírom én is. Tehát szombat-vasárnap már szinte ki sem másztam a lakásból, csak a muszáj volt.
0: Az a vicc, hogy annak ellenére, hogyha végig légkondicionált, nem tudom, helységekben vagy, és autóban töltöd az idődet, is hat rád. Tehát, hogy nem kerül el, nyilván ez olyan fénnyel is jár, a légnyomás is más, az, hogy egy mesterséges környezetben vagy, ugye légkondicionált környezetben, az, tehát, hogy akkor is hat a szervezetedre.
1: Nagyon hat, főleg, hogyha a légkondis helyiségből kilépsz, tehát akkor egy olyan
2: hősokkot kapsz,
1: igen,
2: tényleg.
1: Igen, ja. Nagyon durva.
0: Jó, nézzük az SMS-eket. Jó reggelt, Anita Calgaryból, ha tudnátok küldeni egy kis meleget a kupolából, az itt most nagyon jól jönne, a nyár eddig úgy néz ki, elmaradt Calgaryban. Pedig várjuk, nagyon jó hír, Kanada újabb meccset nyert a Dél-afrikai Köztársaság ellen. Egyébként, hogy telt a kis miniszabadságotok, mi is szedjük a sátorfánkat, meg pár nap, és jöhet a nyaralás, vidám hétfőt mindenkinek. Igen, Kanada, láttam tegnap, kik ellen játszottak?
3: Dél-Afrika,
0: igen, és azt hiszem 1-0 volt. Jó, főni, nincs szükség egy fűtőre a mennyországban, mert itt a pokolban már nagyon unjuk ezt a csávot, aki folyton rakja a kazát, Dobre Morgentonyó. Hát, hogy mindenki ezzel van elfoglalva. Jó reggel, szóval hétvége volt. A medence vize úgy felmelegedett, hogy használhatatlan volt. A 17 éves macskát fecskendővel itattuk és jégakuval hűtöttük. Az esti locsolásnál a föld száraz maradt. Hol vannak azok? Ma már 28-30 fokos hőségnek hit napok. Ó, azok a 80-as évek. Jól megváltozott a világ, szép napot, Robi.
2: Hát még ezelőtt egy 15-20 évvel is ez volt. Hogyha 31-2 fok volt, akkor az a csúcsok csúcsa.
0: Igen. Hát ez... 33 max, aha, de az, amikor elkezdett jönni ez a 36-30, és most már tényleg 40. Jó reggelt, bocsi, próbálok disztingváltan fogalmazni, van meleg, van. Tegnap 19.30-kor 39 fok volt, nulla légmozgással azt a kupoláját. Igen, ennek a kupolának ez a lényeg, ezen rögtünk itt a párommal, hogy ez egy új szó, ezt tavaly még nem használták. A kupola vadi új. Ez olyan, mint a karamellizálni. Mindent karamellizálunk, amit régen odaégettünk. Most a kupola nem.
1: De tényleg így van.
2: Ez lesz, jönnek, mennek a kupolák most ezen a nyáron, ez biztos.
0: Szóval ennek azért legalább ilyen szempontból örüljünk, ezt eddig nem használták, ez eddig nem volt kupola, vadi új, itt van, és ugye ennek a lényege az, hogy itt van felettünk, és nem mozog.
1: Igen, légmozgás nincs.
0: Így van. Szép jó reggelt, ma Egerbe visz az utam, ügyet intézni, viszont ha már ott leszek, bemegyek minden templomba, mert én már nagyon meg akarom ismerni Zalán atyát. Úgyhogy szorítsatok, én ma mindent ki fogok deríteni, üzeni a puszi, az Audis Dóri. Én is kíváncsi vagyok. Gyerekek, péntek este mezőmisé, Kecskeméten, Szombaton, meg pásztor Annáik Lacházán csaptak fergeteges bulit, királyok, köszönjük az élményt, Faldoktól. Hát nekik írd, ne nekem, hát nem én küldtem az Annát, sem a Misit. De tényleg ez az idei, ez olyan, hogy én megírám a Tesco-nak, hogy nagyon szépen köszönöm, itt tudom én, a Lagzi Lacsi fellépését. Csak közük nincs hozzá, érted? Nem, mint ahogy nekem sincs. Jó reggelt üzeni a tankcsapdás, Pityu. Szevasz, Pityukám, minden jót neked, és időjárás jelentés Anettől. Kíméletlen lesz az időjárás. Szerdáig még biztosan kitart a pokoli hőség, se eső, se szél nem teszi elviselhetőbbé a 38-42 fokot ma sem. Napközben megdőlhet az abszolút melegrekord is, ami 41,9 fok volt, és 2007-ben mérték Kiskunhalason. Péter és Pál névnap van ma, 185 nap van még hátra ebből az évből, ez mi nagyjából felénél vagyunk?
3: Hát kb. Igen. Milyen gyorsan eltelt.
0: Ma van a Péter Pál nap, ez az aratás kezdete, biztos?
3: Igen.
0: Ma kell kezdeni az aratást?
1: De már aratnak.
0: Igen?
1: Én már látom őket. Hát mert én ahol lakom, ott átmegyek ilyen mezőföldeken, de és már dolgoznak.
0: De hát az aratnak nem minden növény máskor kell aratni?
1: De.
0: És minden... mit aratni?
1: Most búzát például.
0: Ja, búzát.
1: Igen. Uh-huh. Meg vannak ilyen gyógynövények, ami egyébként ilyen műtrágyák helyettesítő, és azt is igen. Tehát igen. Csak mi, ami, hát gondolom, ami már kész van, de gondolom, aha, azt úgy ítélik meg, hogy nem úgy, hogy Anett leírja.
0: Igen, csak hogy ma van az aratás napja, nem minden ma kell aratni. Tehát kukoricát, rozs, kakukkfű.
2: Mindent a hőkupola alatt, mindent, hadd szóljon.
0: Te mondtad, hogy a gyógynövényeket aratják, az a kakukkfű meg a rozmarin.
1: Jó, de azt nem láttam még ilyen ekkora mezőn, hogy aratná valaki.
0: Ma van a Nemzetközi Duna nap. Okay. Mm-hmm. 570 éve a pápa ezen a napon rendelte el a déli harangozást.
3: Igen.
0: A nándorfehérvári diadallal függ össze, a magyar seregek ugyanis megsemmisítő vereséget mértek a török szultán hadára. És a pápa erre elrendelte?
3: Igen,
0: ez elment Rómáig a hír, és azt a pápa, ez a magyarok olyan jól elverték most a törököket, mindenki harangozzék?
3: Igen.
0: Délben?
3: Bizony. És nem csak Magyarországon.
0: De akkor miért harangoznak minden órában? Ilyen idegbajt kapok. Én faluban nem tudok aludni. Tehát én egy faluban...
2: Sokszor faluban?
0: Sokszor. Hát múltkor, amikor Ászáron ott voltam.
2: Ja, de az traumatikus
3: volt. Mi ott kilenckor is harang...
0: Minden órában.
3: Biztos nem a ébredt fel a pap, ismerem.
0: Nem, ez már automatika, olyan, mint a locsoló berendezés.
1: Egyébként az időt jelzik. Én figyelem.
0: Én értem, csak hogy a zaj, érted? Zaj.
1: Hát, de képzeld el, hogy régen ennek volt funkciója, most nem, a mai világban már nincsen, de nem mondhatod a templomnak, hogy akkor most már nincs rá szükség. Én mindenhova megyek, például Olaszországban mindig hallgatom, hogy milyen tematikával harangoznak, és ha tengerparton ülök, akkor elkezdem számolni, hogy hány óra lehet, anélkül, hogy ránéznék a telefonomra. Ezzel szórakoztatom magamat.
0: De cuki vagy.
2: Miket tudsz ülni a magány, hihetetlen, milyen élmény.
1: Nem, ezt figyelem, tudod, Gyuri, tehát hogy tök jó felismerni, hogy egyébként információk jönnek telefon nélkül is.
0: Így van. Jó.
3: Jut eszembe, én betartottam tehát nem néztem a telefonomon a közösségi oldalakat.
0: Te vagy egyedül, mindannyian megszektük másnapra már.
3: Tényleg?
0: Igen.
1: Gyuri, el se kezdte.
2: Hát, hogy beszedte a Csabi a telefonodat.

0: Hát figyelj.
1: Minden, ez egy dokumentumfilm volt, de tényleg ment a család, át a hegyeken, Himalája, stb. Irány, és ott hagyták az öreg asszonyt.
0: Nem, voltak jó fejek, és a Csabi ott hagyott simán, gondolt, hogy majd utolér.
2: Csabi ezt a pakisztáni módszert alkalmazta volna.
1: Igen, Csabi az komoly pakisztáni.
3: Az nagy. Csabi tekert.
1: Szóval, 49 éves, a Szújó Zoli. Zoli, Isten éltessen, 42 éves Trokán Anna, 48 éves Nikolsz Scherzinger, 75 éves Don Rosa, minden idők legjobb Donát kacsa rajzolója. Oh. Wow. És 19 éve ezen a napon került forgalomba az Apple első okostelefonja, az iPhone.
0: Már 19 éves.
1: 19 éves az iPhone.
2: Nagyon durva. Tényleg.
3: Nagykorú lett.
1: Már tavaly.
2: Tavaly.
1: Oké, Évi. Számolja arra. Számolja a rangokat. Győr, 23 fokos már, gyerekek, itt 26 volt a hegyalján, amikor bekanyarodtam a garázsba. 26.
2: Ez a legdurvább az egészben, hogy nem megy le a hőmérséklet éjjel is, tehát ki vagy téve ugyanannak a nyomásnak egész éjjel, egész nappal. Tehát ez
1: egész éjjel, egész nap. 23 Győr, most is 35 lesz. Hát ez nem is olyan rossz, ez a 35. Nyíregyháza 41-42-t jósolt.
2: Tudod, ezek az óvatos becslések, amik általában magasabb a gyakorlatban, csak ez a hivatalos mérés. Okay.
1: 24, Nyíregyháza 34 lesz és napsütés. Calgary, tessék, itt van 10 fokos, 18 lesz a csúcs, és esővel. 23 fokos Szeged, 36 lesz napsütéssel, Budapest 24 fokos már, és 36 lesz itt is, és napsütés. Szóval ez ilyen 40 lesz. Na, ez a lényeg. Igen. Jó, gyerekek, beszéljünk Amerika egyik legnagyobb eseményéről, ami most július elején lesz, július 3-án, ha minden igaz. Méghozzá Amerika legnagyobb popsztárja és az egyik legismertebb amerikai futballjátékosa házasságot köt egymással. Hogy hívják a csajt? Taylor Swift és Travis Kelce. Ugye?
0: Így.
1: És ez egy baromi érdekes dolog, abból a szempontból is erről kell majd beszélnünk, hogy eddig ugye azért sokan azt hitték, hogy ez egy ilyen PR kapcsolat. Ez ki lett találva, ez jó a futballklubnak, ez jó Taylor Swiftnek. Ez az egész egy menedzserek által szépen összerakott történet, ahol ott a tribünön Taylor Swift trukkol az ő futballista fickójának, a futballista fickó elmenni a Taylor Swift koncertet, le vannak fotózva, kézenfogós fotó, ilyen pletyka, olyan izé. Az egész nagyon-nagyon-nagyon kerek.
2: Igen, és gondoltuk, hogy pár hónap múlva majd elmúlik. Tehát kiveszik belőle ezt a sajtó megjelenés részt, amit ki lehet, és akkor szépen majd csendben egyszer csak szétválnak az útjai. És nem így történik.
1: És nem így történik, és most csinálják az esküvőt. New Yorkban lesz, ha jól tudom, ugye?
0: Igen.
1: New Yorkban lesz, de a helyszín még nem teljesen pontos, mert kiküldték ugyan a meghívókat, de mindenkinek azt mondták, hogy utolsó pillanatban mondják meg, hogy mi a helyszín.
3: Nyilván, mert hogy ugye mindenki attól fél, hogy a paparazzik és a sajtó mindent kiszivárogtat, és ezt a világ legbiztonságosabb esküvőjét szeretnék megélni.
1: Hát igen, persze nyilván érdekes kérdés, hogy ha te vagy a vendég, akkor most mi ott dekolsz a Marriottban, mi is várod az SMS-t, vagy nem tudom, igen. De kb.
2: Ez valószínűleg ez történik. Igen.
3: Igen. Igen.
1: Szóval, most azért beszélünk erről, nem azért, hogy titkos esküvő, meg helyszín, meg ilyesmi, hanem, hogy sokan azóta is azt találgatják, hogy ez a kimondottan intelligens, finom családból származó Taylor Swift, hogy találhatta meg magának ezt a proli Travis Kelce-t. És ezt most minden jó indulattal értsétek úgy, ahogy ez pontosan kell. Tehát, hogy mind a kettő aranyos, minden is, itt nem ítélkezünk. Csak, hogy ez a két világ, ez hogy összeköti az életét egymással, hogy férnek meg egymás mellett? Tehát a kifinomult nő és az igazán pronyó sportoló.
3: És miért rám nézel? Anetra, ő teker. Ő biciklizik, nem én.
1: Nem a sportolósága miatt, Bronyó, hanem a viselkedése nagyon nyers a csávó. Tehát ezt lehet róla tudni, hogy a csajsz meg nagyon kifinomult. Tehát tényleg.
2: De hát a csajok eleve szokták szeretni ezeket a kemény, nyers, macsó fickókat, nem? Tehát ezt szokták mondani.
0: Ideig, óráig, igen. De szeretjük őket.
3: Meg amerikai focista azért annak van egy ilyen tekintélye, de nem kell hozzá sok ész, ez tény.
1: Ez oké, ez mind megvan, de ugye aztán valamikor becsukódik az ajtó, egyszer csak beköltöznek a közös házukba, ahol ott, mit tudom, rohangál egy nem tudom, csivava a lábuk körül, tehát onnantól a prolival együtt kell élned. Tehát az, hogy fotózkodni, meg izé, meg stadion, meg minden, az mind tök jó, de együtt kell élned, együtt fogsz vele felkelni, együtt fogtok reggelizni, programokat szőri, tervezni.

0: hány ponton meg tud ez bukni? Tehát ez a különbség, amit mondasz, ez hány ponton ki tud jönni egy
1: ettől tartok. Ettől tartok én is. Erről beszéljünk, hogy ez működik-e kapcsolatokban. Amikor tényleg, és mondom, mindenféle lenézés és bántás nélkül, de hát a proli szót nem tudom másképp használni, de amikor a proli a kifinomultal egy párt alkot. Tud-e ilyen lenni? Volt-e már nektek ilyen? Vagytok-e ilyenben?
0: Milyen pontokon tudnak megmutatkozni a különbségek, amiket így a hétköznapokban tetten lehet érni? Az is érdekes kérdés szerintem.
1: Igen, szóval, hogy, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink hozzá tudnak ehhez szólni. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen kapcsolat, ahol az egyik fél legalább belátja, hogy igen, én proli vagyok, és az én párom bezzeg. Vagy, vagy én egy nagyon kifinomult értelmiségi ember vagyok, és a párom, legyen az férfi vagy nő, böfög, röfög, izé, mit tudom én, és egy ilyen tenyeres talpas bunkó, de szeretem. Érted? Igen, de ezen, szeretem.
2: Ezen felül lehet szeretni attól, hogy valaki proli.
1: Persze, azért mondom, hogy nem ítélkezem, csak mégis kérdezem, hogy lehet.
2: Meg akarod érteni.
1: Nem, tud-e? Tehát tud-e működni egyáltalán? Hát nekem is biztos, hogy volt olyan, aki pronyóbb volt, mint a másik, mondjuk így finoman.
0: Ho-ho.
1: Nekem
0: is.
1: Most az enyémek nem emlékszel?
0: Ne osztorozd magad, tesó.
1: Jó, de elvárom, hogy mindenki részt vegyen, és nagy-nagy őszintességgel, Anett, ebben a beszélgetésben.
3: Rendben, ennyit őszinte
0: most
3: vagyok.
0: Tele vagy élményekkel ennyi kaland után.
2: Hát én meg itt vagyok, mint sportoló.
1: Te melyik oldalon?
2: A proli.
1: Nem vagy proli.
2: Nem proli?
1: Te játszod a prolit.
2: Játszom.
1: Te nem vagy proli.
2: Nem vagy proli. Nem vagyok proli.
0: Nem vagy proli. Mondogasd magadnak a tükörbe mindig, nem vagy proli. Nem
2: minden
0: vagy proli.
2: Reggel ezt mondom, nem vagyok
1: nem,
2: proli.
1: Te játszod a prolit, valahogy tetszik neked ez az image.
2: Igen.
3: Na ez is legyen már kijátszva. Igen.
1: De ezt mondj, mert be a szórakoztató műfajba, jó?
2: Te meg elektromos biciklivel tekertél.
1: Igen.
0: Egyből dobálnak rád, ami a kezükbe kerül, figyelj.
3: Az igen. Továbbjátok.
1: Próbálj már híreket szerkeszteni.
3: Bírom.
1: Ésszel, jó? Ésszel.
3: Ésszel. Barátocskám.
1: Csak találsz egy vezetőjét egy pandáról.
3: Lesz. Hidd el, keresek
2: nekem. Nekem van egy kutyás híre, majd bemondjuk.
1: Jó, azért nem engedem ki a kezemből ennyire ezt a műsort.
2: Nem,
1: tehát,
2: nem,
1: hogy
2: nem itt... kell, nem kell. Hát te vagy itt velünk.
0: Te vagy itt velünk. Te vigyázol ma ránk, te vagy a napközis tanár.
1: Ez kb. Úgy érzem magam, igen.
3: Jól van.
1: Micsoda társaság, komolyan mondom.
2: Na, ez egyik,
1: a másik, ez egy nagyon-nagyon cuki történet, és őszintén mondom, hogy segíteni szeretnénk Magyar Kereszt úrnak. Ez egy település Győr, Moson-Sopron megyében, és nem messze Győrtől, vagy mihez van közel, Gyuri?
3: Csornához inkább.
1: Nem messze Csornától. Oké, nem messze Csornától, és képzeljétek el, hogy ott, ezt olvastuk, nagyon-nagyon-nagyon szeretnének fodrászt találni a településre. Hány fős a település?
0: Hát pár száz fős.
1: Pár száz fős,
2: 300 igen. Valamennyi.
1: És többnyire idősek laknak ott, ugye?
2: Így van.
1: És Magyar Keresztúr polgármestere Gyöngyi végül is sokat törte a fejét, hogy beszéljen velünk erről, szerintem, hogy félt attól, hogy ebből gúnytűzünk, vagy ilyesmi, de egyáltalán nem, hanem mi szeretnénk segíteni, ugyanis a településen sok idős ember van, és az utolsó fodrász az már rég elköltözött, és nincs fodrászuk. És képzeljétek, hogy van fodrász üzlethelyiség is, de rendesen mosótállal, polccal, mindent. Jól néz ki, láttuk a fotóját.
0: Persze, mert most újították fel, tehát ők kifejezetten törekednek arra, hogy valaki menjen oda fodrásznak, oda próbálják csábítani őket, például azzal is, hogy szuper lett a szalon.
1: Például azzal így van. Tehát, hogy ott van a szalon, az rendelkezésre áll, nem kell már kiépíteni. És nem is biztos, hogy ennek a fodrásznak minden nap reggel, nem tudom, 9-től délután 6-ig vagy 7-ig ott kell ülnie. Az is lehet, hogy megbeszél időpontokat, és akkor az a, nem tudom, 8 hölgy a faluból.
2: Akinek igénye van rá.
1: Igénye van rá, hogy havonta egyszer elmegy, és akkor úgy találkozok, csak valahogy ezt hozzuk össze nekik.
2: Segítsünk nekik.
1: Igen, tényleg, mert én tudom, hogy idős hölgyeknek főleg nagyon fontos. A méltóságuknak nagyon fontos, hogy a frizura rendben legyen.
2: Hát nekem is nagymamámnak ez volt a legfontosabb, hogy körmös és hajas fodrászhoz el tudjuk vinni, és igen, találtunk olyat, aki azzal a párszál hajával is úgy foglalkozott, mint hogyha...
1: Abszolút.
2: És utána úgy jött ki a fodrászomból, mint egy úrinő.
0: Igen.
2: Nagyon szerette.
1: Bocsi, te egyre arrogánsabb vagy, lassan váltanom kell. Ma miért voltam arrogáns? De várja, váltok én. Nehézkedj. Így,
2: vége.
1: Na, nem voltam arrogáns, nem?
2: Szerintem még ma nem.
1: Még ma nem. Csak a szokásos formám.
0: Bemelegítés volt.
2: Kipihent is vagy, úgyhogy nem.
1: Na, szóval, hogy segítünk Magyar Keresztúrnak fodrászt találni, és tényleg, ha valaki már most úgy gondolja, hogy ismer valakit, akár Csornán a közelben, aki havonta egyszer, vagy két hetente egyszer elmenne Magyar Keresztúrra, és akkor megbeszélt időpontokon levágni, vagy festeni, vagy nem tudom, mi kell. Ezt megbeszéljük ma Kovácsné Kálmán Gyöngyivel, Magyar Keresztúr polgármesterével.
0: Hát ott a piac. Ott a piac, ott a településen, és még segítenek is hozzá. Tehát ez szuper hangzik.
1: Szerintem is, szerintem is. De hát megbeszéljük vele, hogy mik az igények, férfiak is jönnének-e, hányan vannak kb., milyen sűrűn kéne menni a fodrásznak, festésvágás, általában mi az elvárás, hát nem
0: kell,
1: tudjuk.
0: Kell-e csavaros trendeket tudni, amik ma mennek, vagy a klasszikokat kéne csak csinálni.
1: Pontosan. Na jó. Horthy Gábor is lesz ma. Ma ugye cseréltek Vogával. Képzeljétek el, hogy Harry Kane-t az angoloknak, a csapatkapitány még mindig,
0: bizony,
1: ugye?
0: Igen,
1: elátkozta egy gánai sámán.
2: Hát de már rég, valószínűleg.
1: Igen.
0: Nem, most ugye a VB alatt, és most ennek több fordulata is van, mert Uri Geller is bejelentkezett egyébként a napokban, hogy majd ő megvédi.
1: Uri, régi jó barátom, Uri.
0: Igen. És aztán a Gábor el fogja mesélni, hogy hogyan alakult ez az egész, és hogy a gyakorlatban valamiből lehetett-e látni, hogy nem stimmel valami Harry Kane-nel, mert hogy állítólag lehetett.
1: Ez az egyik, a másik egyébként CR7. Gábor revidiálta a véleményét CR7-ről?
0: Hát tudod, hogy ez nála azért nehezen megy, de szerintem kénytelen egy kicsit finomítani. Minden esetre összefoglalja azt a nyomást, ami most egyébként a válogatottra, az ő csapatukra is nehezedik, csak azért, mert a Ronaldot ennyire figyeli a világ, és ennyire kritizálja.
1: Hát gyerekek, és hát a németek?
2: Az még döntetlen játék, vagy mi?
1: Hát nem, szépen kikaptak.
2: Hát.
1: Kitől? Ekvadortól, vagy ki volt? Elbetűs.
0: Valami.
1: Elbetűs, de pár napja.
0: Azt jegyeztem meg, hogy egy olyan csapattól, akitől általában nem számítunk rá.
1: Nem. Hát a németik csoportján mi röhögtünk. Curaçao, Ecuador, Elefánt, Csont, Parcsa, többi. Ezeken röhögtünk.
2: Ecuadortól 2-1-re.
1: 2-1-re kikaptak a németek.
0: Na, hát van.
1: Gyerekek, én láttam a meccset, hát elképesztő volt. Hát minden, de jöttek, mentek a németek, és lelopták a lábukról a labdát. De rendesen ellopták. De bármikor elvették tőlük. Oda ment a kis ekvádori, és elvitte a labdát.
0: Ennyire nem.
1: De ilyet még nem láttál. A
2: nagy német válogatottra.
1: Így van, abszolút. Na jó, de csak azért mondom, hogy az eddigi teljesítmény alapján, vagy teljesítmények alapján kik lehetnek ott a döntőben, ezt is latolgatja majd a Gábor.
2: Így van, és amikor ugye zártuk a múltkor a hetet, akkor beszéltünk arról, hogy lesz egy argentin-portugál mérkőzés, most nem lesz, mert a portugálok másodikok lettek, szóval, hogy itt még várunk, hogy bizony. Nehogy véletlen, és akkor ezt így hagyd dobjam ide, nehogy véletlen argentin-portugál döntő legyen ezen a VB-n, és én nem mondtam semmit. Na, de elmondom.
1: Várjál. Csak eszembe jutott, hogy senki nem mondta, hogy milyen volt a best of, amikor itt voltunk, vagy nem voltunk csütörtökön pénteken.
0: Bizony.
2: Nagyon jó.
1: És képzeljétek el, mondjad.
2: Nagyon jó volt, én hallgattam, kivételesen képzeljétek el, magunkat hallgattam, és nagyon jó volt, és az Attit külön meg kell dicsérned, főnök, mert hogy teljesítette azt, amit mondtál, megszólalt.
1: Megszólalt a megszólások között. Ati, belehallgatunk egy éve, nem hallottam.
2: Nagyon jó volt.
1: Figyelj.
4: Sziasztok, Attila vagyok. Tudjátok, most best of van, úgyhogy hallgassátok az általam válogatott elmúlt időszak legjobb pillanatait.
1: Jaj, de ilyes.
0: Hát nagyon ügyes volt.
1: Nagyon jó volt.
2: Nagyon jó.
1: És ez az egy volt, vagy ezt egy nap többször lejátszottad?
4: Minden, tehát a csütörtökön is, meg pénteken is az első megszólalás előtt volt egy-egy.
1: Egyszer? Tehát 8-kor senki nem hallott
4: ilyet? Nem akartam túltolni.
1: Dehogy nem.
0: Hát ez csak a kezdet. Ugye lesz még a nyáron szabadságunk a nyáron, úgyhogy addigra ki fogjuk csiszolni egy kicsit ezt az Ati produkciót.
4: Sziasztok, Attila vagyok. Mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
0: Nagyon jó,
1: ebből sok kell.
0: Igen. Igen, majd fogunk olyat csinálni, ismerős lehet a nevem, Ati vagyok, meg ilyeneket.
1: Hallgassátok meg a szakállamat, beledörgölöm a mikrofonba. Lesznek még szórakoztató elemek itt. Jó, Évi, a legutóbbi nap, nem tudom mikor voltunk, szerdán talán legjobb pillanatai.
2: Piaci részt használt ki egy kisboltos, tudjátok, arról beszélgettünk, hogy pluszköltséget számolt fel a hűtőt üdítők miatt, és arról vitatkoztunk, hogy ez jogos vagy pofátlan.
5: az előző rész tartalmából.
1: Gyerekek, itt van a kánikula, pusztító a hőség, és akkor próbálunk így hűsülni. Én például azt csinálom, hogy ignorálom a hőséget, és csak légkondicionált helységekben és járművekben vagyok hajlandó tartózkodni. És ezzel egyébként egész jól csinálom.
0: Igen, nagyjából ez az egy menekülés van.
1: Igen, meg a folyadékfogyasztás. Ezt tudom, hogy szokták mondani a hírekben, hogy a fogyasztatok sok folyadékot, meg minden. De én hiszek abban, hogy az ember akkor igyon, ha szomjas.
2: Itt azért kicsit többet igyál.
1: De minek? Tehát, hogy a zebra is akkor iszik, amikor szomjas, és ő is elég melegben van.
2: Te is, hogyha zebrának érzed magadat, akkor te is úgy iszol, hogy így lehajolsz két lábadat, így szétteszed, és akkor úgy iszol.
1: Te ebből a hasonlatból neked ez jött le, hogy a lábamat szétteszem? Oké. Okay. Mit kérdeztél, Évi?
3: Nem akarom kérdezni, ellenkezni szerettem volna én is veled.
1: Amennyiben?
3: Hogy igyál sokat, és vizet lehetőleg.
1: De tényleg, szóval azért te se különböző, azért vagy fehérben, mert nem különbözöl az orvosoktól.
0: Tudta emelni a tétel.
3: Igen, mert félreérted, hogy igyál sokat, tehát, hogy na,
1: de legközelebb fonendoszkóp legyen rajtad.
3: Jó.
2: Tényleg, igyál akkor, amikor szeretné, és azt, amit szeretné.
3: Mi még iszunk vizet.
1: Igen. Eljuthatok a témáig?
2: Próbálj meg.
1: Egyébként, na erre adjatok választ, két okos Évi, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon szomjas vagyok ebben a nagyon-nagyon nagy hőségben, akkor tök mindegy, hogy langyos üdítőt iszom, vagy hideg üdítőt iszom?
2: Nem mindegy különben.
3: Nem mindegy, de a langyos is, meg a meleg is teljesen oké, sőt.
2: Sőt, elviekben jobb is.
3: Igen.
2: Igen, nem szabad nagyon hideget inni, mert akkor sok hatás éri a szervezetet ugyanúgy. Igen. Képzeld el.
1: Oké. Mégis vagy az ember a hideg után nyúl, nem? Tehát, hogyha te bemész egy kisboltba, mondjuk Kapolcson, hogyha kiengednek a rezervátumból, akkor gondolom, ott is van egy kisbolt.
0: Hát mennyi, igen. Igen.
1: És akkor ott
0: berongyolok, és az első hideg sört leveszem a polcról.
1: Egy tálca sopronit, a hideget veszed, vagy?
0: Hideget.
1: A hideget persze, veszed. Persze. Tehát egy egész rakományt kiveszel a hűtőből.
0: Abszolút, az összeset is sorba.
1: Ami, tudod, hogy annak a boltnak hűtve, mennyi időbe telik egy újabb rekesz sört fel, vagy lehűteni?
0: Hát biztos vagyok benne, hogy akik utánam jönnek a következő két órában, azok bár hűtőbe pakolt, de langyos sört fognak kapni.
1: Igen. Na jó, és akkor ezt most képzeljétek el, orvosolja egy ceglédi kis bolt, ők úgy döntöttek, hogy pluszköltséget számolnak fel azért, mert ők hűtik az üdítőket. És egy vásárló küldött fotót a Blicknek, ezt a fotót láttuk mi is, és itt vannak az árak. Tehát egy 250 ml-es üdítőért plusz 20 forint, ha hűtve van, fél literesnél szintén 20 forint, egy literesnél 30, és másfél literesnél 50 forint az a díj, hogy le van hűtve.
0: De helyes.
1: Igen. Na, szerintetek ez rendben van-e, vagy sem?
0: Hát figyelj, csúnya visszaélés azzal, hogy ebben az időben mindenféle hideghez azonnal rohansz és vonzódsz. Tehát, hogy ez igazából ez egyfajta lehúzás, kikényszerítés ebben az időben.
1: Ez egy extra szolgáltatás, amikor legyártja neked a Coca-Cola, vagy a Fanta, vagy a Pepsi, vagy a nem tudom, a Traubi gyár, legyártja azt az üdítőt, az egy szobahőmérsékletű üdítő. Az a termék, az a kész végtermék.
0: Tehát akkor miért hűtik egyáltalán?
1: Azért, mert vannak mohó emberek, meg olyanok, akiknek van elég pénzük, hogy ezt a prémium életérzést átérezzék, hogy hideg üdítőt nyakalnak.
0: Jó, hát prémium, a bolt ez, előtt. Tény, ez tény, hogy a bolt előtt prémium, hideget nyakalni, az prémium, ez teljesen jogos.
1: Ha kőműves lennél is, egy ilyen tengerészitalt, ilyen kis kettest vendél reggelente, igen, mielőtt elkezdeni malterozni.
0: Aha.
1: A hűtőben viszont 20 forinttal drágább. Akkor te a bolt meleget vennéd a polcról?
0: A hűtött kevertet kérem, a prémium polcról, azt mondanám.
1: Na de erre jöttek itt az internet népe, elkezdte kommentelni elég durván. Miket írtak? Ti láttátok?
0: Hát például írtak ilyet, hogyha a polcról veszem meg a kólát és meleg, azért kapok melegítési kedvezményt?
1: Ez hülye.
0: Vagy legalább levonnak 20 forintot az árból? Mert hogyha meleg, akkor 20 forinttal legyen kevesebb, ha már a hideg 20 forint.
1: Ez valamit nem fog fel az árképzésről ez az ember. Tehát, hogy van egy termék, annak a végfelhasználási ára 100 forint, ugye?
2: Igen.
1: De ő a hűtés nem számolta rá, tehát 120 forint amúgy, hogyha le van hűtve.
2: Igen.
1: Tehát 100 forint. Akkor, hogyha meleg és nem rakta a hűtőbe, akkor abból nem vonódik le semmi.
0: Logikus.
1: Mi van még?
2: Igen, vajon van külön díj belépés, van, tehát vajon van külön belépési díj is, csak azért, mert bemész az üzletbe?
1: Ez már tényleg primitív. Tehát, hogy ez
3: igen. Ezek kiborultak.
2: De tényleg nagyon kiakadt.
1: De hát belépési díj, mert belépsz az üzletbe, hidd el, van. Tehát egyáltalán az, hogy az üzlet ott áll, ott van egy pénztáros nő, ott vannak polcok, kerreg az áram és villog a neon. És te abban a helységben vagy, hideg vagy meleg az a helység. Az a díj, az benne van, igen, benne van az áruban, amit veszel.
2: Igen, de azért azt hagy mondjam el, az áram, ipari áram. Az ipari áram drágább, mint a lakossági áram, és ez az emberek nem értik.
0: De hát egy kólából is le van bontva igazából hivatalosan, nem annak az órabére, aki ott áll a pultban és eladja neked. Nyilván annak a neonnak a fogyasztás, ami fel van kapcsolva egész műszakban.
2: Így van, a KFT működés.
1: Ez egy baromi jó kérdés, hogy mivel értünk egyet és mivel nem. Tehát mi az, ami lehúzás, és mi az, ami egyébként tök oké, hogy beépítik az árba. Tehát egy étteremben nekem tényleg a legfelháborítóbb, a mai napig a legfelháborítóbb ez a
2: szervizdíj.
1: Ez a szervizdíj, igen. Hogy ne legyen az, hogy azt mondják, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, de plusz szervizdíj. Hogy akkor inkább ne idegesítsenek ezzel, hanem legyen 3400 forint a cigánypecsenye, és akkor vége. Vége ennek az alkudozásnak, meg nem tudom, cigánypecsenyi, nem mondhatom, hogy cigánykodás.
3: Mondhatod.
1: Csak mint szójáték.
0: Hát a szakácsot, aki tud főzni, őt kérdez meg.
1: Hogy van a konyhán, ez hogy mondjátok?
3: Mondjad.
1: Egyébként vannak ilyen pluszköltségek, amik viszont pofátlanok. Tehát most olvastunk egy párat egy balatoni étteremben például. Korábban 300 forintost extra felárat számoltak azért, mert kettétállalás volt.
0: Aha.
1: Tehát mi ez a kettétállalás?
0: Hát megkéred a pecsenyedet, és azt mondod, hogy te a pároddal együtt akarod megenni, és akkor ezt rakják két tányérra.
1: Tehát egy adagot kérek két tányérra.
0: Igen.
2: Tehát 300 forintot számoltak fel a mosogatásért és a tányér használatért.
0: Igen, összekoszoltad a tányért. Így az neki egy mosogatási költség.
3: Mert rengeteg ugye munkaerő, mosogatni kell pluszban, mosogatószerviz. Így van. Aha. Így
1: de ez azért nem igaz, mert minden étteremben mosogatógépek vannak. Ezek ilyen gyors mosogatógépek.
3: Világos.
1: Ilyen 5 perc alatt vég tolják az ét. Most ha abban 15 tányér van, vagy 16, az ugyanannyi mosogatószer, és ugyanannyi víz, és ugyanannyi idő.
3: Nem, szerintem nem. Nem hát mindegy, hogy mikor telik meg az a gép, mindenkinek kedve lesz itt ketté osztogatni az ételét.
0: Szerintem ugye...
3: Na, meg.
1: Igen, tényleg a konyháról jöttél.
0: Nem te vezetted be? Nem a te helyeden voltad?
1: Hány évet dolgoztál a Balatonnál?
3: Még nem kezdtem el, de kezd megjönni a kedvem.
1: Igen, az a vicc, hogy a boltokban egy csomó minden van, amit valljuk be, hogy totálisan természetesnek veszünk, csak kérdés az, hogy ezek természetesek-e egyáltalán. Tehát például ez a nyáron a légkondi. Belépsz egy boltba, a légkondis, nem légkondis a bolt. Nem mindegy.
2: Hát nem.
1: Na most nézzel.
0: Nagyon nem.
1: Ez a légkondizás, én szerintem rengetegen vannak ilyen plázákban is, meg minden, meg ilyen nagyobb szupermarketekben is, csak hűsölnek. Én biztos, hogy bevezetnék egy ilyen légkondi pénzt. Hát, ha nem veszel semmit, akkor is egy vonalkóddal, mint a önkiszolgáló pénztáraknak ki kell tudnod csekkolni gyakorlatilag egy légkondi díjat, ha nem vettél semmit. Ha vettél, akkor nem, akkor benne van az árban.
0: Na, álom vendéglátós lennél, az biztos.
3: Igen, sokat járnánk hozzád.
1: Hát ez ugyan olyan, mint hogy te hányszor kéreckedtél be olyan helyre pisilni, ha nem is fogyasztottál?
3: Hát előtte fogyasztok gyorsan.
1: Na, de látod?
3: Hát úgy illik, igen. De egyébként, amikor Amerikában voltam, terhesen, léptennyomon mindenhova bekéreckedtem, Amerika egy másik ország persze, mint mi.
1: És mi történt?
3: Mindenhol beengedtek, mosolyogva, kedvesen.
1: És így mutogat a hasadra?
3: Nem kellett, meg azért beszélek angolul.
0: Ennyire kell, ennyire mondani. Kell.
1: Ennyire kell.
3: Igen, és akkor megrémültek és beengedtek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Komfortos és tartós megoldás az Intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte. Az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Akár 42 fok is lehet ma, a vadon élő állatokra is veszélyt jelent a nagy meleg. Sziasztok, Kultúra hódít a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rövidebb ideig tartanak nyitva a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Ma és holnap az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan is. A tartós hőség és az asszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
14: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
13: Egyre népszerűbb a siesta kultúra a Balatonnál. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a száposok pedig már napkeltekor vízre szállnak. A vízparti programok pedig sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátósok, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeumlátogatók várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagyizók. Történelmi mélyponton a Velencei tó vízszintje, a Gárdon 47 centit mértek. A strandolók szerint ráadásul jóformán forró a tó vize. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Viatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányunként két-két sávon haladhatnak a járművek. Olvasható az útinform.hu-n. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a közti oldal belső sávjára terelik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, pontosan 7 perc múlva. Na, itt valaki írja nekünk, hogy egyszer beszéltünk a 3D nyomtatott mellszobrodról. Nos, a neten fellelhető képekből sikerült kreáljunk egy kész nyomatot. Hát nem örülnél, ha látnád. Sajnos élőben más lett, mint a tervezőben. Azt mondanám, hogy a modell sokkal inkább haj az egy kínai bocsira. Főként, hogy kis mandula szemű lett. De miért vélhetően az AI miatt nem értette? Oké, mi kihívásként éljük meg. Az eredmény a tiétek lesz. Nem kívánunk sorozatot gyártani. Tudom, említetted, hogy te nem kívánod ezt, nekünk pedig jó töltelék, amikor nincs mit csinálni. Takara Mono Design. Plazmás Jani Békés Csabáról üzent ezt nekünk.
2: De helyes.
1: Közlekedésünk is van. Baleset a pesti rakparton az MTA vonalánál. Északi irányban már most nagy a dugó.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Na, Évi, hát mit hoztál nekünk?
4: Szerettem volna egy kicsit kedveskedni nektek. Kabát Petiről beszéljünk.
1: Ó, igen, akartam vele beszélni.
4: Mit akartál nekem?
1: Olvastam reggel a híreket.
4: Volna. Így van, hogy képzeljétek, ő lett a 21. század kedvenc Újpest játékosa.
1: Peti!
4: 164 meccs, 74 gólt, 45 gól passz jegyeztek neki lila-fehér mezben, és azért azt mondjuk el, hogy Simon Krisztián, Kovács Zoltán és Rajci Pétert szavazták be a legjobb négybe, és a Peti lett igazából az Újpest szurkolók között, és azon gondolkodtam, hogy azért ez egy óriási dolog lehet az ő életében.
1: Hát
4: tehát az Újpest egy nagy múltú egyesület, és nagy.
1: Én azt gondoltam, hogy fel is hívhatnánk,
2: igen,
1: esetleg.
2: Igen, akár holnap.
1: A Gyuri már lilában van, nézd meg.
4: De hát Gyuri, de most végre töltötted a hétvégét.
2: Hát a csütörtököt, de egyébként volt a csütörtök délutánnek egy olyan íve, hogy azt gondoltuk, hogy lehet, hogy ebből egy egész hétvége lesz, de végül is aztán csak csütörtököt, de
1: és igen, mindenki hazatalált.
2: Mindenki hazatalált. Mondjuk a Petinek én hívtam taxit, de mindenki hazatalált.
4: De egyébként óriási dolog, és azon gondolkodtam, hogy szerintetek a sportteljesítményért szavazták meg, vagy azért, mert a köztudatban is benne van, mert én mindig ezen sokat gondolkodom.
1: Jó kérdés, de tudod, hogy erről beszélgettünk pont. Igen, mondjad.
4: Mindig erről beszélgettünk, hogy mi a show business és mi nem.
1: Így van.
4: De hogy Peti esetében ez egy sportteljesítmény, vagy inkább az, hogy tényleg napi szinten mozog a neve mindenhol?
1: Hát, hogy ezek közönség szavazatok, én azt gondolom, hogy az utóbbi is.
4: Igen.
1: De nyilvánvalóan nem véletlenül rakták oda az eredményeit, nem tudom mit, 164 mérkőzés, 74 gól, vagy valami ilyesmi.
4: Igen.
1: Tehát, hogy azért az oda teszik, hogy a Petinek a sportteljesítménye is komoly volt, de hogyha ezek közönség szavazat egyértelmű, hogy Petit ismerik, Petit szeretik, Petit tényleg szerethető, tehát hogy ez egy szimpátia szavazat is.
4: Igen, és mindig kiáll a lila-fehér mellett. Tehát, hogy
1: ott is dolgozik most
4: ott
1: is.
4: Ott is dolgozik egyébként sportkoordinátorként, úgyhogy óriási dolog, de akkor ne is folytassuk, beszéljünk, majd hívjuk. Másik téma pedig nyilván felnőtt filmipar.
1: Ó, igen.
4: Olvastad ezt is?
1: Nem olvastam.
4: Nem olvastad. Ugye Vad Kati, ismertem nevén Michelle Wight, kétszeres Oscar-díjas.
1: Pornó Oscar, azért mondjuk én.
4: Pornó Oscar-ot.
2: Ha így folytatod Oscar-díjas, akkor színésznő, igen.
4: Tehát, igen. És képzeljétek el, adott egy nagyobb interjút, és nagyon érdekes, hogy arról beszél, hogy ő nem tagadja a múltját. Tehát, hogy ő úgy akarja, és úgy is éli, hogyha valaki megkérdezi, akkor természetesen elmondja, de ő tehát vállalja is, és tudja, hogy ez a stigma mindig ott lesz rajta. Bármit is csinál, mert hogy ez benne volt az élete részében, de hogy beszél arról, hogy most már nem igazán ez alapján ítélik. Meg néha megkérdezik, hogy de nagyon ismerős, és akkor mondja, hogy lehet, hogy az elmúlt 40 évben találkoztunk már. Hogy milyen érdekes, nem, hogy az embert mennyire megbélyegzi azt, amit mondjuk fiatal korában csinált.
1: Hát figyú, miután közkézen forog egy ilyen DVD, ez nagyon nehéz ezt a megbélyegzést elkerülni. Én ismerem őt, illetve régen találkoztunk többször, és vagy lehet, hogy egyszer csak, nem is tudom. És a lényeg az, hogy nagyon-nagyon értelmes nő. Hogy ő azt mondta, mit mondta, hogy nem tagadja a múltját. Ezzel nem nagyon mit lehet tagadni. Azt tudom, hogy ő nagyon értelmesen csinálta az egészet, de bennem mindig az a kérdés merül fel, hogy majd egyszer, amikor civil életed lesz, akkor, amikor majd családod lesz, akkor, amikor majd gyereked lesz, és a gyerekedet kérdezik fel, hogy anya mit csinált, na az lesz problémás. Hogy azzal mit tudod kezdeni, engem ez érdekel. Volt-e ilyen, hogy szembesült az oviban, a suliban, szülőktől, akár a gyerek hallott valamit vissza, és hogy ezt hogy kezelte? Ez érdekelne nagyon.
4: Egyébként lehet, hogy megkereshetnénk ezzel kapcsolatosan, mert ezt így konkrétan a cikkekben soha nem kérdezik meg tőle, hogy igen. Mondjuk egy szülő értekezleten, hogy néztek rá a közösségben, mert nyilván nem a gyerekek fognak ránézni.
1: És ha nem mondanak semmit, akkor a háta mögött mondanak, de azt érzed, tehát hogy itt mi történt, de csak a gyerek szempontjából érdekel, mert ő ezzel tud bánni, az oké. Okay. De hogy a gyerek hogy éri meg, aki semmiről nem tehet, és egyébként nyilvánvalóan Kati teljesen normális civil életet él.
2: Igen, a gyerek szempontjából egy kényes kérdés ez, de amúgy meg szerintem azóta, mióta ő ezt csinálta, már máshogy is tekint erre az egészre a világ. Hmm. Tehát sokkal, sokkal lazábban kezeli a világ is már.
1: De Anett, te például hogy élnéd meg, hogyha te apád mondjuk egy nagyszer számú pornós lett volna?
3: Én nagyon nehezem. Tehát, hogy biztos.
1: Pedig büszkelem, mindenki veregette a vállát, hogy ekkorát, mint a nagy
3: éjjának. Igen, csak gyerekként ezt hallani, szerintem ez nagyon-nagyon kellemetlen lehet. Meg a gyerekek okay. Gonoszak, tehát az óvodában bánják.
1: Persze, az óvoda az még a suli, ott kezdődik.
4: Igen. A suli az nagyon kegyetlen. Igen. Tehát ott azért, mondjuk az én apukám lett volna, lehet, hogy büszkeltem volna rá egy idő után, nem?
1: Mi?
2: Egy idő után lehet a fel.
1: Vaskos Trisztó.
2: Ne piszkáljatok, mert behívom a Vaskos Trisztót.
1: Gyuri, ez nem egy maffia film. Ami... Nem, hanem a főszerepben Vaskos Trisztó. És amúgy, mit tudom én, vízvezeték szerelő, meg nem tudom micsoda.
2: Tud ez veszélyes lenni.
4: Lehet az ember büszke családjára.
1: Jó, jövünk vissza. Taylor Swift és Travis Kelce esküvőivel. Ami most lesz egyébként július elején, és itt az esküvővel kapcsolatban is elárulunk majd egy pár dolgot, de ami érdekes ebben, hogy még mindig nem értik az emberek, hogy ez a nagyon-nagyon kifinomult, elegáns, finom, értelmiségi, egyébként gazdag családból származó Taylor Swift, hogy jöhetett össze a finoman is fogalmaz a proli Travis Kelce-vel, ott is a család is olyan nagyon-nagyon egyszerű volt, és csak a sport volt a kiugrási lehetőség, hogy nem az anyagiak miatt, hanem hogy ez a két, hogy mondjam, kultúra hogy fér meg egymás mellett, amikor becsukódnak az ajtók.
2: Igen, hol ugranak ki ezek a nagy különbségek, amik ugye a nevelkedésből, előéletből adottak, és hát egyébként ezek a hétköznapi kapcsolatokban is meg tudnak jelenni.
1: Na, szóval ezeket próbáljuk elemezni, kinek volt olyan kapcsolat, ahol teljesen más szinten volt a másik, tehát most tényleg a proli és a kifinomult. Mondjuk így, érted? De ne anyagiakból kiindulva, hanem tudjátok, a prosztó és a...
4: Tudjuk.
1: Ja, jó, okay. Ezzel jövünk mindjárt.
4: Nem mondom ám.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-ig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: A reklám után
0: hírek a Retro Rádióban.
13: Home office-t rendeltek el a közszférában. Szerdától jön az új vámszabály. Már úton a felfrissülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tetőzik a hőség, ezért mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Rövidebb ideig tartanak nyitva a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Ma és holnap az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derült ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, hogy mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezetvédelméért, mondta a rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
14: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladat. Tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
13: Szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli majd, közölte a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiban. Már most 27 fok van, délután az abszolút meleg rekord is megdőlhet, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Már mindkét sáv szabadon járható az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontjánál, a 17-es kilométernél, ahol korábban egy műszaki hívás kamion akadályozta a forgalmat, de a torlódás továbbra is 4-5 kilométeres és lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon Győr felé Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és 3 autó ütközött össze. A 30-as kilométernél csak a külső sávot tudják használni. Élénk a forgalom az autó pályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-ason érezhető, adta hírül az Útinform.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra és 11 perc van, jó reggel, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt mindenkinek, szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jól ülsz? Nem esél el a bringával?
3: De, estem, úgyhogy én is lila vagyok.
0: Hol vagy lila?
3: A combom, akkor egy kicsit itt a derekam is, igen. Én estem.
0: Felsegített valaki, vagy magadnak kellett, mint a pakisztáni nőnek valahogy megtalálod az utat?
3: Nem, ott segítettek. De úgy
2: egy idegen borász, mi?
3: Nem, de hogy úgy estem el, mint egy krumplis zsák, tehát eldőlt.
2: Kifogyott a nafta az elektromos bringából, vagy mi volt?
3: Igen, mert ilyen emelkedőn kellett menni, és akkor így beálligattam, amiket tanultam, hogy működik, csak hát ugye tekerni is kell. Csak elfáradtam ebben a nagy tekerésen, és én utam.
0: És megállt a bringa, és eldőltél balra?
3: Igen, az árokba.
0: Jó, hát ezeket nem mondtad így az elején, 6 óra 8-kor.
3: Hát nem mondtam, hogy majd így szépen csepegtetem.
0: Csepegtetsz, jó, oké. Okay.
3: Vannak itt sztorik.
0: Na jó, Anett, közlekedési ászár, vasútátjáró lámpa fénysorompó nem működik. Figyeljenek, nézzenek körül. Köszönöm, Helga.
3: Ja, szívesen, mert megosztjuk. Nem is tudtam, hogy van ott lámpa. Szerintem én nem járok arra.
0: Vasútátjáró, nem jársz át? Sínek, tudod?
3: Tudom, persze, hogy tudom ismerem. De nem tudom. Ja, de van tényleg, igen. De az, ami kisbért összeköti ászárral, hát azon ti is átmentetek.
0: Minden ászárral kisbér köt össze, tehát, hogy tudom, amikor ászár elhangzik, kisbér is elhangzik.
2: Minden úgy kisbérre vezet.
0: Igen, na jó, gyerekek, valami másról beszéljünk most. Az évesküvője közeledik. Ez biztos, amerikaiak abszolút egyetértenek ebben, az évesküvője július 3-án New Yorkban, és hát ugye a két főszereplő Taylor Swift és Travis Kelce. Travis Kelce ugye az NFL-ben szerepel, a Kansas City Chiefs játékosa, és hát most már egy pár éve követjük őket, a nagy-nagy szerelem, hogy nagyon furcsa volt, nem? És sokáig nem tudtuk eldönteni magunk sem, hogy ez PR fogás-e, vagy ez egy valódi szerelem.
1: Én már elsőre elhittem egyébként, hogy
0: elhitted?
1: Ez egy... Igen.
0: De hogy?
1: Mert szerintem mindenki erről álmodik.
0: Hogy mert az álmot akartad igaznak hinni.
2: Te romantikát láttál benne, igen. Mi szerintem azt láttuk benne, Pasik, hogy megmutatkoznak egymásnak itt, ott, kinek csinálják belőle a felhajtást, és azért az ember ismeri már ezt annyira, hogy tudja, hogy emögött mindig azért van valamilyen számító dolog, egy menedzser, egy ilyesmi, legalábbis mi ezt gondoltuk.
0: Én is azt gondolom, én láttam ugye a Taylor Swiftről azt a Netflix sorozatot, és tényleg ez a nő, ez úgy él, mint hogyha egy ilyen Vogue magazinból lapozgatnád őt tovább. Tehát teljesen olyan is. Akkor itt van ez a sportoló, ez az izzadtestű, vadember, eleve az a sport az olyan, hogy ez nem baj és nem ítélkezés, de hogy ez a két ember hogy tud összekerülni?
3: Lehet, hogy pont ezért, hogy ennyire különbözőek, és lehet, hogy ezt élvezi egy kicsit a Taylor Swift is, hogy
0: nyers, nem kell annyira,
3: tahó, hogy igen, hogy nem kell annyira
0: illatos.
3: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Na jó,
2: Felszabadulhat mellette, ő is lehet. Igen. Tehát, hogy egy picit le tudja vetkőzni ezt a Disney hercegnő
1: stílust. Igen, ezt a királylány stílust, ez mellette lehet egy kicsit emberibb.
0: Aha, jó, hát amennyiben ez az emberi, és nem tudom. A lényeg az, hogy jön az esküvő, mindenki várja a napot, és a lényeg az, hogy a meghívott vendégek sem tudják még pontosan, hogy ez hol lesz, hogy mi a helyszín. És... ez most nagyjából úgy kell, hogy képzeld el, Gyuri, hogy nem tudom, te mondjuk meghívott vagy, és New Yorknak egy olcsó motelében foglalsz szállást magadnak, mert te vagy, és ilyenkor várod, vagy hogy csinálsz? Tehát, hogy a legjobb barátnődnek lesz az esküvője, és várod, és dekkolsz, hogy hol, mi a helyszín.
2: Mit csinálnék? Hát ülök az ágy szélén, és várom, hogy megcsörrenjen a szállodai telefon, és akkor lehívja.
0: Lerohansz a recepcióra?
2: Lerohan a recepcióba, és beülök a valamibe, amit küldenek, gondolom. Ez lehet. Aha. Nincs más opció. Ilyenkor.
0: Hát egyébként nagyon más nincsen, ha csak nem kell taxival menni, vagy metróval. New Yorkban lesz, tehát.
1: Én szerintem úgy fogják csinálni, ha én csinálnám, úgy csinálnám, ahogy most Gyuri mondja, hogy egy autó ott vár, aki tudja, hogy hova kell menni, és akkor mindenhova egy-egy autót elküldenek, és úgy fogják oda vinni az embereket.
0: Jó, ez így volna elegáns, igen, igen. Na most van egy másik furcsa dolog ebben az esküvőben, az, hogy állítólag egy csomó vendég meghívója csak egy főre szól. Tehát nem vihetnek magukkal kísérőt.
3: De ez olyan gáz.
2: Ez kellemetlen tud lenni. Kellemetlen tud lenni, mert hát az, akit viszel magaddal, arra támaszkodsz, meg amúgy is egyébként egy párkapcsolatban is konfliktusos, hogy te most nem jöhetsz velem.
0: Nézd, itt panaszkodott egy csaj, egy újságírónak arról, hogy ő nem érti, hogy miért nem viheti a pasiát, hiszen ő nem ismeri Bella meg Gigi Hadidot, és nem tud velük beszélgetni. Nyilván Taylor, aki a barátnője, nem vele lesz elfoglalva egész este, tehát ő ott lesz tök egyedül.
2: Igen.
0: Van ez nem remek alkalom, Gyuri, hogy felszed Bella és Gigi Hadidot egyszerre?
2: Nekem az lenne, de valószínűleg nem ebből az indítatásból
0: nem
2: van.
0: Nem tudjuk.
2: De. Én tudod, olyan típus vagyok, engem bedobnak valahová, én szerzek új barátokat.
0: Na, majd erről is beszélünk, hogyha téged bedobnának Taylor Swift esküvőjére, egyébként én olvastam azt, és akkor most ebben azért van valami, hogy nem, tehát azok nem hozhatnak senkit, akiknek nincs stabil kapcsolatuk.
2: Aha.
0: Tehát, hogy azért most el ne hozd a jött-ment izélet, azért, mert ma megyek a Taylor Swift esküvőjére, és jössz velem, Antoinette.
1: Egyébként ebből kifolyólag nem jogos. Tehát, hogy mondjuk két hete van párod, és azt mondod, hogy nem jöhet. Hát
2: megérte, meg beépülnének újságírók oda álcában, meg mit tudom.
1: Persze, én. Persze, szerintem mindentől félnek.
0: Meg így van, de meg én nem tudom, én nem ismerem, ha én vagyok Taylor Swift, én nem ismerem, hogy neked milyen az a egyébként két napja, vagy két hete szerzett pasid. Érted? Lehet, hogy egy tahó, lehet, hogy egy tényleg csak egy kíváncsiskodó. Lehet, hogy, tehát, hogy én olyat akarok, akiről tudom, akiről mi beszélgettünk, hogy ez a te pasid, akinek izé jó, így jó, úgy, és akkor tudom, hogy megbízható esetleg találkoztam is vele. Tehát, hogy minden jött-mentet ne vigyem az esküvőmre.
1: Ráadásul erre egy ilyen esküvőre.
2: Ez igen. Teljesen elvárható.
0: Na akkor most már
3: lehet, jó, ez most már így igaz. Tehát ezt már én is így csinálnám.
1: Ha nekem lenne, én is így csinálnám.
0: Ha esküvőd lenne?
1: Persze.
0: És hogyha jött-ment pasid lenne?
1: Akkor is.
0: Elmondaná neki, hogy jött-ment pasi, nem jöhetsz velem a Taylor Swift esküvőjére?
1: Persze, hogy
0: elmondaná. Mert egy senki vagy?
1: Persze, hogy
2: mit
1: így.
2: Gondolsz te magadról, te jött-ment?
1: Én ezt mondanám neki. Há, hova akarsz jönni? Maradj itthon.
0: Ja, Istenem. Na jó, szóval Gyuri, és akkor

0: De ott még bajban vagyok, hogy melyik, mert kettő van.
1: Persze, you are Hadid. Tehát a keresztnevét, tehát Kovács vagy? Tehát, hogy a vezeték nevén szólítod.
0: Hát igen, mert kettő van, és akkor majd elmondja.
1: Which Hadid you are? Gigi vagy Bella?
0: Gigi?
1: Gigi? Na, Bella?
0: Azt mondja, no, akkor mondom, hogy yes, akkor Bella.
1: És ez, ez tól, a jégpult van, ott meglököd is.
0: Így, hogy az Y-pohárban így a kortyolgatjuk a koktélunkat, és közben próbálok ismerkedni.
1: Én, de így viselkedne.
2: De én biztos vagyok benne a csillogos kabátjában. De Gyuri, így biztos, hogy nem mennél át egyik csajnál sem.
1: Hát, Gyuri, de. Gyuri, ugye ez már besípol a fejhallgatót. Szerintem, hogy Gyuri így végig, tehát ezzel a mosolyal, mint ami most láttad az arcán, ez ő végig slattyogna az egész rendezvényen.
0: Be szokott jönni, magyarul sem mondok sokkal többet.
2: Mondjuk az igaz.
1: Na, jó. És aztán még valami, ami fontos, hogy senkitől nem kérnek ajándékot. Ez viszont teljesen, ez neked egy home run. Tehát, hogy nem kell fizetned.
0: Ha már ott vagyunk.
1: Ha már itt vagyunk.
0: De azt nem mondják, hogy pénzt nem kérnek, csak nem akarnak 20 spiritus sütőt.
1: Amerika a leggazdagabb énekesnője, és az egyik leggazdagabb focista.
0: Ők szeretik a pénzt nagyon, ők mi? Szeretik.
1: Nem akarnak. Jó, rendben van. Ez a csaj, ez milliárdos. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem forintban. Igen. Hogy te mennyit raknál borítékba? Hát...
0: Nagyjából annyit, mint azon az esküvőn, ahol együtt voltunk, és ugyanúgy venném ki, szerintem, ha nem érezném jól magam, akkor egyre kevesebb.
1: Mennyit raknál borítékba?
0: Nem tudom.
1: Dollárot az érvényes fizetőeszköz.
0: Na, hát csak át is kéne számolni. Nem tudom, szerintem egy ilyen...
1: 32?
0: 30...
2: egy 50 dollár.
0: Attól függ, fizették a szállásomat, azt is bekalkulálom, tudod. Hát egy 50 dollárt azért csak belerakom.
1: Én de, hogy ezt csinálnám.
2: Elhiszem, az a baj, hogy elhiszem. Szóval ez nem víz, Gyuri.
0: Azért ne vessé, jó?
1: Na, gyerekek, és akkor Gyuri, mit csinálnál akkor? Ugye most akkor mindenkinek már le kell ülni, kezdődik a rendezvény, kijön a New Yorki vőfé, elkezdi mondani a dolgokat, és a nagy-nagy kerek asztalon, te is helyet kaptál, ott van a kis kártya, vagy Hader és Hadid. És
0: ahol együtt így, ne? Nagyon jó.
1: Na, ABC, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mondjuk ott ülsz, és veled szemben ott van egy ilyen nagyon kigyúrt, tetkós, szakállas csávó, iszonyat primitív a tekintete, és fogalma sincs, hogy ő kicsoda. Lehet ő akár egy óriási futballsztár, tehát lehet, hogy a Travis Kelce-nek a haverja, a csapattársa.
0: Valószínűleg, ha hasonlít, akkor ilyenek, ezek egy kaptafára készülnek, ezek a ködös tekintetű szakállas csávók.
1: De az is lehet, hogy a Taylor Swift hugának a testőre és kutya sétáltatója.
0: Nem van.
1: Tehát, hogy szedett ki belőle, hogy ki ő?
0: Tehát kocintunk, és akkor elkérdezünk, do you like football? Yeah? Yeah?
1: Yeah. Do you like football? Yeah. Na jó.
0: Have ball, yes.
1: De tényleg így viselkednél? Tehát ez az igazi, totál primitív kelet-európai proli. Do you like football? Yeah.
0: Hát nézd már meg ezt az arcot, ezt a Travis Kelce-t. Most milyen nézél vele is elkezdenél? Mit tudom én, akivel még diktátorról beszélni, akit szeretsz? Tehát nem lehet. Hát, de lazán kell kezelni őket. Mit tudom én, Kaddafiról nem kérdezheted őt, akivel szoktál mindenkit egy asztalnál. Ez nem lehet.
1: Nem tudom, milyen zébe vagy most, de...
0: Hát, hogy lazán kell velük, hát muszáj, mert különben nem érti, hát nézd meg az arcot, tehát nem ért komolyabbat.
2: Tehát Gyuri nem akar magas röptő beszélni. Tehát
1: a Gyuri gyér szókincse nagyjából megfelel egy amerikai futballjátékos valós anyanyelvi szókincsének?
2: Felső kategóriában is.
1: Nagyjából. Futball. Na jó, oké, akkor... Na most itt a rajongók ugye nincsenek oda ezért a házasságért állítólag, és azt boncolgatják, és ez egyébként a lényeges témánk ebben, hogy az igazán intelligens Taylor Swift hogyan találhatta meg magának ezt a proli Travist. És van is egy ilyen fotó, nem tudom, azt láttátok, hogy Taylor vállán fekszik így, mintha vagy elaludna, vagy be lenne nyomva, vagy nem tudom mi. Tehát úgy néz ki, mint egy hajléktalan a csávó. És több ilyen kép van. Ugye egyébként Travisről azt mondják, hogy nagyon szókimondó, ilyen nagyon nyersen fogalmaz, és igazán süttyónak gondolják. Viszont Taylor Swift vele szemben egy ilyen finom mesebeli hercegnő. Szóval, ja, és a szociális hátterük is más, tehát azt azért tudni kell, hogy Travis Kelce Ohio-ból származik, külvárosi édesapja acéliparban dolgozott, és a sport volt az egyetlen kiugrási lehetősége. Taylor Swift ezzel szemben édesapja broker, pénzügyi tanácsadó, édesanyja marketingvezető, és egy ilyen viszonylag értelmiségi és jómódú családból származik. Tehát, hogy ez a kettő kultúra találkozik össze.
0: De Disney

0: se találkozna tényleg valamilyen fú, kemény arccal.
1: Így van. Na, lehet-e ez így egy tündérmese?
2: Lehet.
3: Persze.
1: Mesélj.
2: Hát szerintem nyilván van a királylány és a...
3: Az erős férfi.
2: Erős férfi. Igen, tehát hogy valahogy ilyen.
1: De ez meddig vicces.
3: Hát egy pár
2: évig. Nézd, az, aki királylánynak nevelkedik, mindig rossz akar lenni. Aki meg rossz volt, az mindig jó akar lenni.
1: Tehát szerintem, amikor becsukják az ajtajukat a Manhattani apartmanjukba, akkor jól elveri a popsiját a Travis-a Taylornak?
2: Hát igen.
1: Mert a királylány szereti, hogyha jó, el van más pángolva.
2: Nem tudhatjuk. Na
0: most nem magadból indulj ki, Évi, most nézd rá. Nézd
2: hát őket. Én Gyuri nem vagyok királylány.
1: Gyerekek, próbáljunk komolyan beszélni erről. Tehát,
2: én szerintem Taylor Swift sokkal lazább akar lenni, mert ugye egy olyan neveltetést kapott, és neki jó ez a laza prónyóság, mert ő nem így nőtt fel. És szerintem ebben a szabadsági érzetet kapja.
1: Szeretne laza maradni, és neki is jó ez a laza prónyóság.
2: Ő nem akar.
0: Nézd, Taylor, akkor megállapodhatunk ebben, hogy laza pronyók leszünk.
2: Igen, tehát hogy Taylor, vagyis hogy a Travis nem fog megváltozni, tehát nem lesz úriember. Talán az esküvő megpróbál.
1: Nem ez úriember, csak hogy ez hosszú távon, tehát ennek tud lenni egy bája, nem? Te mondtad, Annett, azt, hogy ti szeretitek a vadfiúkat.
3: Igen, de nem biztos, hogy ez el fog tartani 20 évig, tehát ez a rózsaszín köd, mert azt gondolom...
1: Hogy tudnak idomulni egymáshoz? Melyikhez?
3: Hát azt gondolom, hogy az okosabb, tehát a Taylor fog majd egy kicsit...
1: Lemenni pronyóba? Tényleg, hogy a Gyuri mondja meg az...
3: Igen, biztos vagyok benne.
1: Lemegy pronyóba?
3: Igen, hát a srác nem gondolom, hogy ő azt érezné, hogy neki változnia kell.
2: Hát már akkor nem lenne ez a fénykép. Hát azt mondta volna a Taylor, ne aludjál már mellettem, hogy nézünk ki, érted? Hmm. És hagyta, igen, hogy pronyón jelenjenek meg.
1: Gyerekek, nehéz helyzet ez, amikor egy párkapcsolatban ugye az egyik fél nagyon máshonnan érkezik. Tehát, hogy az anyagiakat félretéve, hol tud ez kiütközni? Például a családi hátteret illetően, neveltetést illetően.
0: Hát igen, például, hogyha...
1: Egy étterem. Simán elmész egy étterembe.
0: És úgy beszél a pincérrel akár adott esetben, hogy ez neked nagyon kellemetlen. Vannak ezek, akik tudod, így ugráltatják, meg ott akarják megmutatni a fölényességüket.
1: Igen.
0: Hú, az már nekem a proliságnak az üzenete.
1: Látod, most viszont Taylor Swift-tel vagy empatikus.
0: Most igen.
1: Amikor ott ül mellette a proli szakállas, és csicskáztatja a pincért.
0: Fú, igen. És biztos vagyok benne, hogy tud ez lenni, és annak, aki egy kicsit érzékeny, annak ez nagyon kellemetlen helyzet a hétköznapokban is.
1: Mivel tud egy ilyen proli, mivel tudja áthidalni a prolizmust?
2: A prolizmus. Szerintem sehogy. A proli nem tudja, hogy proli.
1: Te mivel hidalod át, Gyuri?
0: Calvin Klein alsogatjával.
1: Az univerzális. Az egy közös nyelv.
0: Az mindig jó. Azt meglátják, elmúlik minden.
1: Igen. A magas élet és a proli között a közös nyelv a Calvin Klein alsó. Ebben egyetértek. Láttad-e már Calvin Klein alsót?
2: A Gyuriét?
1: Nem láttál-e már?
2: Hát nem.
0: Az enyémet nem fogod látni, ne aggódj.
2: De a baj.
1: Te milyen alsókat látta? Budmil?
0: Budmil, Umbro.
2: Speedo. Adios.
1: Adios. Calvin Klein még nem láttál?
2: Nem. Hát
1: azok a Gyuri egy nagyon izé, kifinomult.
2: Igen, igen. Akkor
0: mutatnék neked új irányokat az életbe, de nem fogok.
2: De kár.
1: Te milyen neveket láttál alsóban, Anett?
3: Láttam, nagyon.
1: Sorold őket.
3: Boss. Azt imádom.
1: Boss CR7.
3: Azt nem láttam.
1: Nem, egyszer volt rajtam.
0: Hogy nem láttad?
1: Egyszer felvettük, a Gyuri is felvette.
3: Akkor most így ezen gondolkodom, hogy Calvin Klein, én sípolom?
2: Igen.
3: Na jó, akkor nem forgatom a fejem. Szóval, hogy azért én láttam, nem csak ilyen...
1: Mondd már a neveket, hát ne, hát láttad, 5 percig mondod, hogy látszom.
3: Pepe Jeans.
1: 5 percig mondja, hogy lát.
0: Pepe Jeans is volt, hallod?
3: Igen.
0: De ez meg a székutasi diszkókorszak volt, nem?
3: Ez még az, igen.
1: Pepe Jeans. Mm. Jó, hogy kötöd az alsónadrághoz a férfiak kifinomultságát? Pepe Jeans-es milyen volt?
3: Hát laza, fiatalos... Akkor...
1: Proli volt?
3: Nem volt
1: finom,
3: proli.
1: Kifinomult,
3: igen,
1: jó?
3: Igen.
1: Oké, okay. A bosszos?
3: Na hát ő az...
1: Proli volt. Hamis bossz vagy igazi bossz, nem tudod?
3: Igazi.
1: Igen?
3: Igazi, hát...
1: Oké.
2: Okay. Proli volt?
3: Nem, ő sem.
1: Árván
3: volt.
1: Is ott volt?
3: Volt. Van is.
0: Ellensúlyoz az Ármánival?
3: Nem, ő se az, ő is nagyon kedves.
0: Nagyon kedves.
1: A lényeg, hogy kedves.
0: Diplomatikus.
1: Igen. Volt-e Calvin Kleinosod?
3: Igen, igen, volt, és azzal se volt semmi probléma.
0: Tehát az, hogy nem én voltam, te tetted hozzá.
3: Nem te voltál.
0: Mert bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni? Tehát, és akkor ott neked stratégia kellett?
1: Hát igen, igen, igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba, aha, és kezdesz el ez a válcsapkodós, ivós, haverkodós lenni.
0: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
1: Szerintem igen. Aha. Igen, igen, igen, ezt meg tudom csinálni szívességből, igen.
0: Igen, meg
1: a meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
0: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
1: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell menni, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
2: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod nem, az nem, italt, hanem nem. Még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
0: Nem. Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
1: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majd nem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg ugye nyilván ebbe a vastag espresso, vagy nem lesz, ez a kávés pohárba kapod a bort.
2: Tényleg olyan is van.
1: Persze, hogy van.
0: Harmadik után már nem zavarja.
1: Saját élményanyagból beszélek.
0: Akkor harmadszorra töltöttek, már jobban is ízlett belőle, nem?
2: Hát nem hiszem.
1: De, hát egy nagy ilyen másfél literes márka meggyes PET palacból öntötte a bort.
2: Jézusom.
1: Igen.
2: És ehhez mindenféleképpen úgy nézted és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, és nem szóltál.
1: Én akkor tudtam, hogy aznapra szar lesz az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Ja, igen,
0: azért... Van ennek a bája.
1: De nincs nagyon, nincs van. Nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
0: Amit bevasaltál meg úgy közben haza.
1: A szekéren. A motelben.
2: Megértem.
1: Mi az, amit nem tudunk elfogadni egy csajon, ami már túl prolis? Gyuri, most te jössz, te férfi vagy. Tessék.
0: Hát mit tudom, én külsőre gondolod?
1: Tehát, igen, például.
0: Hát nekem tud lenni ilyen ruhákban például ez a kígyó minta. Tehát ez nekem egy halálos.
1: És a kígyóból van?
0: Hát az is.
1: Az is?
0: Az is, igen. Igen.
1: Pedig
0: igen.
1: A jó kígyó csizma azért az nekem tetszene. Tudod?
0: Tudom.
1: De tilos az EU-ban.
0: Igen, nem véletlenül. Az ízlésrendőrség nyújtotta.
1: Ízlésrend. Szóval kígyó minta, igen.
0: Kígyó. Neked van ilyen egyébként?
1: Hát van az hány lakótelepen láttam. Mi? Ez a rózsaszín jogging, ez a bárson jogging, és rá van írva a segér, hogy pink.
2: Jó, igen.
1: Krúzolt, neked is volt?
0: Krúzolt
3: nekem el. Nem. Nekem szexi vagy.
0: De ezt még 3 éve is hordtad, nem emlékszem?
2: Már nem jön rám, sajnos.
1: Szóval például ilyen, meg vannak olyan körmök, meg vannak olyan hajpótlások, ami azért már nekem nem.
0: Ez a nagyon hosszú műköröm, igen. Ami most ilyen tök divat lett, és régen meg annyira ciki volt, hogy látod, hogy semmi köze a körömhöz sem, hanem tényleg egy műanyag darabok vannak rajta, és hosszú színes, neon színű, brutál, nagyszerű.
1: Pasikon? Egy melegítő, Anett? Egy drága melegítő.
2: Az proli. Igen. Az a legprolibb. Az, amikor tudod felvesz...
1: Tudod, hogy a fél magyar pop szakmát most megsértetted.
2: Tudom, és van az egészet meg akartam. Tehát ezek a drága, márkájú melegítők, az ocsmány. Ráadásul, amíg igen. Pocakja is van, és hogy kigel... Na hát, végem
0: nem,
2: van
0: nem olyan, nem olyan angol, mizé, gengszeres? Azt
2: nem angol
0: ezzel.
2: Gengszeres.
1: Igaza van Évinek.
2: Vidéki proli is. Mármint nem a vidéki is, hanem inkább prolitett
1: az a... Hát meg igen, meg hogyha ír például SMS-t, vagy ilyesmi, és mit tudom, mondjál már igent, vagy nemet, és hogy az J-vel mondjál.
3: Nem vicces.
0: Meg leírja, hogy má. Tehát, má. Hogy ez a, így elengedi má.
1: Igen.
2: Hagyjál
1: vagy ez a gyerekek, a potencia és a potenciál. összetévesztése állandóan.
0: Ez könnyen bele tudnak szaladni.
1: Igen.
0: Hát én találkoztam már olyannal is.
1: Hát ebben az üzletben ebben semmi potenciál. Hát, hogy...
0: Akkor onnan is kell menni, én azt mondom. Találkoztam olyannal is, egyébként baráti társaságban, nem az én akkori párom volt, hanem egy barátom, aki rácsodálkozott ott a társaságban, hogy Szicília az Olaszország része.
1: De hát, de ezek olyanok, amik már nem férnek bele, vagy beleférnek, de nem lesz a feleséged.
0: Az utóbbi, igen.
2: De most attól, hogy ezt nem tudja, és minden másban nagyon jó, de úgy, hogy a szekéren hazafelé bármikor.
0: Igen.
1: A jó gyerekek, nem a kérdés az, hogy igen. Ez összetud-e nőni. Igen, szekéren, igen, Gyuri, minden. Összetud-e ez nőni? Tehát itt visszatérre Taylorra és Travisre, vagy arra, hogy ezeket, akiket mi most körülírtunk, ez, de nagy a szerelem, de nagy azért, ez valahol idomul-e az egyik a másikhoz?
2: Egy idő után szerintem igen.
0: Figyelj, ha megnézzük, mióta az Évit ismerjük, hányszor írta körül ezt a pasi típust, aki ez a Travis Kelce, ez a nyers, tahó, de megfogja, megcsinálja, szőrös, néz, mint az őrült.
1: Van közös sportmúlt, lehet, igen. Van.
0: Tehát, hogy te, neked ez az álompasid.
2: Igen, Gyuri. Igen. Jó reggel. Mekkora egy sutyó vagy.
1: Magyarban nem ismersz ilyet? Böde Dani.
2: De. De inkább Ádám Martin.
1: Ádám Martin.
2: Hát, ugyan így néz ki, mint Kelce. Csak egy kicsit vörös.
1: Egy kis magyar Kelce. Na jó, köszönjük szépen. Itt jön olyan egyébként, és azt mondja, pont ilyen kapcsolatom volt, ilyen kapcsolatom, én voltam a proli hentes. A hölgy bankban dolgozott, a szülei sokszor azt mondták, neked miért pont egy hentes kell? Nem tartott sokáig a kapcsolat, de a friss hús az mindig jó volt, üzeni Halas Krisztián. Hát igen, szóval hogy ezek nagyon-nagyon ritkán tudnak működni. Jó, kíváncsi vagyok, hogy van-e ilyen. Azt szeretnénk tőletek megkérdezni, drága a hallgatók, ha már ismerkedéskor óriási volt közted és a párod között a különbség, és ez a szakadék, még együtt vagytok, és ez a szakadék megvan ma is. És azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan tanultatok meg ezzel együtt élni, hogyan tanultad meg szeretni a párod ezzel az óriási különbséggel. Tehát, hogy mi az a nagy különbség, ami van közted és a párod között, az az óriási szakadék lehet, nem anyagi érdekel, az a legkevésbé, hanem pontosan ez, amiről most beszéltünk.
2: Ez a viselkedési különbség, kultúra különbség, szocializációs különbség,
0: munkakülönbség.
1: Így van, és hogy ezt hogy tudtátok áthidalni, vagy sem, ez még mindig itt van-e köztetek, hogy éltek ezzel 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill farmától.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A reklám után...
4: Hírek a Retrórádióban.
11: Korábban zárnak a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatok. Sziasztok, Kultúra hódít a Balatonnál. Enyhülhet a hőség a hét második felétől. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, tetőzik a napokban a kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős marad. Vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Hőség idején még rövid időre se hagyjunk senkit a parkolóautóban, mert életveszélyes lehet. Ha bárki kocsiban hagyott gyereket vagy házi állatot lát, hívja a 112-t. Rövidebb ideig tartanak nyitva a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Ma és holnap az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A tartós hőség és az asszálya a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
12: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
11: Egyre népszerűbb a siesta kultúra a Balatonnál. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a száposok pedig már napkeltekor vízre szállnak. A vízparti programok pedig sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátósok, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeumlátogatók várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagyizók. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Már élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Már sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Győr felé az M1-esen Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és három autó ütközött össze. A 30-as kilométernél csak a külső sávot tudják használni. Fokozott türelemmel közlekedjenek. Adta hírül az Útinform.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na nézzük, 3-1-8 elmúlt egy perccel, és kíváncsiak. Ez nagyon idevág ez az SMS, figyeljetek ezt a sztorit. Még a Pécsi Egyetemre jártam, amikor összejöttem egy sráccal, akinek az volt a munkája, hogy teherautókra targoncával felpakolja az árut. És közgazdászként én végeztem, és az egyik nagy banknál kaptam kis kosztümös állást. Furcsa volt, amikor a munka után a boltban mindketten a melós ruhába mentünk, volt nem kicsi kontraszt. Nem engem zavart, hanem őt. Hogy ő nagyon kevés mellettem, a barátaimmal nem tud mit kezdeni, ahogyan sajnos többnyire én sem az övéivel. Mivel a kezdő fizetésem több volt, mint amit ő valaha is keresni fog, ő döntött úgy, hogy ennek nincs hosszú távon jövője, és 5 év után szakítottunk. Nem volt proli egyébként, és ha valaki, akkor én aztán tényleg nem nézek le semmilyen munkát, a családomban is mindenki szakmunkás. De ez nem tudott nálunk lelkileg működni.
2: A komplexusok sajnos, a komplexus elvitte a dolgot.
1: Pontosan, tehát nem az egyetemista, kiskosztümös, jó munkát abszolváló hölgy volt az, aki nem bírta a prolizmust elviselni, a proli nem bírta elviselni őt, hogy ő mindig elegánsabb nála, az ő társaságával nem tud mit kezdeni, közösen, ha megjelennek valahol, akkor ő cikinek érezte magát. Igen, a komplexus.
2: Igen, valószínűleg ilyen picire zsugorodott ebben az egészben, és egyszerűen lépni kellett maga miatt.
1: Igen. Van egy közlekedésünk, Gödöllő központ, Hév baleset, átjáró lezárva, rendőr irányít, üzeni Sanyi.
3: Nagyon köszönjük.
1: Hali tündérmese? Aha, egy évig. Mondjuk én 36 éve bírom, de az 5. kellett volna tiplizni. Csók, doktor Szöszi. Nem tudjuk a sztoriát.
2: Meg hogy mi volt az 5.
1: Igen, mi volt az 5. vagy arra lett elege egyébként. És azt se tudjuk, hogy ki a proli.
2: Igen.
1: Évi, nekem te igenis királylány vagy, még hogy nem tudom magamról, hogy proli vagyok, az alsóim is minőségi lidlesek, és kicsit szakadtak is zotya a sutyó.
2: Megvan a te Travis Kelce-t, hallod? Ura,
3: tényleg. Jó van, zotya.
1: Jó reggelt, Istenek, a párom és én mindketten azt gondoljuk magunkról, hogy az adott fél az előkelőbb. Közben pedig mindketten prolik vagyunk. Büfögünk, pukizunk és jókat röhögünk rajta. De tudunk kulturáltan is viselkedni, szerintem a miénk az arany középút. Azóta is együtt vagyunk, Mark Shelby. Igen, Mark, érzem minden betűtből. Tehát, hogy ezt nem is tudnád letagadni.
2: Igen. Ritka egyébként, hogy a proli tudja magáról, hogy proli, mert a proli hiszik legjobban, hogy ők kifinomultak.
1: Igen, sajnos ez így van ezzel, de van, aki vállalja.
2: Igen.
1: Sziasztok, elég sok tetoválásom van, ebből kifolyólag elég sok időt töltöttem tetoválószalomban. Kauzális összefüggés. Aha. Egyszer régen az aktuális barátnőm elkísért tetováltatni, és ahogyan viselkedett, az vállalhatatlan volt. Úgy gondolta, hogy itt mindenki amerikai motoros, káromkodni, vagánykodni kell. Fél távnál elment az egyik barátnőjével a városba sétálgatni. A tetováló tette hozzá, hogy hallod, haver, csajod nagyon nem tud viselkedni, ez nem egy kocsma. Úgy égett a pofámról a bőr, majdnem elsüllyedtem a tetováló székben. Nem ez a hölgy lett a feleségem, hála az égnek, üdv Szabi.
2: Híha.
1: Tehát, hogy ez, tehát hogy tetováltál a csávót, és a csaj is benn volt vele, és ott elkezdett izélni, parasztkodni?
2: Aha, de ezt vettem ki, hogy
1: aztán elment.
3: Igen.
1: Ez ciki volt, értem. Ifjúkori szerelem volt. Isten igazából a kedves mamának szúrtam a szemét. Kopogás, ajtónyitás, végigmérés, és ennyi a pedagógus vénából. Itt van az a kopaszfejű fradista izéd, lányom. Szerettem ott lenni.
2: Ez igen.
3: Ez szörnyű lehetett, nem? Akkor megítélnek a kinézet alapján. Már kizárólag. Igen.
1: Na de várjál, pedagógus nő ajtót nyit. Vélhetően ott áll egy kopaszfejű fradista izé.
3: Igen.
1: Nem?
3: Nem.
1: De. Oké, a kopaszfejét azt viszonylag gyorsan meg lehet állapítani.
3: Hát az látszik. Az
1: oké, akkor kinyitja az ajtót, a fradistát hogy?
3: Hát, hogy gondolom olyan póló van, vagy?
1: Na, de akkor ez már proli.
2: Egy kopasz fradi mezes csávó az ajtóban?
1: Hát ez nem proli. Na, bocsánat.
3: De csak az volt tiszta.
1: Akkor tehát proli. Tehát érted? Hát, hogyha ott áll egy fradi mezben, egy kopasz csávó, és jön a lányodér, igen, az nem egy jó hír.
2: Elmegy randira így, igen, jogos.
1: Na, szóval én itt a pedagógus anyával vagyok. Én már egy vérproli, de magyar bajnok voltam a sportágamban. Ő akkor diplomázott a tanárképzőn. Fel kellett zárkóznom. Levelezőn érettségiztem, diplomáztam, elég jól sikerült, néha azért vannak még kulturális különbségek, amiket sikerrel, humorral kezelünk. Jól működik, 38 éve, üdvözlettel Áron. Na!
3: Látod?
1: Ez milyen, hogy Áronban voltak ambíciók, és ő föl akart zárkózni, mert nyilvánvalóan valamiféle komplexus működött. Igen. Akkor. Föl akart is sikerült felzárkózni, az tök jó. Gratulálunk.
2: De hát ez egy ritka sikertörténet, de az SMS-ekből is ez jön le, nem?
1: Hogy igen. SMS-ekből is ez jön le, és hát attól függ persze, melyik oldal írja, a proli vagy nem proli, de a proli az általában, hogy is mondjam, sértődékeny. És nem akarja, és érzékeny, és nem akarja, és akkor ő pedig látjátok, hogy az értelmesebb az, aki egyébként szívesen van veled, kis kosztümben, te a targoncáról ugrottál le éppen, stb. És neki nem ciki, neked ciki.
3: Hát jó, mert azért szerintem a férfiaknak sokkal nehezebb elviselni, ha egy nő egzisztenciálisan, vagy minden téren kifinomultabb. Tehát azért ott van egy olyan, hogy azért a nő ne legyen magasabb szinten.
2: Igen, meg valószínűleg, aki kifinomultabb, az nyitottabb is. Akár elfogadás szempontból ilyen helyzetekben.
1: Igen. Igen. Na jó, Hungary Machine-t játszunk, jó?
3: Jó.
1: Oké, van egy dalszövegünk, meg van egy picit tekerve, tudjátok, hogy szokott a Google, ahogy csinálja. Azt kéne kitalálni, hívjatok most 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor, a Retro

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 4 perc múlva. Na, kettő nagyon jó sztori van még, ezt el akarom nektek, vagy fel akarom olvasni. Sziasztok, bocsisok, én egy felvidéki félcigány gyerek vagyok, aki Ausztriában melózik, kőművesként és autószerelőnek vagyok kitanulva. A feleségem üzletvezetőnek van kitanulva, és ápolónőként dolgozik, de nagyon egymásra találtunk, és szeretjük egymást, mindketten egyforma karakterrel rendelkezünk, és sok a közös bennünk, ezért is vettem feleségül. Úgyhogy elmondhatom, hogy van egy kis kompromissz, akkor teljes mértékben működik a kapcsolat. Nagyon nagyok vagytok, és bírom a búrátok, nagyon köszi Dávid Szlovákiáról.
2: De jó!
1: Nagyon jó. Igen. És valaki a szüleiről ír a következőt, ezt figyeljétek. Sziasztok, a szüleimről beszélek. Vagy beszéltek. Apukám még 14 évesen mezítláb járt iskolába, és nem volt fűtés a házukban, egy szegény kis falucskában cseperedett. Addig anyukámhoz magántanár járt zongoraleckét adni, közben franciául tanult, taxival jártak ebédelni vasárnaponként, és moziba addig. Valahol összefújta őket a szél, 30 évig voltak együtt. Hárman születtünk. Soha nem volt ideális kapcsolat köztük. Apu próbált fölfejlődni, rengeteget tanult, de más volt teljesen a gyerekkori indítatás. Üdv. Tehát, hogy nem tudott összenőni a dolog. Pedig valahol, valamikor, valami miatt jó ötletnek tűnt.
3: Milyen? 30 év, akkor is rengeteg idő.
1: Hát abban az időben nehezebben váltak az emberek, meg a gyerek, meg a nem tudom mi. Tehát, hogy
2: egy összetartó erő volt.
1: Igen. Ma már nagyon-nagyon könnyen. Igaz, Anett?
4: Bizony. Én csak tudom. De tényleg, ma már...
1: Persze, hát ez amit a Temuba visszaküldesz egy árut, ha nem tetszik.
4: Igen, hát hányszor olvassuk? Ő összeházasodtak egy év múlva, meg már válnak is.
1: Hányszor? Hát tényleg. Na jól van, Zolival játszunk. Szia Zoli, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Zoli! Honnan hívsz bennünket?
5: Éppen Veszprémben vagyok.
1: Éppen az azt jelenti, hogy...
5: Budapesti vagyok, ja, de le kellett utazni Veszprémre egy üzleti ügyben.
1: Ó! Oh, üzletet kötsz Veszprémmel?
5: Szeretnék, igen.
1: Jaj, de jó. És te adsz nekik valamit, vagy te kérsz tőlük valamit?
5: Én kérek.
1: Pénzt?
5: Nem. A pénzt azt én fogom adni.
1: Azt te fogod adni, oké. Okay. Jó, ez egy technikai cucc?
5: Nem, építőipar.
1: Aha, jó. Ez szolgáltatás?
5: Nem. Saját magamnak.
1: Saját magadnak egy...
3: Ez valami tűzép dolog lesz.
5: Mm. Én abszolút.
1: Ja, jó, oké. Okay. Ügyes vagy, Gyuri.
2: Szép volt, Gyuri.
1: Na jó, kezdjük el a játékot, mutatom.
5: Kezdjük.
1: Így van, itt van a dalszöveg.
6: Homokba firkálták azt a szót, és bíztunk benne, hogy örökre megmarad, de hullámokba fulladt már a vén tengerpart. A tegnap széthorta a lábad nyomát, ennyi volt, véget ért.
5: Abszolút lövésem sincsen.
1: Nekem se lenne. Hú. Igen, nem tudom, Gyuri szereti őket, ezért van valszegít.
5: Köszi, Gyuri!
3: Nem olyan nehéz ez, hallottad ezerszer, bár én sem tudom.
5: Abban biztos vagyok, hát gondolom, ez ugyanaz.
1: Nem, ez az a fajta zene, amit meghallasz, és ha csak nem voltál rajongó, akkor fogalmat sincs, hogy ki az, de hallottad ezerszer. Tehát ez a jellegtelen, csöpi-pöpi ízés, semmilyen. Tehát, hogy...
3: Ezek a zenészek még élnek,
2: igen, tehát nagyon kedvesen beszélsz róluk.
5: De abszolút egy huron pendülök a Gáborral, valahol így lehetek én is.
1: Attól tartok, hogy ha lejátszom, akkor se fogod felismerni, pedig ismered.
5: Biztos vagyok benne, de nem fogom tudni megnevezni sem az előadót, sem a szám címét, úgyhogy...
1: Igen, szóval ez is egy duó, nem, Gyuri?
3: Fogalmam sincs, hogy ki ez.
1: Egy olcsóbb TNT, nem?
7: Két gyümi.
3: Hallod, figyelj, Zoli, ezután már ne találd ki, én a zenészek védelmében mondom, ne találd ki.
5: Nem fogom.
3: Tüntessük ezt a feladványt.
5: Megígérem, hogy nem fogom.
1: És akkor mi legyen, most legyen ajándéka?
3: Fogad el azt, hogy csöpi-pöpi és kéz.
2: Igen, csöpi-pöpi.
1: Hát de most, hogy akkor lejátszom.
5: Na, játsszuk le, hát ha úgy, de hát mondom, úgyse fogom.
1: Igen. Komolyan.
3: Ezt mindenki ismeri.
1: Ezt mondom. Ismered, és nem tudom.
5: Mindenki ismeri. Ez a 90-es években lehetett ilyen tényleg ilyen nyálas zene, de...
3: Ahhoz. Pontosan.
5: Vétek?
1: Jó! Ilyen sem volt még, hogy megadjuk úgy, hogy az eredetit lejátszunk.
5: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, de egyébként ez hidd el, tőlem így is csoda volt.
1: Én elhiszem, mert csodálak is. Tehát, hogy Zoli,
5: köszönöm
1: csodálak.
5: Szépen, ez jól esik tőle. Én évek óta csodálak téged.
1: Kölcsönösen, Zoli. Na,
5: köszönöm szépen.
3: Majd akkor folytassátok adáson kívül, igen. Mit szóltam.
5: Rendben,
1: bocsi, Zacsi, benne egy baseball sapka meg egy bögre.
5: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
1: Köszi, Zoli, hívunk majd. Szia, neked is. Jó kedvű volt.
2: Igen, de nagyon rendes voltam, meg nem lehetett volna kitalálni.
1: Nem, tehát, hogy... ezért mondom, hogy a Gyuri tudja, meg izéde.
3: Halványlag gőzöm se volt. Te kevered a Fiesztával, én azt szeretem.
1: Tudod? Na, de ez a három. TNT, Fiesta és Vétek.
3: Mindegy.
1: Ez egy gombóc.
3: Jó.
1: Mindegy.
4: Engem hívott a múltkor a Gyuri egy Vétek koncertre, úgyhogy most tagadja.
2: Vétek, érdekes, hogy nekünk soha nem szólnak, nem? Hát egyikünknek se szólnak.
3: Az nem véletlen.
2: Ja, nem véletlen.
1: Örülj neki. Ja, jövünk vissza, gyerekek. Nagyon szeretnénk segíteni. Már 6 óra után elmondtuk, és remélem, hogy lesz jelentkező. Magyar Keresztúr, egy település, egyébként Győrmoson, Sopron megyében. Pár száz fős egyébként, és képzeljétek el, hogy fodrászt keresnek, mert az előző fodrász már rég elköltözött, és most már a lakók egymásnak segítik a hajukat megcsinálni. Pedig van egy gyönyörű fodrász üzletük. Igen. Rendesen mosótállal, polcokkal, mindent, csak be kell vinni a sampont meg az ollót.
3: Igen, az önkormányzat újította fel pont azért, hogy ne kelljen semmi más csinálni a fodrásznak, és hogy ezzel is oda csávítsanak valamit, valakit.
1: Igen. Na, és ebben szeretnénk nekik segíteni, mert ugye azt nagyon-nagyon át tudjuk érezni, hogy főleg idős hölgyek, akik legalább egy hónapban egyszer szeretnének elmenni fodrászhoz, picit rendbe tenni a hajukat, meg minden, hogy erre nincs lehetőségük, és már nem tudnak beutazni Csornára, vagy Győrbe, vagy fene tudja hova, hogy mérjük fel, hogy mi az igény. Segítsünk már Magyar Keresztúrnak, hogy hátra találunk egy olyan fodrászt, aki lehet, hogy nem reggeltől estig ott ül a szalonban, de hogy legalább egy hónapban, vagy két hetente egyszer elmegy.
2: Reméljük, hogy találunk ilyet, mert szerintem ez nagy segítség lenne az időseknek is.
1: Pontosan, és ezért beszélünk Magyar Keresztúr polgármesterével erről, Kovácsné Kálmán Gyöngyivel.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, bácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2990 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
17: Csapjunk bele a nyárba! Nappal strand, este buli.
18: Bükkfürdő.
17: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
18: Bükkfürdőn.
17: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
18: Találkozzunk Bükkfürdőn.
19: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Akár 42 fok is lehet ma, egyre környezettudatosabbak a magyarok. Szerdától jön az új vámszabály. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rövidebb ideig tartanak nyitva a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Ma és holnap az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan is. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derült ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, hogy mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezet védelméért, mondta a rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
23: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok. Tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
22: Szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli majd, közölte a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró. A vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiban. Már most 27 fok van, délután az abszolút meleg rekord is megdőlhet, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalom és Bicske között korábban egy kis teherautó és három autó ütközött össze. A 30-as kilométernél a forgalomkorlátozás ugyan megszűnt, de a torlódás még csak feloszlóban van. Az 52-es főúton Fülöpszállnás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok is, ez leginkább az M3-oson érezhető, 60 és Gödöllő között.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 14 perc van, most jó reggelt újra. Drága hallgatók, sziasztok! Itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Évi. Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, van egy nagyon jó SMS-ünk. Szevasztok, bocsi, szerinted a tankcsapda jó? Sokszor erőltetett szöveg. Nem hozzáillő zenével. Ja, Kodályt végeztem. Üdv, Suhanc. Végül semmit nem végeztél, te Suhanc. Egyszerűen egy ilyen SMS-t. Azt a Kodályból írják. De biztos ezért írtad, hogy provokálj, de nem nagyon. Nem nagyon hat. Jó, viszont egy nagyon-nagyon helyes történetet olvastunk nemrégiben a Blikben. Képzeljétek el, és azon azt gondoltuk, hogy nekünk valahogy segítenünk kell. Magyar Keresztúr településéről van szó. Ez egy néhány száz lakosú község Győr-Moson-Sopron megyében is. Ezen a településen most már egy jó ideje nincsen fodrász. És igény viszont nagyon lenne rá. Itt a településen most igyekeznek ezért mindent megtenni, feladtak egy hirdetést, és ott mi láttuk is a fotóját, ugye, egy teljesen felújított fodrász üzlet várná ott azt, aki fodrászként dolgozna.
1: Így van benne mosó, szárító és egy teljesen hatalmas tükör, tehát ugyanolyan, mint bárhol egy fodrászszalon.
0: Abszolút, és még a bérleti díjat is elengednék, nyilván rezsit kéne fizetni, de hát egyelőre nincsen jelentkező, és ezért gondoltuk, hogy mi bekapcsolódunk ebbe a témába. Most az ott élők állítólag ott tartanak már, hogy próbálják egymásnak megcsinálni a frizuráját, és hát nyilván ez egy tarthatatlan helyzet. Itt valaki írja magáról, hogy aztán nincs fodrász végzettségem, de magamat szépen megnyírom, igaz, néha szólnak a kollégáim, hátul egy kicsit érdekes a hajad, mint most a Gyuri egyébként.
1: Igen.
0: A válaszom mindig az, hogy azt még tükörben sem látom egy hónapban. Egyszer megnyírom szépen a bandát, ha megfelelnék. Zotya, nem, te nem.
2: Nem, mert szeretnénk tényleg jó kezekbe adni ezt a települést, ha úgy van.
0: Így van. Na, és miután idősödő településről van szó, szóval én például emlékszem, hogy anyukám szegény, ugye, Isten nyugosztalja, de az utolsó időben is, vagy hónapjaiban is, ő rendszeresen járt le fodrászhoz. A fodrász meg aztán hazakísérte, nagyon cuki volt, de hogy neki az nagyon fontos volt, hogy a haja az rendben legyen.
1: Hát az én nagymamám, az konkrétan az utolsó pillanatig is nagyon fontos volt, amikor már idősek otthonában volt, képzétek, oda is járt hetente a fodrász, és ő befizetett, neki minden héten meg kellett csinálni azt a pár szál haját, és mindig mondta, hogy jött a fodrász, és ott volt, és nekik ez azt érzik ettől, hogy ők újra nők, és igényesek, és adnak magukra, teljesen mindegy a kor.
0: Ez abszolút nem urizálás, tehát ez tényleg így van, ez főleg a hölgyeknek nagyon fontos, én kíváncsiak a férfiakkal mi a helyzet Magyar Keresztúron, de mert azért idős férfit ritkán látok jó frizurával, tehát csak Ernyei Béla.
1: Nekem egyébként nem, nekem a szomszédom, képzeljétek, ők is járnak fodrászhoz, ők is.
0: Komolyan.
1: Képzeld, és nagyon sok haja van a szomszédomnak, mondhatom a nevét, Bécinek, és neki tényleg normálisan meg van nyírva a haja. Tehát, és jár fodrászhoz, tehát, hogy, és az úgy be van lőve. Nagyon, nagyon komoly. Tehát nem ez a, tudod, ez a lenyírt,
0: igen,
1: borobi, nem tudom, még ezek a gépekkel, hanem rendesen ollóval.
0: Na jó, szóval itt most szeretnénk, és már van egy jelentkezőnk, szeretnénk itt a hallgatók összefogásával valahogy segíteni Magyar Keresztúron, hiszen szerintem simán elképzelhető, hogy valaki most a környéken hallja az adást, ugye Csorna van közel, ha jól tudom.
2: Csorna, igen. Így van, de hát Győr is ott van egyébként, nem olyan
3: Kapuvár
2: messze.
3: Kapuvár is a közelben van, azt néztem, hogy valami 20 kilométer.
0: Majd legalább beugrósként, tehát nem is kell, hogy minden napot reggeltől nyitva tartáson, hogy a zárásig ott legyen valaki, hanem lehet, hogy havonta néhány alkalom, vagy egy alkalom, vagy két alkalom, az már elég is lenne. Szóval a részletekre mindenképpen nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, és ezért itt van velünk a vonalban Magyar Keresztúr polgármestere Kovácsné Kálmán Gyöngyi. Szia Gyöngyi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Jó reggelt! Na, mi történt az előző fodrásszal, Gyöngyi?
4: Hát az előző fodrászunk igazából most jelenleg kismama, de azóta igazából nem sikerült pótolni a helyét.
0: Nem sikerült szerezni.

0: Hirdetést adtatok fel, jól tudom? Tehát, hogy rendes álláshirdetés.
1: Igen, igen. Hát igazából bérleti történetbe gondolkodtunk, hogy hát, hogyha ez így úgy izgalmasabb a vállalkozóknak, de valahogy nem sikerül pótolni a fodrászunkat.
0: Hány lakosa van Magyar Keresztúrnak?
1: 487,
0: és a korosztályát tekintve inkább idősebb korosztályú?
1: Hát kicsit idősödünk, de most tényleg sok fiatal beköltözőink is vannak, és igazából kozmetikánk is van, manikűr, pedikűr is van, de valahogy a fodrász, nem tudom.
0: Aha. Nem. És a kozmetikus manikűr, pedikűrös, ő ott van minden nap szolgáltat, vagy csak úgy, mit tudom én, bizonyos napokon?
1: Alkalomszerűen,
0: oké, de bejelentkezés alapján meg így.
1: Így van.
0: És ott láttam a fotón, hogy nektek van egy gyönyörű kis fodrászszalonotok, ott áll üresen.
1: Igen, igen. Úgyhogy nagyon szépen berendeztük, nagyon lelkiismeretesen küzdöttünk a testülettel, hogy megvalósuljon, és valahogy nem sikerül az állást betölteni.
0: Figyú, hát remélem, hogy tudunk segíteni. Ti most olyan fodrászt kerestek, aki ezekkel a legaktuálisabb trendekkel is tisztában van, mondható, hogy vannak fiatal beköltözők, vagy inkább az idősek lennének a célközönség, és akkor ugye az a klasszikus fodrász tudás kell.
1: Hát én azt gondolom, hogy ha egy olyan fodrász jönne, aki, mert én abba bíztam, hogy most, hogy végeztek a fodrászaink, és esetleg egy friss vendégkörrel még nem rendelkező fodrászt él a lehetőséggel, és ahhoz teljesen jó lenne, hogy elinduljon a
0: pályán.
1: Betűs életbe. Igen.
0: Figyelj, kaptunk egy SMS-t, azt mondja, sziasztok, a lányom pályakezdő fodrász, megakadt az elhelyezkedésben, Magyar Keresztúr neki 30 percre van.
2: Hoppá.
0: Van egy ilyen, de ez az anyuka, gondolom, vagy apuka, aki írta ezt az SMS-t, tehát nem tudok a lánya nevében. Gyuri, megpróbált fölhívni őt közben, hogy hát ha az elérhetőségét, itt van 8 óra 9-kor jött az SMS. Na itt vagyunk, Gyöngyi, bocsánat.
1: Igen.
0: Na, szóval nem csak itt, te is azt kezdted el, hogy nem baj, hogyha az új dolgokkal, hogy egy olyan fodrász keresek, talán ilyesmi valakit, mint akit most említettem én, aki pályakezdő fodrász, és volna kedveit elkezdeni nyitogatni, bontogatni a szárnyait.
1: Én azt gondolom, hogy ha egy ügyesebb fodrászunk lenne, akkor a szomszéd településekről is átjönnének, nagyon szívesen.
0: Nem tudom, ezt lehet-e így kérdezni, hány főnek van igénye rendszeres fodrászatra nálatok?
1: Hú, hát ezt így nem mértük fel.
0: Hát durván, de ez most 5 fő, vagy inkább 50?
1: Hát én inkább az 50.
0: Inkább az 50. És csak hölgyek, vagy urak is?
1: Urak is,
0: ó! Nagyon jó. Közben a Gyuri, a szerkesztőn próbálja elérni ezt az anyukát, vagy apukát, aki a lányáról ezt írta, hogy többet tudjunk róla. Na, most a településnek mi az ajánlata? Mert te vagy a polgármester, ott van ez a fodrász helység, vagy üzlethelység, hogy mi lenne itt az üzleti ajánlat, hogy akkor azt neki ki kéne bérelni, vagy a bérleti díjjal ne foglalkozzon, tehát hogy mit tudnátok ajánlani?
1: Hát én igazából azt gondolnám, hogy addig, amíg nem alakul ki egy fix vendégkör, addig mi teljesen a rezsi költséget, ha bevállalja, a bérleti díjat azt nem szeretnénk. Az, hogyha esetleg tényleg olyan sikerülne úgy felfuttatnia, de akkor is csak valami kis jelképes összegre gondoltunk.
0: Jó, tehát abszolút értem, amíg az üzlet beindul, addig nincs bérleti díj, csak rezsiköltség, és onnantól majd újra tárgyalnátok, ugye?
1: Igen, de mi igazából nem meggazdagodni szeretnénk ebből.
0: Nem, fodrász szeretnétek, szolgáltatás, igen. Értem. Oké, na, azt lehet tudni egyébként, te oda jártál fodrászhoz, te is? Amíg volt fodrász.
1: Én igazából nem.
0: Ja, jó, oké.
1: Nem.
0: Mennyit fizetnek, ezt lehet tudni, hogy egy ilyen festésvágásért mennyit fizettek így a lakosok régen?
1: Na igen, ez igazából egy fontos tényező, hogy azért szeretnénk így segíteni a vállalkozót is, hogy ne Szóval egy észszerű keretek között.
0: Tehát ne, ne

0: álljon el az ára, így van.
1: Igen, szóval ne egy ilyen festés, hajvágás, az ne 30-40 ezer forintos tétel legyen, hanem tényleg most egy falusi körülmények.
0: Oké. Én azt gondolom, hogy ez érdekes tud lenni. Hát nyilvánvalóan most nem a budapesti fodrász az Andrássy útról fog ide érkezni, de mert hogy neki az üzleti elképzelése nyilván más. De hogyha például egy kezdő fodrász... Képzeld el, hogy Gyöngyi, itt van a vonalban Norbi. Norbi ő az apukája?
2: Norbi az édesapja annak a hölgynek, akiről ugye írt SMS-ben.
0: Aha, bekapcsolom őt is adásba. Jó, Gyöngyi?
1: Jó, rendben.
0: Norbi, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia, te írtad az SMS-t, ugye? Ja, itt van Gyöngyi is, igen. Norbi, te írtad az SMS-t, hogy a lányod most végzett?
3: Igen, most végzett az iskolából. Valójában munkát keres, igen.
0: Munkát keres, és hallottad itt most a polgármester hölgynek a kvázi ajánlatát. Ez elképzelhető, hogy lányodnak tetszene?
3: Én úgy gondolom, hogy egy próbált megér. Mi közel lakunk Csorna mellett, rá a Patonán, ez egy 30 perces táv.
0: Aha. Bocs, Gyöngyi, tőled kérdezem, hogy szerinted ezt milyen sűrűn kellene ott lenni a fodrásznak? Tehát ez ilyen két hetente egyszer, és akkor megbeszéli az ügyfelekkel, vagy havonta egyszer, vagy sűrűbben hetente egyszer? Mit látsz reálisnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy két hetente egyszer biztos, de hogyha ügyes a fodrászunk, szerintem fel tudja ő turbozni a vendégkörét.
0: Uh-huh. Norbi, ez elképzelhető, hogy nyilván akkor a lányod dolgozhatna máshol is, de két hetente egyszer Magyar Keresztúrra kell menni a megbeszélt időpontokra, és akkor ott végezni a dolgát. Ezt el tudod képzelni, megtenni?
3: Én tudom képzelni, mert mobilis a lány, mert van autója, nincs se buszhoz, se tömegközlekedéshez kötve.
0: Tehát tök jó, tehát teljesen szabadon tud mozogni. Megteszed, Norbi, hogy a Gyuri visszaveszi a telefont, és elkéri tőled a lányod telefonszámát?
3: Persze.
0: Hogy megadod, oké? És akkor majd vele is szeretnénk beszélni, rendben?
3: Rendben, köszönöm.
0: Köszi, Norbi, hogy jelentkeztél. Szia, szia.
3: Viszont,
0: szia. Na. Gyöngyi, hát ez már egy reménysugár. Bevallom. Hát nézd, meglátjuk, mert igazán nemes dolog, jó lenne az a polgármester más segíteni pályakezdőt. Itt valaki írja, hogy ez milyen jó kezdeményezés. Az a helyzet, hogy nagyon sokan, illetve igazából más nem nagyon jelentkezett. Tehát ez valahogy nehézkesnek tűnik ez a dolog ott a környéken.
1: Igen, de nem, igazából nem értem, hogy miért.
0: Egyébként én sem. Csorna a legközelebbi nagyváros?
1: Csorna és Kapuvár között helyezkedünk el, mert maga a fekvése a településnek nagyon jó. És csendes, itt a falu határában van az elkerülőnek a felhajtója. Úgyhogy teljesen jó fekvése van a településnek.
4: Igen, az M86-os mellett van, tehát azonnal, hogyha lejössz az autópályáról, akkor gyakorlatilag egy 3 perc alatt ott vagy Magyar Keresztúron. Tehát, hogy még a közlekedésem az, hogy kisfalukon kellene végigmenned.
1: Igen.
0: Nem tudom, én ezt valahogy úgy látom most, hogy ezt valahogy be kell végeznünk ezt a feladatot.
4: Meg kell oldanunk, igen. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy ennyire legyünk már egymásra tekintette. Tehát azért itt az üzleti ajánlat nagyon jó. Van egy üzlethelység, amiért nem kell fizetned, vannak kuncsaftok, akik várnak téged, és nem kell az elején lehúzni őket. Hát szerintem azért, ez nem egy bonyolult történet.
0: Egyébként függetlenül tőlünk, Gyöngyi, mert itt most nézzük, hogy van-e még jelentkező az úrron kívül, illetve a lányt megpróbáljuk majd mindjárt fejlődni a hírek után, de hogy nálatok hol lehet jelentkezni erre az állásra?
1: A telefonszám, úgy tudom, a hirdetésben benne van.
0: Jó, de az a hirdetés hol van? Bocsánat. A hirdetés az hol találja meg az, akit érdekel?
1: Aha, akkor az nincs meg nektek.
0: Nekünk nincs, mi a cikk alapján tudtunk csak erről az egészről. A hirdetés nincs meg nekünk, de ez hol? Az önkormányzat honlapján, vagy van egy Facebook oldalatok, vagy nem tudom, tehát hol van?
1: Igazából a kisalföld.hu is megosztotta, rábak.hu is megosztotta, mi Facebook oldalunkon is megvan.
0: Oké, tehát hogy ezek az elérhetőségek, hogyha valakit érdekel, és amúgy meg itt most a rádión keresztül, hogyha valaki jelentkezik, akkor mi azt mindenképpen egyrészt felhívjuk, másrészt pedig összekötjük veletek, jó?
1: Jó, nagyon-nagyon köszönjük.
0: Oké, reméljük lesz belőle valami, nem tudunk semmit sem ígérni, de hogyha lesz jelentkező, akkor küldjük hozzátok, oké?
1: Jó, nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen, Gyöngyi, szia-szia. Szia. Kovácsné Kálmán Gyöngyi, Magyar Keresztúr polgármestere.
4: Így van, és egyébként az info@magyarkeresztur.hu e-mailre lehet egyébként írni, hogyha valakit érdekel.
0: Nagyon kideríted itt a dolgokat. M86-os info@, minden nálad van.
4: Hát muszáj. Egyébként kezdjétek el, a Google Earth-en végigmentem, Magyar Keresztúrt megnéztem.
0: És?
4: Egyébként egy nagyon cuki kis falu. Ugye én is kis faluban lakom, és érzékelem az ottani problémát, mert hogy a faluban azért vannak ilyenek, hogy valami hiányos, tudod. És
0: hát abszolút. Hát nagyon sokszor már azért kell küzdeni, hogy a faluban legyen kocsma. Hát a kocsmák is megszűnnek.
2: Megint ezt olvastam a hétvégén, egy tudósítást arról, hogy hogy halnak el a magyar kocsmák pontosan, mert kezdenek elnéptelenedni. Nincs már az a közösség a falvakban, és ez szörnyű. Tényleg.
0: Így van. Jó, tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy vagy ismer valakit, vagy az jelentkezzen, vagy Csorna környékbéli, és szeretne dolgozni a faluban, vagy a falunak, az jelentkezzen. Amúgy meg egy olyat is szeretném kérdezni a többi hallgatótól, biztos volt már olyan, mint ahogy az előbb valaki jelezte, hogy fodrász helyett vagy magad, vagy a haverod, vagy az anyád, vagy valaki elintézte a hajadat. De ezt most szó szerint elintézte a hajadat. Ez lehet bármi, ez lehet vágás, de lehet festés is. Olyan gyönyörű színek vannak, amit...
2: Ó, bizony, azok a klasszik padlizsán színek például.
0: Igen, igen, igen, igen. Vagy tényleg a szőkének terveztem, és ilyen ez a zöldes árnyalat lett, de van a narancs.
2: Igen, de már én is javítottam ki haverom haját, aki úgy gondolta, hogy megspórolja a fodrászt azzal, hogy vesz egy ilyen gépet, tudod, és onnantól tolja magának.
0: Igen.
2: És olyan lett, mint a borznak itt hátul ilyen átmenetes.
0: Igen, igen, igen. Még Lacika haját is vágtad.
2: Igen.
0: Igen. Szóval, hogy amikor ebből katasztrófa lett, erre lennénk kíváncsiak. Tehát amikor vágás, vagy festés, vagy valami is katasztrófa lett, meséld el, mi történt, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
9: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
8: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező áll.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
13: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt!
13: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: 40.000 gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban, történelmi mélyponton a Velencei tó vízszintje, úton az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tetőzik a hőség, ezért mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőséget vegyük igénybe. Közben komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában is. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket. Köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló gyermekeket is. Mondta el rádiónknak Darabánc Judit sajtófőnök.
16: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
18: Történelmi mélyponton a Velencei tó vízszintje, a Gárdon 47 centit mértek. Az optimális vízállás 130 cm-es lenne. A strandolók szerint ráadásul jóformán forró a tó vize. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalom és Bicske között korábban egy kis teherautó és három autó ütközött össze. A 30-as kilométernél a forgalomkorlátozás ugyan megszűnt, de a torlódás még csak feloszlóban van. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok is, ez leginkább az M3-oson érezhető, 60 és Gödöllő között.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz 4 perc múlva. Na, hát itt próbálunk a magyar keresztúriaknak segíteni azzal, hogy fodrászt keresünk. És hát... egy jelentkezőnk volt eddig, és egy apuka egyébként, Norbi, és azt mondta, hogy a lánya pályakezdő fodrász, és jelenleg az elhelyezkedésben picit megakadt, és egyébként nincs is messze tőle magyar keresztúr. Na végül is sikerült a lányt elérni, és itt van a vonal végén Szonya. Szia Szonya, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Szia, szia! Hát mit szólsz, hogy apud jelentkezett nálunk?
2: Hát meglepett.
1: Bennünket is. Na de egyébként jó hír, mert amúgy nem nagyon volt jelentkező. Na, szóval mi az előbb a polgármester asszonnyal beszélgettünk, ő adott fel egy hirdetést, magyar keresztúra, egy pár száz fős település, azzal, hogy fodrászt keresnek, mert a faluban nagyon-nagyon lenne rá igény. És az önkormányzat fel is újított egy fodrászszalon, tehát azt a fotót, amit láttunk, azon van szépen mosótál, meg polcok, meg mit tudom én, és a polgármester asszony azt mondja, hogy nem kér, legalábbis eleinte nem kér bérleti díjat, ami kialakul a kuncsaftkör, hanem csak rezsi fejében, hogyha valaki ott szolgáltatna, ha nem is napi szinten, de két hetente, akkor attól már nagyon-nagyon boldogok lennének. Na most, te hogy állsz a pályakezdéssel? Valóban nem tudtál még elhelyezkedni?
2: Hát munkahelyen voltam, viszont onnan eljöttem, meg gyakorlaton is voltam elég sokat, úgyhogy azért én elég gyakorlottnak érzem úgy magam, tehát hogy még nem teljesen ez a 100%-osan, de meg tudnám csinálni szerintem.
1: Gondolom igen, egyébként a polgármester hölgy is azt mondta, hogy ők is valami pályakezdőt gondolnának, aki nem arra megy, hogy most hirtelen meggazdagodjon, mert ugye ott azért idős emberek nem tudnak annyit fizetni, mint mondjuk a fővárosban, de hogy és akkor ott ki tudná bontakoztatni a tehetségét. Szóval, hogy ő pont hasonlóra gondolt, mint amilyen te vagy szerintem. Mit szólsz a feltételekhez, amiket mondtam?
2: Hát a rezsi szerintem az teljesen jó, hogy csak annyit kell, meg hát igazából nekem fél órára van.
1: És apud mondta, hogy autód is van, tehát te tudnál közlekedni.
2: Persze, aha, igen.
1: És minden cuccot be tudsz szerezni, vagy megvan már neked? Most nem ollóra gondolok, meg fésűre, meg hajszállítóra, hanem nem tudom, hogyha igény van Dauerre, vagy igény van különböző színű festésekre, vagy ilyesmi, akkor ezek simán?
2: Be tudnám szerezni, aha.
1: Aha. Figyelj, mit csináljunk? Mert a polgármester azt mondja, nagyon örülne, hogy összekössünk vele adáson kívül?
2: Igen, annak örülnék.
1: Jó, Gyuri, ki fog itt hívni?
3: Én szerintem mindkettőknek megadom mindkettők számát, és akkor mindegyiknek megírom, hogy hívjátok egymást. És akkor amelyik gyorsabb lesz.
1: Szonya, ez jó így?
2: Persze, igen, köszönöm.
1: Figyelj, szuper vagy, nagyon-nagyon örülnénk, ha összejönne. Majd egy visszajelzést kérnénk, akár tőled is, vagy a polgármester asszonytól, hogy ez sikerült-e, mert akkor ez meg lenne oldva.
4: Ez egy sikersztori lenne.
1: Nagyon jó lenne, igen. Milyen sűrűn érnél rá ilyen két hetente egyszer, hogyha hogy egyeztetted az időpontokat a helybéliekkel, akkor az úgy oké? Okay?
2: Ó, még többször is ráérnék szerintem.
1: Tök jó fej.
4: Amúgy én adok a tanácsot, Szonya, tudod, mit csinálj? Menj el magyar keresztúra, először a lakosokat fogd össze, és akkor csinálj nekik egy napot, és a többi mellette lévő faluból hozd oda azokat a kuncsaftokat, és akkor több napot is ott lehet magyar
1: keresztúra. De az hogy csinálja az odahozást?
4: Hát megmondja, hogy egyébként ő ott lesz, és akkor lehet oda bejelentkezni.
1: Megmondja, kiáll a főtére egy sörös ládára?
4: Ez falu, tudod?
1: Ezért kérdezem.
4: A faluban ugye szájhagyomány útján mennek a dolgok. Tudod,
1: és akkor egy szájba belemondod, onnantól már megy.
4: Így van, így, de úgy mondod bele, ahogy te szoktad. És akkor, és hogyha ugye elmondja, akkor hidd el, továbbadják, hogy itt azért szájba rágós.
3: Hát akkor
4: lesz.
3: Az elsőnek el kell mondani, és meg is van ez a marketing.
1: Meg is van, igen.
4: Jó lesz. Ennyi.
1: Szonya!
2: Jó, persze.
1: Jó, bocs, csak egy ilyen marketing tanácsot kaptál Risztov Évitől.
3: Mondjál Sajnán szájba.
1: Tessék?
2: Teljesen jó ötlet volt.
1: Na jó, figyelj, én remélem, hogy ez a dolog elindul. Köszönjük szépen, ölelünk minden, és akkor összehozunk a polgármester asszonnyal adáson kívül, jó?
2: Rendben, én is köszönöm.
1: Köszi, szia Szonya!
2: Hello!
1: Szia! Hát ez egy cuki lány.
3: Nagyon szuper lesz, és pont jól jön neki, gyakorlat, meg minden, hát ez ideális pályakezdőnek.
1: Abszolút. Mit Na, hogy van ez a falu marketing?
4: falu marketing az úgy van, hogy szájhagyomány útján terjed. Tehát ha egyébként, ha nem vagy jó, tud, hogy nagyon gyorsan lehúznak.
3: Hmm. Tehát... Kinek a szájába beszéltél először bele a Túrospatakon, mikor oda költöztél?
4: Túrospatakon? Hát figyelj, én azért a nyugdíjasok körében azért népszerű vagyok.
1: Melyik a legközelebbi falu? Vagy két falu alodébb? Solymár? Vagy mi?
4: Hát az már kösség.
1: De kinek a szájába kell beszélned, hogy Solymárra elmegyen a híre?
4: Hát, na az... Mindenképpen.
1: Kinek a szájának a hagyományát kell ápolnod? Beszélj, marketingül.
4: Marketingül mondom. Figyelj, én a nyugdíjasokkal beszélek, és azoknak tudok segíteni abban, hogy nem, ők viszik a híremet. Tényleg, ők a jó híremet viszik. A fiatalok, hát mi azért egy öreg, vagy szerintem idősödő falu vagyunk. Tehát én most így fiatal vagyok ott.
1: Jó, oké, ezt van.
4: És azért mondom, úgyhogy a nyugdíjasokkal beszélek én.
1: Na jó, minden, nem az ötlet jó, csak azt nem tudom, hogy kell hirdetni falun. Tehát, hogy azt így. Ki kell a villanyoszlopra szegecselni valamit.
5: Szórólapok a postaládában.
1: Amit a Western filmekben, nem? Ez a Wanted.
3: Így van. Igen.
4: Kocsmába kell menni egyébként. A kocsmába. Nálunk is van még egy darab kocsma van a faluba. Remélem, nem szűnik meg.
1: Na jó, mindegy, ez most már Szonya dolga a marketing, én nem tudom, hogy tehát a Facebook az nem működik annyira, meg ilyesmi.
3: Szerintem vannak ilyen Facebook csoportok is, mert minden településnek van. Szóval az
1: jó, csak nem biztos.
3: Nem biztos. Túrospataknak van?
4: Van, több is.
1: Van Facebook csoportod?
4: Van, és szoktam olvasni, hogy kivel mi történt.
1: Na, itt a félrement hajvágásokról lesz még szó itt SMS-ben. Azt mondja, annyira félrement a saját hajvágáson, hogy az évzárón nem egész iskola előtt kapta meg a jutalomkönyvet, hanem az osztályteremben.
3: Szegény.
1: Aztán unokatesó megkért az esküvői bulia előtt, hogy nyírjam meg egy sörözős horgászattal egybekötve. Hát lettek foltok a fején, nem mondom, hogy a szülei mai napig neheztelnek rám. Pedig ennek már majd 10 éve zotya megint. Oké. Okay. Akkor én lassan egy éve magamnak vágom a hajam. Miután a 20 éve szolgálatban lévő fodrászom ott hagytam, mert ki akart kezdeni velem, de úgy, hogy hagyjam el a családom is érte. Azóta próbáltam más fodrásszal is vágatni, de szarul vágtak. Szarul, meg én is le tudom vágni, akkor miért fizessek? Üdvjé egy pasi. Hallod, ez a családját is hagyjam el a fodrászért.
3: Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A kikezdés még egy dolog.
1: Igen. 14 évig kopasz voltam. Untuk haverral az állandó nyírást. Így vét habbal, tudod, a veet, habbal próbálkoztunk, hát majd befostam a gyönyörtől, még a bőrt is leszette. Persze nagybetűvel rá volt írva, hogy fejre tilos használni, azóta majd derékig érő hajam van. Na, ennyit ezekről. Van még egy csomó egyébként. Jó, játszunk hangcsapdát, jó?
3: Nyomassuk.
1: Oké. Okay. Itt van a hang hozzá.
6: Világjuk el a repülő az emosi agávnal érdelefban, kedve elektrovilágon és a poncit bírták felé.
1: Mindig valahogy előkerül. Igen. Mindig valahogy előkerül.
3: Nagyon ismerős, így szétszabdalva is nagyon ismerős hang.
1: Na jól van, gyerekek, ha tudjátok, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Mindenkinek, aki szereti.
7: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádiósót. Keresd a Bocskor Rádiósót.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 8 perc múlva. Na, valaki azt mondja, ez nem jön ki. Peti mondja. Azért nincs jelentkező fodrász, mert nem jön ki a matek. 50 ügyfelet, ha napi 5-öt le tudsz tolni, akkor 10 nap. Azaz fél hónap alatt tudsz ellátni. Ha felfut az üzlet és lesz 100 kuncsaft, az egy teljes állás. 8000-rel számolva a bevétel 800000 forint per hó bruttó. Ebből lejön az adó, a bejárás, a rezsi, a jelképes béleti díj. Ezt nem tudom, hogy miért számolod így. Én szerintem, na mindegy. Mondjad?
3: Mit számol ő?
2: Nem tudom, és miért napi 5-öt tud letolni?
3: Ezt akartam mondani, miért napi 5-öt? Hát én amikor a fodrászszalomban vagyok, és csinálják hajam másfél óra, legalább 3-at ledarálnak előttem, abszolút, vagy alattam, vagy abszolút. Nem tudom, hogy igen.
2: Na, bocsi, új zenéket vélek felfedezni. Tudom, hogy a ti repertálotok más, de esélyes, hogy ez kihat a nap további részére, vagy hülyeségeket kérdezek. Bárcsak kihatna, én fogalmam sincs a nap további részéről. Itt mi egy picit építkezünk. Ennyi. Jó, Magyar Keresztúrba fodrász állásra jelentkeznék, írta még valaki, és ezért itt van a vonalban a Kata. Szia Kata, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia drága Kata! Na hallottad akkor te is ezek szerint ezt a beszélgetést, te honnan jelentkezel amúgy, honnan mennél?
4: Én Kapuvárról jelentkezek.
2: Tehát tök közel. És régóta fodrász vagy?
4: Hát igazából egy éve végeztem. Uh-huh. És én dolgozok is benne, tehát nekem van tapasztalatom.
2: Aha, jó, figyelj, az is elképzelhető, hogy felosztjátok egymás között, tehát ott a fodrászszalon, és akkor egyszer megy Szonya, másik nap mész te, tehát ezt meg lehetne beszélni, ez szerintem nagyon izgalmas, én azt hiszem, hogy sokkal több jelentkező lesz, tehát örülök, hogy van kettő. És tetszenek a feltételek, amit a polgármester hölgy elmondott?
4: Persze, uh-huh. Igen, abszolút.
2: Jó.
4: Én már beszéltem is vele, szóval már holnap megyek is.
2: Ó, te aztán gyors vagy, hát várjál, de szól, jó. Oké, nem, hát ez, örülünk, hogy van valaki, így van.
3: Így van.
2: Szóval holnap mész bemutatkozni?
4: Igen, pontosan. Megbeszéljük okay. A részteket, meg körbenézek, meg ilyesmi.
2: Jó, nagyon helyes. Hát Kata, hát akkor nem is kell nagyon összehozni benneteket, ti megvagytok, és majd az eredménye kíváncsiak vagyunk, de nyilván Szonyáira is. Elképzelhetőnek tartott, hogy akár ketten dolgoztok abban a szalonban?
4: Persze, én nagyon csapatmunkába részt veszek, tehát ez teljesen megoldható.
2: Aha.
4: Meg esetleg tudom ki segíteni is, mert nekem van egy kicsit a tapasztalatom, tehát...
2: Szuper
4: abszolút.
2: Vagy.
4: Abszolút.
2: Hát szuper vagy, imádni való komolyan. Kata, köszönjük szépen, hívunk majd még.
4: Köszönöm.
2: Nem ma, de hogy alakultak a dolgok, szerintem.
4: Jó, rendben.
2: Valamikor
4: rendben.
2: A napokban, jó? Köszönjük szépen, szia! Neked is, szia! Mert, ez milyen?
3: Mert is fel is hívta a polgármester.
2: Igen.
3: És megy holnap, de jó.
2: Te látod, én bírom az ilyen agilis csajokat, tehát ezzel nem van. Jó, hát már beszéltem vele.
5: Hallja, műsorban is ennyi. Hát ennyi. Interneten kikereste, ennyi.
2: Igen. Pontosan, na jó van. A játékosunk meg az Ákos. Szia Ákos, jó reggelt.
6: Hello, sziasztok.
2: Jó reggelt. Ákos, kezdjük el. Milyen a hajad amúgy?
6: Tessék?
2: Milyen a hajad?
6: Nekem? Hát ilyen kopaszos, elég ritka.
2: De természetes kopaszos, vagy trendi kopaszos?
6: Hát természetes, hát hullik magyarul.
5: Hogy a jó Isten teremtette a trendet.
2: Igen. Jó, de hát a kopassággal sokféleképpen lehet bánni, például úgy, hogy mit tudom én, növeszted, mint az állat, ahol még nő, és a cofba fogod, mit tudom én.
5: Ez még nem adom fel, de kopasz vagyok.
6: Hát nem. Örülök, hogy van.
2: Vagy letolod azt a maradékot is olyan tüsire.
6: Nem, hát figyelj, gondolatom megírok nektek, mert volt egy sztorim, a kisfém azt mondta, hogy ő majd megnyír engem. És ugye, hát nem tudom, mondhatod, hogy hol lakom.
2: Persze.
6: Szilvásározó, és akkor a gyerek megnyírt. És hát belenézve a tükörben, mondom, kisfiam, mondom, hát ez nem lesz jó, mondom, mert nem valami frappánsan nézek ki. Azt apa fel se fog tűnni senkinek se. Lementünk a Szilváson a bazársorra, az első, aki meglátott, elkezdett, kötyöke, potyogott a könnye, úgy röhögött, érted, és akkor azt mondták, hogy nézel ki, gyere már ide, és akkor elővette a nagy ollót, ami például a szabók használnak, és azzal próbált igazítani, úgyhogy ennyire jó sikerült a fodrászra.
2: Istenem, és hány éves volt akkor a fiad?
6: 15-16.
2: Ó, oké. Jó, rendben, na jó van. Ákos, kezdjük el, mutatjuk neked a hangot, jó?
6: Igen.
2: Tessék.
7: Világjuk el a repülő, az emosi agával, érdelefban, kedve elektrovilágon és a ponci bíltak felé. És a aprikok, az ödi játékosan.
2: Ki lehet ő?
6: Hát egy kis segítség, a nevem Bond.
2: A segítség mi? Ja, igen, ja, Bond, igen, Bond, Bond, Bond.
6: Igen, a nevem Bond, James Bond. Akkor tudok kiadni.
7: A mobiltelefon és az elektromos játékok világában pontosan az érdeklődésünket veszítjük el a világ felé.
3: Megvagyunk. Könnyű volt azért.
2: Jó, hát akkor Ákos, egy bocsizacsid van benne, egy baseball sapka és egy bögre.
6: Oké, rendben.
2: Köszi, Anett hív majd. Szia, Ákos.
6: Hello, sziasztok!
2: Szia, szia! Na, gyerekek, jövünk vissza. És ma nem Vokci lesz, kivételesen nem Horthy Gábor, de nem baj, mert nagyon-nagyon zajlik a VB, és hát ugye itt most azzal foglalkoznak az angolok, hogy szegény Harry Kane-t elátkozta egy gánai sámán, és ezt állítok, már gyakorlatban is lehet látni nála.
5: Igen, és aztán ez a sztori, ez tovább folytatódott, van-e némi megoldása is, de majd elmesél mindent a Gábor.
2: Kíváncsi a Gábor véleményére most Cristiano Ronaldo-t illetően, illetve azt is, hogy az eddigi teljesítmények alapján, nem feltétlenül az eredmények, hanem a teljesítmények alapján kik lehetnek döntősök.
3: Hú, nagyon nehéz. Szerintem még nem lehet megmondani.
5: Nagyon ilyen meglepetések VB-je, nem?
3: Nagyon,
2: szerintem is, igen.
3: A spanyolok is, ahogy mondták, hogy nagyon erősek lesznek, azért nem. Brillíroznak, pedig nem. Aztán úgy jöttek, hogy ők fogják megnyerni ezt a VB-t.
2: Ezért mondom, az én elméletem lesz az igaz.
3: Az mi?
2: Nem, hát az, hogy miért ilyen meglepetésszerű ez a VB. Hát tudod, erre mondtam, hogy elméletet, hát de mindegy, ez Gábort nem fogja foglalkoztatni.
3: Nem, mert az nem túl mélyen. Nem
2: hívjuk Horthy Gábort mindjárt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
1: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után
0: hírek a Retro Rádióban.
14: Az óvodákban és bölcsödékben is fokozott figyelem kell a hőség miatt. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Már úton az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsödékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. Közben komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában is. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónak Darabánt Judit sajtófőnök.
15: A Szánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
14: A hőség ellenére több mint 4000-en nevezték át szombaton a Balatont, a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Történelmi mélyponton a Velencei tó vízszintje, a Gárdon 47 centit mértek. Az optimális vízállás 130 cm-es lenne. A strandolók szerint ráadásul jóformán forró a tó vize. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Élénk egyébként a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Már most sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Történelmet írt a társházigazda Kanada a labdarúgó világbajnokságon. Az észak-amerikaiak a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzték Dél-Afrikát. Ezzel történetük során először jutottak legjobb 16 közé labdarúgó világbajnokságon. Kanada elsőként biztosította helyét a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó párharc győztesével találkozik. Ma még két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért. Houstonban Brazília Japánnal csap össze, Bostonban pedig Németország Paraguay találkozó lesz. A keddi meccsek párosításai Hollandia-Marokkó, Elefántcsontpart Norvégia és Franciaország-Svédország. Szerdán sincs megállás Mexiko-Ecuadorral, Anglia-Kongóval, Belgium pedig Szenegállal játszik a továbbjutásért. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
17: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra és 10 perc, ez a pontos idő. Szevasztok, drága hallgatók, jó reggelt! És szia, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri is itt velünk!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, mutatkozz be, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hé, Anett vagyok!
0: Igen, na. Valaki üzeni a fodrász mellé, ha van rá igény, szívesen bevállalok havi 1-2 napot masszőrként, aromaterápiás kezelésekkel igazodva a helyiek pénztárcájához. Hát nagyon kedves vagy, de nem hiszem, hogy egy pár száz fős faluban, főleg idősekből álló faluban masszázsra van pénz, meg aromaterápiára.
2: Igen, először legyen meg a fodrász, amit szeretnének, és akkor utána majd tovább megyünk, ha úgy van.
0: Igen, nem, csak én abból indulok ki, hogy ott sok nyugdíjas van, hát nem a magyar nyugdíjas, falusi nyugdíjas szeretem masszörhöz, meg aromaterápiákra járni.
1: Hát nem, de
0: nyilván jól esik mindenkinek, de, csak hogy...
1: Hát ha olyan áron csinálja, akkor legalább esélyt is ad, hogy kipróbálja.
3: Van torna is, én követem most már Magyar Keresztúr Facebook oldalát.
0: Igen.
3: És látom, hogy van egyébként hétfő esténként torna, egy órás, tehát ugye eléggé aktívak ott az emberek.
0: Na, jó.
3: Igen. Én izgalmas.
0: Nem, ez a fodrász, ez egy alapvető igény, ez a lényeg. Jó, zajlik a VB, nem tudom, hogy ki milyen meccset látott mostanában. Én, várjál, az a baj, hogy mindig elfelejtem. Annyi meccs van, hogy elfelejtem. Hogy ki. A németeket ugye 2-1-re kikaptak Ecuador ellen?
3: Igen, azt mondtad reggel.
0: Azt mondtam reggel, és akkor Dél-Afrika, mi volt most tegnap?
1: Dél-Afrika, Dél-Korea is volt, meg volt egy...
0: Dél-Afrika, Kanada volt tegnap, Kanada, és 1-0-ra nyertek a kanadaiak, ugye?
1: Igen.
0: Messze még a döntő.
2: Nagyon, pedig én akkor fogok bekapcsolódni csak. Nekem ez a fogadalmam, addig nem nézem.
0: Na jó, addig mi az esélyeket latogatjuk a Gáborral.
4: Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így.
5: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt mindenkinek, jól vagytok meg minden?
0: Mindenki jól van, bírjuk ezt a meleget is még valahogy. Most egyébként egy kedves kolléganő bejött, és hát ugye itt a kupola, a kánikula, nem tudom minek hívjuk, mindegy is, és akkor mondta, hogy ő nagyon megizzadt, éppen a Balatonról jött, kérdeztem, hogy hát nincsen klíma az autóval, szóval de van klíma, csak az 27 fokra állítom. Milyen cuki, nem?
1: Igen.
0: Ja, de, ezért izzad. Igen?
1: De megmutathatnánk, hogy milyen, amikor 17, és akkor nem izzadna.
0: Vigyük le a garázsba?
1: Hát.
0: Megmutassuk neki, milyen az a 17. Nincs. Na jó, Gábor, te hogy bírod?
6: A rettenetes. Ezek az amerikaiak, hogy beszervezték nekünk ezeket az 5 órás mérkőzéseket, a hajnaliakat, ez szégyen. És Gyurinak teljesen adom az igazát. A vége felé kell beszállni, mert megbolondulsz. Azt se tudod, hogy ki játszik, hol játszik, hány óra van, milyen napszaknál tartasz. Mindenesetre, bocsi, visszatérve a németeknek a legutóbbi mérkőzésére, abban nem volt semmi biztató.
0: Egyáltalán nem. Tehát én magam is csodálkoztam. Gyakorlatilag az ekvadoriak akkor lopták le a lábukról a labdát, amikor akarták. Tehát, hogy az valami hihetetlen volt ezt nézni, és a németek teljesen tehetetlenek voltak. Pedig... Mondjad?
6: Teljesen, abszolút igazad adom, hogy nem lehetett ráismerni arra az együttesre, amelyik sziporkázott.
0: Így van.
6: És megérezték az ekvádoriak, nagyon jól futballoztak, vagy hát legalábbis a tudásukhoz képest nagyon jól futballoztak. Óriási ünnepséget tartottak, azt hiszem talán még állami ünnepnapot is tartottak ebből kifolyólag, hogy a németeket megvették, és hát a németeknek nem lesz különösebben jó a folytatása sem, mert hát ugye hamarosan játszaniuk kell, és komoly ellenféllel küzdenek, mégpedig meg is mondom, hogy kivel, mert hogy itt van előttem. Mondjad, bocsi?
0: Nem, erre lennék én is kíváncsi, hogy ki ellen játszanak most a németek. Azt olvasom, hogy ugye ez most az utolsó esélyük. Tehát, hogyha itt kikapnak, akkor mennek is haza. Igen. Mindenképpen nyerniük kell.
6: Paraguay ma este 10:30-kor. És hát nagyon nagy a szigorúság, mert az Uruguay labdarúgó válogatott kiesett. És erre ezt mondta az Uruguay labdarúgó szövetség, hogy srácok, ami magángéppel jött volna Amerikából Paraguayba, azt mi lemondtunk. Szereztünk nektek repülőjegyet, ott fogtok ülni a többiekkel, nem biztos, hogy a hagyományosra, lehet, hogy business classra, ilyen járatos repülővel fogtok hazautazni. Uh-huh. Megbüntették őket.
0: Hát, én nem tudom, hogy egy ország megbünteti a játékosait azért, mert szarul szerepel. Nem tudom, hogy te Dél-Koreáról olvastál valamit, nem Évi?
1: Igen, Dél-Koreáról ugyanezt olvastuk, hogy ott az elnök előveszi a labdarúgó szövetséget és a szövetségi kapitányt, hogy közpénzből, így nyilatkozik, közpénzből ezt az eredményt tudták összehozni, hogy akkor itt valami nincs rendben, és fel is szólította őket, hogy készüljenek arra, hogy elszámoltatás van.
6: Á, igen, ehhez csatlakozik még, de ez csak hossza legenda, hogy az észak-koreai válogatott is elveszített valahol egy meccset. Hát őket felültették a repülőre, de már a repülőtérre nem érkeztek meg. Tehát a leszálláshoz nem érkeztek meg. Eltűntek a srácok. Nyilvánvalóan ez csak ilyen városi legenda. Az, hogy egy szövetség ilyen piti bosszút áll a válogatotton, azért a többiek számára is időjel lesz, és hát... egyfajta motivációt is beleláthatnék ebben.
0: Hát igen, én nem tudom, a németek is azt hiszem, hogy normális Lufthansa járattal mennek, amikor amikor a VB-re mennek, VB-ről jönnek. Ugye ez most csak az övéké az egész gép, vagy más utas is van rajta, azt nem tudom, de rendes Lufthansával jönnek.
6: Szóval rengeteg mérkőzés következik még, és az hülye időpontokban 3 órakor, akkor lesz ilyen 2-kor, 1 órakor, 5 órakor, 3:30-kor, hát nagyon rettenetes ez a 104 mérkőzés, azt se tudod, hogy merre tartasz. Két emberre nagyon koncentrál a világ, ugye Lionel Messire és Cristiano Ronaldo-ra, és hát most már mindent megállapítanak, most már azzal is vezetnek statisztikát, Luka Modric volt a legidősebb ember, aki szögletből gólpaszt adott egy csapattársának. Már most mindenről, mindenkiről tudnak mindent. A nagy tény viszont az, hogy Ronaldónak megint nem sikerült jól a mérkőzése. Ugye Kongó ellen rúgott egy duplát, és aztán most a legutóbbi összecsapáson a Kolumbia ellen megint hát nem találta el a kaput, alig ért labdához, nem győzi őt megvédeni a szövetségi kapitány, bombaformában játszik, már legalábbis fizikai állapot alapján semmi problémája nincsen, és hát őtől a gólt várják, Messi meg már 6-ot rúgott, úgyhogy a legutóbbi mérkőzésén csereként állt be. Az is problémás egyébként, ezt múltkor is beszéltük, hogy amikor egy válogatott ennyire egy személyes, hogyha Lionel Messi játszik, akkor jó, ha nem játszik, akkor meg nem jó. Az így egy kicsit kockázatos.
1: Jó, de azért azt nézzük meg Portugáliánál, nem biztos, hogy meg akarta nyerni a csoportját, mert nem akart összekerülni például Argentinával.
6: Lehetséges.
1: Az is lehet benne, hogy egy rossz mérkőzése. Tehát itt azért már legyünk tisztában, azért számolnak, hogy ki hova akar kerülni.
0: Milyen okos az én Risto Vévám, nem?
1: Milyen jó, hogy itt van, nem Gábor?
6: Igen. Ha teljesen jól meg vagyunk, a másik pedig, hát ebben azért a kalkulációban nem fér bele az, hogy Cristiano Ronaldo 3-szerűt labdához. Jó, okoskodnak meg, így csinálnak, úgy csinálnak, de hát az, hogy ő kivonja magát a játékból, hát úgy kivonja magát, hogy...
0: Hát igen, de azért én emlékszem arra, talán Dzsudzsák mesélte, de lehet, hogy valaki más. Valamelyik Európa-bajnokságon a magyarok és a portugálok összekerültek, és akkor oda ment a Ronaldo hozzá, azt hiszem döntetlen volt, hogy ez nektek is jó, nekünk is jó, kvázi, ez a ne erőltessük nagyon.
6: Hát igen, ilyenkor már megy a sakkozás, az Évi ezt jól látja ezt a vonalat, hogy már okoskodnak, hogy kivel menjenek szembe. De hát ettől függetlenül a kapura azért illet volna rúgni 3-nál többet Ronaldóval kapcsolatban.
1: Ezen a mérkőzésen nem kell szerintem. Majd most figyeljetek, és miért fontos ez, hogy a Portugália Horvátország összecsapás után, ha a spanyolok az Ausztriát nyilván kiveri, akkor Portugália és Spanyolország összecsapás, és na az már érdekes, hogy ki tudja a Portugália verni a spanyolokat, mert ha amennyiben kiveri a spanyolokat, akkor lehet egy Portugália...
0: A kiveri helyet elveríti, használjunk.
2: Ezt már gyakoroltuk, Évi, pedig.
1: Az a baj, hogy ez a Nemzeti Sportrádión elment volna.
0: Tudom, de mi férfiak vagyunk, és nálunk a kiveri az tök más, és ezért...

0: hát hogy is mondjam, esélyekre, a teljesítmények alapján. Azért ezt a Harry Kane megbuduzást, ezt nekem árult már el, mert a Gyuri ezt nagyon sejtelmesen kezeli.
1: Ó, bocsi, ezt most már kénytelen vagyok én is beleképzelni, mert egy ilyen gánai ember, úgy hívják, hogy Nana Kwaku Bonsam, ez egy ilyen mágus, ez ilyen varázsló.
0: Milyen sámán, igen.
1: Azt mondta, kijelentette, hogy ő most meghozza a válogatott érdekében azt a feladatot, hogy Harry Kane-re rárakja a rontást. És a Harry Kane-nek volt egy őrületes helyzete, nagyon kevés helyzete volt az angol válogatottnak, Harry Kane-hez oda került a labda, és aránylag kevesen volt a körülötte, de nagyon csúnyán kirúgta a labdát. Aztán akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy most ez mi köze lehet ennek Kwaku Bonsamhoz? Kwaku Bonsam egyébként korábban kijelentette azt is, hogy az argentin válogatott kilöki a Zöldfoki Szigetek csapata a VB-ről. Ez egy korábbi kijelentése volt, és hát én ezt egy mértékkel kezelném, mert hát nyilván a tény az, hogy a angol válogatott nem győzött azon a mérkőzésen, és hogy Harry Kane, amilyen labdához hozzáér, minden egyes labdához, amikor hozzáér, akkor abból gól születik. Hát a Bayernnél megőrülnek. Ha nincs Harry Kane, akkor kevés a garancia.
0: De itt, bocsánat, Gábor, de itt semmelyik csapat nem úgy működik, ahogy mi ezt ismerjük innen Európában. De akkor elmondom, hogy mégis az elméletet. Tehát én abszolút azt látom, azért ennyire meglepetésszerű ez a VB jelenleg, mert szerintem itt az egész futball úgy alakult, hogy a nagy-nagy felhájpolt király csapatok, azok többnyire Európában vannak. Egy-két dél-amerikai még van, de nagy felhájpolt csapatok mind Európában vannak. Ezek játszanak egymással, ismerik egymás mozdulatait, mindent ismernek, taktikáit, ezek az edzők, ezek körbejárnak, és nézd meg csak Ancelotti, vagy Guardiola, vagy nem tudom kik hol voltak már, Klopp, és gyakorlatilag ez az európai foci, ami a világnak a csúcsa. De közben szépen sutyomban ezek az afrikaiak épp olyan jól fociznak otthon, sőt más dél-amerikai, közép-amerikai csapatok is focizgatnak otthon, nem is figyelünk rájuk, és simán el tudom képzelni, hogy egy tök más mozgáskultúra, taktika, nem tudom mi alakult ki, mint itt Európában, és az európaiak ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát érted, amikor te is nézed a meccset, látod, hogy kiné van a labda, és nagyjából sejtett, hogy most hova fogja rúgni. Ugye ez mindenki...
2: Ez így van, ezt nagyon jól elmondod.
0: Így van. És hirtelen ott van egy afrikai csapat, és nem oda rúgja, ahol sejted.
2: Így van, és el is veszi a labdát úgy, hogy észre se veszed.
0: És oda megy, és olyan embertől veszi el a labdát, akit el se támadnál.
2: Érted? Európában, nem tudom, igen.
0: Így van, Európában le se támadnád, meg se kísérled, és ezek meg megcsinálják, és egyszerűen ők ugyanúgy csodálkoznak, a németek, a nem tudom, spanyolok, a fenet, hogy mi a szar van?
2: Mi történt? Valaki ide szaladt. Igen.
0: És mert egyszerűen tök másképp működnek ezek a csapatok, más edzést tartanak, más a mozgásuk, más a támadási taktikájuk, más a passzolási elvük, más az ember-ember elleni harcuk, és ez ettől elszoktak, nem nemzetközi már a futball eléggé ahhoz, hogy itt ne legyen meglepetés. Ez az én elméletem, Gábor.
1: Az a helyzet, hogy 10 afrikai csapatból 9 ott áll a továbbjutásban. Mondjuk a dél-afrikai válogatott kiesett tegnap Kanadával szemben, és még hozzá kell tenni, bocsánat, egyébként az elmélete teljesen rendben van, hogy ezeknek az afrikai válogatottaknak a tagjai túlnyomó részt Európában futballoznak. Uh-huh. És amit itt tanultak, azt átviszik, hova tovább még esetleg az edző is itt dolgozott Európában, és akkor ő is tudja, hogy ezeket a fiúkat hogyan lehet megoldani. Hát ugye az Ecuadoros szövetségkapitányról senki nem hallott, és most mindenki őt emlegeti a csodatévőnek, mert ugye legyőzték a németeket, miközben a németeknek hát ugye mindenki odaadja előre az aranyérmet már az első pillanattól kezdve. És tényleg igaz, hogy ezek a srácok tökre jól megtanultak futballozni, fegyelmezettek is, jött egy-két hang, Schweinsteiger meg még egy másik horvát szakember azt mondta, hogy jók ezek az afrikaiak, de 66 percig tudnak koncentrálni. Hát srácok, erre jócskán rátápoltak most. A tény azt mutatja, hogy ezek az afrikai férfiak, ezek mindent tudnak a labdarúgásról. És meretten figyelik, ugye, hát emlékeztek, a csehek is milyen jó fotballt játszottak, azt elsőként utaztak haza.
0: Azért mondom, hogy igen. Ez az európai fölény, ez most kezd egy picit megdőlni.
1: Úgy,
0: hát nézd meg, a spanyolok is mit játszottak? 1-0-át?
2: Tehát, semmi. Hogy... Tehát ez a spanyol válogatott az egy ilyen stabilan hozza ezt az 1-2 gólos mérkőzését, de semmi újat nem tudott hozni, amivel azt a fölényt kellene.
0: Nem érzel fölényt? Igen, így van, igen. Nem érzel fölényt. Abszolút.
1: Már olyan nincsen, hogy jaj, majd a Zöldfoki Szigetek hagyjatok, hát azokat a gólarányt javítunk majd ellenük, vagy bárki, de ilyen befejezni. Szerénység, alázat, elvtársak,

0: odaállni, aztán dolgozni. Tehát a németeknek nem sikerült ezt megoldani.
1: Nem, pedig nagyon akarták. Jürgen Kloppot is hallottam nyilatkozni egyébként pont a legutóbbi mérkőzésükkel kapcsolatban. Mondta, hogy hát semmi nincsen elveszve, csak hát ezt nem így.
0: Na, nem így kellene. Valami olyan teljesítményt kellene kihozni a srácoknak, amire azt mondja a német büszkeség, hogy hát ez az javol, ez kell nekünk, ezért vagyunk itt, ezért tartunk itt. Na hát most ez nem annyira jó megy, mint hogy a portugál válogatottnak sem megy különösebben jobb. De hát őket meg kijelölték a VB végső győztesének, ami az azért elég erős fantázia.
1: Na jó, ezt nézzük már meg, mert ugye itt a teljesítmények alapján te kit látsz a döntő közelében, vagy akár a döntőben?
0: A spanyolokra mindenki rátette a nagy királyi egyes, hogy majd ők lesznek, hogy végső kimenetelnek a nyertesei. Francia válogatottat jónak látom. Az angolok most ugye ez a döntetlen, ez egy picit úgy visszavette a szerénységet. Azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy Algéria világbajnok legyen, vagy Bosznia-Hercegovina. De hát mindenképpen innen kerül ki Európából a győztes. Hát nyilvánvalóan a dolgok jelenlegi állása szerint ennek a cáfolata is igaz lehet. Tehát ennek az ellenkezője. Hollandiát is jónak emlegetik. Hát a norvégoknál ugye a Haalanddal a hátukon mutatkoznak, meg ugye evezős mozdulatokat hajtanak, már parlamentbe is rúznak, vagy milyen szót mondanak. Még egyszer mondom, várjatok, ezt nem ismertem meg, ez jár végig az ezenben, ugye Vinicius Junior sorban rúgdossa a gólokat. Brazília.
1: Ezt akartam kérdezni, Brazília, Argentina, ezekkel mi van?
0: Brazilok nagyon jók, és ezen törtem a fenn, miközben látom, hogy a Juniortól még elvettek egy gólt, tehát ez világbajnok lesz, hát ehhez nem lehet hozzászólni a pályán viszonylag a Real Madridba. Hát ez úgy fog járkálni, Polásban és koronával fog fotballozni.
2: Hát azért majd Mourinho helyre teszi. Tehát azért szerintem...
1: Mourinho lesz a Real Madridi? Igen,
0: igen. Csak a Junior megmutatja, hogy figyelj, Zsuzsi, van ilyened? Ilyen aranyszerű érmed valahon itt, válogatott szinten. És a brazilak egyébként nagyon jó, Ancelotti jól rakosgatott mindent. Ez
1: mi van Neymarral? Hol? Nem láttam sehol.
2: Játszott valamennyit.
0: Megsérült, aggódott a világ, amikor beállt csereként a legutóbbi mérkőzésen. Megállt az élet a világon. Brazíliában egy percet érdeesett mindenki, hogy Neymar bekerült vagy játszott. Tehát tartalmatlan a fickó. A többiek nagyon keményen dolgoznak, ő meg ott ő a gyűrűben a brill, tudod, az égkő is. Hát ehhez méltóan kell ő kezelni. Nyilván Ancelotti is tudja, hogy a Neymar nem használja a válogatottnál, akkor az egy óriási támadási felület számára, és hát inkább úgy gondolja, hogy jó, még egy beteg Neymar is jobb, mint hogyha nem játszik a válogatottban.
1: Na itt van egy nézői elemzés, vagy hallgatói elnézést. Az az igazság, vége van a tikitaka focinak, amit a spanyolok és a portugálok is próbált utánozni egy-két válogatott, ezt a focit megöli a szűk fegyelmezett védekezés. A spanyolok is 600-szor passzolják visszafelé a labdát, mert egyszerűen nem működik a tikitaka. Az ellenfél labdát szerez, és villámgyorsan kontrából meg is van az ellencsapás. Sokkal magasabb a letámadás, mint a németek, a franciák, az angolok játszanak magas szinten, villámgyors labdaszerzés, és egy-két passzal gyors befejezés, vagy ha mélyebb a védekezés, akkor villámgyors átmenettel teszik ezt, de ezt most sokan próbálják a VB-n, azért ennyire megmondhatatlan, kiér oda. Ez Gyuri fogalmazta meg így. Mi a véleményed erről?
0: Igazságot tartalmaz. Egyébként annyira atlétikusak lettek a labdarúgók, annyira gyorsak. Mindenhova odaérnek, ez borzasztó, hogy 22 ember, mint egy ilyen csomag, így mozog a pályán, ide-oda. Tehát nincs olyan, hogy szabadon található majd egy futballista, mert már 4 lóg a nyakán. És véleményem szerint ez a 11 ember piszok sok a pályán. Rögbiben már kihozták a 7-es rögbit, na ott aztán lehet futni, ott lehet cselezgetni. Ezek megnyomorodnak. Tényleg, ahogy ez a Guardiolának ez a rövid passzos játéka, ez azt jelenti, hogy előveszed a telefonodat, azt nézed az Instát. Ja, hogy már 100-at passzoltam? Én meg találtam 4 jó sztorit az Instán a haverokról. Szóval ez így teljesen vége mindennek a szépen. Nincs nagy szóló, nincs sorozat. Látjátok, Messi meg Ronaldo is 4-en lógnak. Harry Kane-nek sincs levegője. Nagyon nehéz ezt így. Valami új, ha valaki kitalál valami újat, akkor az hatalmasnak király lesz. De ez, hogy itt tötyögve passzolgatnak, hogy igaz, hogy övék a 70%-os labdabirtoklás, csak nem rúgnak egy gólt sem.
1: Pontosan. Ezt mondta Mourinho is akkor. Jó, Gábor, köszönjük szépen egyelőre. Találkozunk pár nap múlva, és folytatjuk a VB. Mikor lesz a döntő?
0: július közepén.
1: Júli közepén.
2: 19. és 18-án.
1: Oké, köszönjük szépen, Horthy Gábor, szia-szia!
2: Igen, mostantól érdemes nézni a világbajnokságot. Ez Gyurinak mondom, aki ugye egyáltalán nem érdekli a labdarúgás, de mostantól már jó meccsek lesznek.
3: Bízom benne.
1: Ja, Évi, ezt jól látod, taktikából hozta döntetlenre Portugália. Ronaldo háromszor ért labdába, és Argentina könnyített pályán, míg Portugália háborús övezeten kell végig mennie. Véletlen vagy nem, ez van utolsó év a három legendának.
2: Ez viszont nagyon igaza van, tényleg. Argentina nagyon szépen be tud jutni. Egy Argentin-Brazília negyed elődöntő lesz. Argentin-Brazília elődöntő, abból kikerül, hogy valaki ugye a döntőbe. De itt már a németeknek is nagyon nehéz. A következő mérkőzés Németország-Franciaország, és az egy döntőnek illik be.
1: Most nem...
2: Paraguay, és Paraguay után németek tovább mennek, franciák megverik a svédeket, és már akkor ott egy döntőt fogsz. Nagyon kemény.
1: Drága Bocskor Team, Magyar Keresztúr lakói nevében köszönöm a segítségeteket. Üdve 18 éves magyar keresztúri hallgatótok, Bence.
3: De jó.
1: Reméljük, hogy összejön.
3: Így van.
1: Jó, a mai nap legjobb pillanata, Évi.
2: Így van, Taylor Swift és Travis Kelce esküvéjéről beszélgettünk, mert a hétvégén ugye egybekelnek, és kíváncsiak leszünk, hogy ebből a tündérmesélből mikor válik rémálommá ez a kapcsolat.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:50, itt még csak egy a témához. Ha Gangsta azt mondta, Argentina lesz a világbajnok, úgy lesz, ki mer vele vitatkozni. Ennyi.
2: Én.
1: Az Olival. Na jó, mai nap legjobb pillanatai, Évi, mik voltak?
2: Taylor Swift és Travis Kelce esküvéjéről beszélgettünk, mert eddig tündérmesének tűnik, aztán kiderül, hogy ez a rémálom, mikor fog ez a kapcsolat rémálommá válni.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Az éves esküvője közeledik, ez biztos. Amerikaiak abszolút egyetértenek ebben, az éves esküvője július 3-án New Yorkban, és hát ugye a két főszereplő Taylor Swift és Travis Kelce. Travis Kelce ugye az NFL-ben szerepel, a Kansas City Chiefs játékosa, és hát most már egy pár éve követjük őket, a nagy-nagy szerelem, hogy nagyon furcsa volt, nem? És sokáig nem tudtuk eldönteni magunk sem, hogy ez PR fogása, vagy ez egy valódi szerelem.
2: Én már elsőre elhittem egyébként, hogy
1: elhitted?
2: Ez egy... Igen.
1: De hogy?
2: Mert szerintem mindenki erről álmodik.
1: Hogy mert az álmot akartad igaznak hinni.
4: Te romantikát láttál benne, igen. Mi szerintem azt láttuk benne, Pasik, hogy megmutatkoznak egymásnak itt, ott, kinek csinálják belőle a felhajtást, és azért az ember ismeri már ezt annyira, hogy tudja, hogy emögött mindig azért van valamilyen számító dolog, egy menedzser, egy ilyesmi, legalábbis mi ezt gondoltuk.
1: Én is azt gondolom, én láttam ugye a Taylor Swiftről azt a Netflix sorozatot, és tényleg ez a nő, ez úgy él, mint hogyha egy ilyen Vogue magazinból lapozgatnád őt tovább. Tehát teljesen olyan is. Akkor itt van ez a sportoló, ez az izzadtestű vadember, eleve az a sport az olyan, hogy ez nem baj és nem ítélkezés, de hogy ez a két ember hogy tud összekerülni?
5: Lehet, hogy pont ezért, hogy ennyire különbözőek, és lehet, hogy ezt élvezi egy kicsit a Taylor Swift is, hogy
1: nyers,
5: nem kell annyira,
1: tahó,
5: hogy igen, hogy nem kell
1: picit
5: annyira
1: illatos.
5: Igen.
1: Na jó,
4: elszabadulhat mellette, ő is lehet. Igen. Tehát, hogy egy picit le tudja vetkőzni ezt a Disney hercegnő
2: stílust. Igen, ezt a királylány stílust, ez mellette lehet egy kicsit emberibb.
1: Aha, jó, hát amennyiben ez az emberi, és nem tudom, de a lényeg az, hogy jön az esküvő, mindenki várja a napot, és a lényeg az, hogy a meghívott vendégek sem tudják még pontosan, hogy ez hol lesz, hogy mi a helyszín. És... ez most nagyjából úgy kell, hogy képzeld el, Gyuri, hogy nem tudom, te mondjuk meghívott vagy, és New Yorknak egy olcsó motelében foglalsz szállást magadnak, mert te vagy, és ilyenkor várod, vagy hogy csinálsz? Tehát, hogy a legjobb barátnődnek lesz az esküvője, és várod, és dekkolsz, hogy hol, mi a helyszín.
4: Mit csinálnék? Hát ülök az ágy szélén, és várom, hogy megcsörrenjen a szállodai telefon, és akkor lehívja.
1: Lerohansz a recepcióra?
4: Lerohansz a recepcióba, és beülök a valamibe, amit küldenek, gondolom. Ez lehet. Aha. Nincs más opció. Ilyenkor.
1: Hát egyébként nagyon más nincsen, ha csak nem kell taxival menni, vagy metróval. New Yorkban lesz, tehát.
2: Én szerintem úgy fogják csinálni, ha én csinálnám, úgy csinálnám, ahogy most Gyuri mondja, hogy egy autó ott vár, aki tudja, hogy hova kell menni, és akkor mindenhova egy-egy autót elküldenek, és úgy fogják oda vinni az embereket.
1: Jó, ez így volna elegáns, igen. Na, jó, és aztán még valami, ami fontos, hogy senkitől nem kérnek ajándékot. Ez viszont teljesen, ez neked egy home run. Tehát, hogy nem kell fizetned.
4: Ha már itt vagyunk. De azt nem mondják, hogy pénzt nem kérnek, csak nem akarnak 20 spiritus
1: pénzt. Sütőt. Amerika a leggazdagabb énekesnője, és az egyik leggazdagabb focista.
4: Ők szeretik a pénzt nagyon, ők szeretik.
1: Nem akarok. Jó, rendben van. Ez a csaj, ez milliárdos. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem forintban. Igen. Hogy te mennyit raknál borítékba?
4: Nagyjából annyit, mint azon az esküvőn, ahol együtt voltunk, és ugyanúgy venném ki, szerintem, ha nem érezném jól magam, akkor egyre kevesebb.
1: Mennyit raknál borítékba?
4: Nem tudom.
1: Dollárot az érvényes fizetőeszköz.
4: Na, csak át is kéne számolni. Nem tudom, szerintem egy ilyen...
1: 32?
4: 32.
2: Egy 50 dollár.
4: Attól függ, fizették a szállásomat, azt is bekalkulálom, tudod. Hát egy 50 dollárt azért csak belerakni.
1: Én de, hogy ezt csinálnám.
2: Elhiszem, az a baj, hogy elhiszem. Szóval ez nem víz, Gyuri.
4: Azért ne vessél, jó?
1: Oké, akkor... Na most itt a rajongók ugye nincsenek oda ezért a házasságért állítólag, és azt boncolgatják, és egyébként a lényeges témánk ebben, hogy az igazán intelligens Taylor Swift hogyan találhatta meg magának ezt a proli Travist. És Van is egy ilyen fotó, nem tudom, azt láttátok, hogy Taylor vállán fekszik így, mintha vagy elaludna, vagy be lenne nyomva, vagy nem tudom mi. Tehát úgy néz ki, mint egy hajléktalan csávó. És több ilyen kép van. Ugye egyébként Travisről azt mondják, hogy nagyon szókimondó, ilyen nagyon nyersen fogalmaz, és igazán süttyónak gondolják. Viszont Taylor Swift-vel eszemben egy ilyen finom mesebeli hercegnő. Szóval, ja, és a szociális hátterük is más, tehát azt azért tudni kell, hogy Travis Kelce Ohio-ból származik, külvárosi édesapja acéliparban dolgozott, és a sport volt az egyetlen kiugrási lehetősége. Taylor Swift ezzel szemben hát édesapja broker, pénzügyi tanácsadó, édesanyja marketingvezető, és egy ilyen viszonylag értelmiségi és jómódú családból származik. Tehát, hogy ez a kettő kultúra találkozik össze.
4: De Disney mese találkozna tényleg valamilyen fú, kemény arccal.
1: Így van. Na, lehet-e ez így egy tündérmese?
2: Lehet.
5: Persze.
1: Mesélj.
2: Hát szerintem nyilván van a királylány és
5: az erős
2: férfi. Igen, tehát hogy valahogy ilyen.
1: De ez meddig vicces.
5: Hát ez pár
2: évig. Nézd, az, aki királylánynak nevelkedik, mindig rossz akar lenni. Aki meg rossz volt, az mindig jó akar lenni.
1: Tehát szerintem, amikor becsukják az ajtajukat a Manhattani apartmanjukba, akkor jól elveri a popsiját a Travis a Taylornak?
2: Hát igen.
1: Mert a királylány szereti, hogyha jó, el van náspángolva?
2: Nem tudhatjuk.
4: Na most nem magadból indulj ki, Évi, most nézd rá. Nézd
2: hát őket. Én, Gyuri, nem vagyok királylány.
1: Gyerekek, próbáljunk komolyan beszélni erről. Tehát,
2: én szerintem Taylor Swift sokkal lazább akar lenni, mert ugye egy olyan neveltetést kapott, és neki jó ez a laza prónyóság, mert ő nem így nőtt fel. És szerintem ebben a szabadságérzetet kapja.
1: És szeretne laza maradni, és neki is jó ez a laza prónyóság.
2: Ő nem akar.
4: Nézd, Taylor, akkor megállapodhatunk ebben, hogy laza prónyók leszünk.
2: Igen, tehát, hogy télen, vagyis, hogy a Travis nem fog megváltozni, tehát nem lesz úriember.
1: Gyerekek, nehéz helyzet ez, amikor egy párkapcsolatban ugye az egyik fél nagyon máshonnan érkezik. Tehát, hogy az anyagiakat félretéve, hol tud ez kiütközni? Például a családi hátteret illetően, neveltetést illetően.
4: Hát igen, például, hogyha...
1: Egy étterem, simán elmész egy étterembe.
4: És úgy beszél a pincérrel akár adott esetben, hogy ez neked nagyon kellemetlen. Vannak ezek, akik tudod, ugráltatják, meg ott akarják megmutatni a fölényességüket.
1: Igen.
4: Hú, az már nekem a proliságnak az üzenete.
1: Hát most viszont Taylor Swift-tel vagy empatikus.
4: Most igen.
1: Akkor ott ül mellette a proli szakállas és csicskáztatja a pincért.
4: Hú, igen. És biztos vagyok benne, hogy tud ez lenni, és annak, aki egy kicsit érzékeny, annak ez nagyon kellemetlen helyzet a hétköznapokban is.
1: Mivel tud egy ilyen proli, mivel tudja áthidalni a prolizmust?
2: A prolizmus szerintem sehogy. A proli nem tudja, hogy proli.
1: Te mivel hidalod át, Gyuri?
4: Calvin Klein alsogatjával.
1: Az univerzális. Az egy közös nyelv.
4: Az mindig jó. Azt meglátják, elmúlik minden.
1: Igen. A magas élet és a proli között a közös nyelv a Calvin Klein alsó. Ebben egyetértek. Láttad-e már Calvin Klein alsót?
2: A Gyuriét?
1: Nem, láttál-e már?
2: Hát nem.
4: Az enyémet nem fogod látni, ne aggódj.
1: Te milyen alsókat látta? Budmil?
4: Budmil, Umbro.
2: Speedo. Adios.
1: Calvin Klein még nem láttál?
2: Nem.
1: Hát az a Gyuri egy nagyon izé, kifinomult.
2: Igen, igen.
4: Akkor mutatnék neked új irányokat az életbe, de nem fogok.
2: De kár.
1: Te milyen neveket láttál alsóban, Anett?
5: Láttam, nagyon.
1: Sorold őket.
5: Boss. Azt imádom.
1: Boss CR7.
5: Azt nem láttam.
1: Nem, egyszer volt rajtam.
4: Hogy nem láttad?
1: Hogy nem láttad? Egyszer felvettük, a Gyuri is felvette.
5: Szóval, hogy azért én láttam, nem csak ilyen...
1: Mondd már a neveket, hát ne, hát láttad, 5 percig mondod, hogy látszom.
5: Pepe Jeans.
1: 5 percig mondja, hogy lát.
4: Pepe Jeans is volt, hallott?
5: Igen.
4: De ez meg a székutasi diszkókorszak volt, nem?
5: Ez még az, igen.
1: Pepe Jeans. Jó, hogy kötöd az alsónadrághoz a férfiak kifinomultságát? Pepe Jeans-es milyen volt?
5: Hát laza, fiatalos, akkor...
1: Proli volt?
5: Nem volt proli.
1: Kifinomult,
5: igen,
1: jó.
5: Igen.
1: Oké, okay. A bosszos?
5: Na hát ő az...
1: Proli volt. Hamis bossz vagy igazi bossz, nem tudod?
5: Igazi.
1: Igen?
5: Igazi, hát...
1: Oké. Okay.
2: Proli volt?
5: Nem, ő sem.
1: Ármán is ott volt?
5: Volt. Van is.
4: Ellensúlyoz az Ármánival?
5: Nem, ő se az, ő is nagyon kedves.
4: Nagyon kedves.
1: A lényeg, hogy kedves. Igen. Volt-e Calvin Kleinosod?
5: Igen. Igen, volt, és azzal se volt semmi probléma.
4: Tehát azért nem én voltam, tehát ezt tett hozzá.
5: Nem te voltál.
4: De bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni? Tehát és akkor ott neked stratégia kellett?
1: Hát igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba,
4: aha,
1: és kezdesz el ez a válcsapkodós, ivós, haverkodós lenni.
4: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
1: Szerintem igen.
4: Aha.
1: Igen, ezt meg tudom csinálni szívességből, igen.
4: Igen, meg akkor...
1: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
4: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
1: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell menni, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
2: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
4: Nem. Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
1: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majd nem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg olyan nyilván ebbe a vastag eszpresszó, nem, hogy ez a kávés pohárba kapod a bort.
2: Tényleg olyan is van.
1: Persze, hogy van.
4: A harmadik után már nem zavarja.
1: Saját élményanyagból beszélek.
4: Akkor harmadszorra töltöttek, már jobban is ízlett belőle, nem?
2: Hát nem hiszem.
1: De, hát egy nagy ilyen másfél literes márka meggyes PET palacból öntötte a bort.
2: Jézusom.
1: Igen.
2: És ez mindenféleképpen úgy nézted és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, így nem szólt
1: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra szar lesz az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Ja, igen,
4: azért... Megvan ennek a bája.
1: De nincs nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
4: Amit bevasaltál meg úgy közben haza.
1: A szekéren. A motelbe.
2: Megértem.
1: Na jó, mi az, amit nem tudunk elfogadni egy csajon, ami már túl proli is? Gyuri, most te jössz, te férfi vagy.
4: Hát mit tudom, én külsőre gondolod?
1: Tehát, igen, például.
4: Hát nekem tud lenni ilyen ruhákba például ez a kígyó minta. Tehát ez nekem egy halálos.
1: És a kígyóból van?
4: Hát az is.
1: Az is?
4: Az is, igen. Igen.
1: Pedig a jó kígyó csizma azért az nekem tetszene. Tudod?
4: Tudom.
1: De tilos az EU-ban.
4: Igen, nem véletlenül. Az ízlésrendőrség jutott.
1: Ízlésen. Szóval kígyó minta, igen.
4: Kígyó, neked van ilyen egyébként?
1: Hát van az a, fú, az hány lakótelepen láttam.
2: Mit?
1: Ez a rózsaszín jogging, ez a bársony jogging, és rá van írva a segér, hogy pink.
2: Jó, igen.
1: Krúzolt, neked is volt?
4: Krúzolt
2: nekem
4: talán.
2: Nem. Nekem szexi volt.
4: Szexi. De ezt még 3 éve is hordtad, nem emlékszel?
2: Már nem jön rám, sajnos.
1: Szóval például ilyen, meg vannak olyan körmök, meg vannak olyan hajpótlások, ami azért már nekem nem.
4: Ez a nagyon hosszú műköröm, ami most ilyen tök divat lett, és régen meg annyira ciki volt, hogy látod, hogy semmi köze a körömhöz sem, hanem tényleg egy műanyag darabok vannak rajta, és hosszú színes, neon színű, brutál, nagyszerű.
1: Pasikon? Hát, egy melegítő, Anett? Egy drága melegítő.
2: Az proli. Igen. Az a legprolibb. Az, amikor tudod fel...
1: Tudod, hogy a fél magyar pop szakmát most megsértetted.
2: Tudom, és az egészet meg akartam.
4: megnézzük, mióta az Évit ismerjük, hányszor írta körül ezt a pasi típust, aki ez a Travis Kelce. Ez a nyers, tahó, de megfogja, megcsinálja, szőrös, néz, mint az őrült.
1: Van közös sportmúlt, lehet, igen. Van.
4: Tehát, hogy te, neked ez az álompasid.
2: Igen, Gyuri. Igen. Jó reggelt. Mekkora egy sutyó
1: vagy. Magyarban nem ismersz ilyet? Böde Dani.
2: De. Nem, inkább Ádám Martin.
1: Ádám Martin.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 6 perc múlva, hát milyen szép. Gábornak írják, ez én vagyok. Angliából, ha jól látom, elkezdtem nézni a Homelandet, de mikor Brody meghalt, teljesen elveszítettem a lelkesedést, és nem is érdekel már, amúgy addig nagyon izgalmas volt, fecó.
2: Mi, meg fog halni? Nem már.
1: Nézed a Homelandet?
2: Ezt nem kellett volna.
1: De hát már megnézted egyszer végig.
2: Egyszer sem néztem, most tudom ki ezt, csak mondom, hát a mások nézik is, aki nem esik jól.
1: Na, alsógatyából nekem van Calvin Klein, Lacoste, Boss, Benetton. Ezek közül mind tartóságra mind. Uh-huh. Wow. Minőségre mind szabásat, mind.
2: A mindenségit.
1: Szerintem a leggagyibb a Calvin Klein. Többet tapasztalatból mondom. JBD. Többet tapasztalatból mondom, mint a Lacoste, a Boss és a Benetton és a Ken.
2: Én elvesztettem a nyelvtan erdejében ezt az információt.
1: Én is elvesztettem a nyelvtan. Egyébként nekem nem az a legrosszabb. Én nekem ez a márka az egész jól működik. Csak mondom, hogy kinek mi a tapasztalata. Nekem az Armani volt a legrosszabb.
3: Hmm. Ne nézz rám, nincsenek ilyenek.
1: Milyen címke van most benned?
3: Komoly.
2: Komoly bugyingó?
1: Komoly. Komoly bugyingó.
2: Ez van a címkére írva, komoly?
3: Vigyázz.
1: Vigyázz, bugyingó. Üzenik még. Proletár kapcsolattal kacérkodó toleráns médiaguruk, vegyétek fel a Boss Pepe Jeans-t, oszt lazulás közben töröljetek nyers férfiak nevében. Üdv, a faldoktor. Na ennyit erről. Nyers férfiak, ez volt a mottónk ma, mész te is haza nyers férfihoz, nem?
3: Bizony, bár már.
2: Előkerül a Pepe Jeans?
1: De ő úgyis nyers, tehát olyan megmarkolós?
3: Nem. Ő gyengéd, csak én szoktam...
1: De szerintem. Akkor halk is?
3: Én nem fogok elárulni titkokat.
2: Pont ma nem.
3: A hálószobából. Majd adáson kívül.
1: Na jól van, gyerekek, nem provokáljuk többet Anettet, holnap folytatjuk. Hol van piros?
3: Én láttam, beszéltem
2: itt
3: is
2: van,
3: vele.
2: Itt látom,
3: igen.
2: Készülő.
3: Nagyon csinos, ma is.
1: Jó, akkor várjuk őt, sok-sok szeretettel, és találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Csapjunk bele a nyárba!
11: Nappal strand, este buli.
10: Bükkfürdő.
11: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
10: Bükkfürdőn.
11: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
10: Találkozzunk Bükkfürdőn.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Sziasztok, Kultúra Hódít a Balatonnál. 40 fok felett lehet ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsödékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. Rövidebb ideig tartanak nyitva a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Ma és holnap az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket. Köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló gyermekeket is. Mondta el rádiónknak Darabánc Judit sajtófőnök.
19: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
18: Egyre népszerűbb a siesta kultúra a Balatonnál. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a száposok pedig már napkeltekor vízre szállnak, a vízparti programok pedig sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátósok, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeumlátogatók várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagyizók. Egyelőre még nem lélegezhetünk fel, ma is forróság lesz, és a legmelegebb órákban 37-42 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Még frissítő záporok sem várhatók. Holnap viszont már lehetnek futó záporok, zivatarok. Ezek átmenetileg hozhatnak majd felfrissülést, de még 40 fok körül lesznek a maximumok. Szerdán aztán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására több felé eshet már, és nyugaton már érezhető lesz a több fokos mérséklődés. Is.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Bár hétfő, de legalább már látszik a hőség vége. Indul a visszaszámlálás. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Délután kettőig töltjük együtt az időnket, és nagyon jó slágereket hoztam a Fiestától, Dr. Albantól kezdünk már is.

szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Cause you're hot and you're cold. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ákossal a Hello, de jó is volt. Egy igazán emlékezetes hétvégén vagyok túl, az egyik nap a családdal, másik nap barátokkal, estébe, illetve éjszakába nyúlóan töltöttük együtt az időt, sok nevetéssel, játékkal is akár, szóval örök emlék marad mind a két nap, és köszönöm szépen mindenkinek azt a sok-sok szeretetet, amit kaptam akár a családtól, akár a barátoktól, vagy éppenséggel a tortát. De hát ami még pluszban emlékezetessé tette, az az időjárás, ami elől nem volt menekvés, de már látszanak a hűsítő szelek. Mi viszont folytatjuk kifejezetten nyári slágerekkel. Egy igazán nyári himnósz, amit annak idején nem csak a rádiók játszottak, de minden esti program kötelező része volt. A német DJ ATB The Summer-je. Úgyhogy ez szól mindjárt. Előtte pedig jöjjön a Los Derioval a Macarena.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink nagyon élénkek az SMS falunkon. Julcsi írt: szia Piros, de jó, hogy hallottam a Fiesztát, imádom. Ugye most már játszani fogjátok. Igen, én nem ígérhetek semmit, de szinte biztosra veszem, hiszen ez a zenei szerkesztő területe, de egyébként azt gondolom, hogy nem egyszeri alkalom volt. Zoltán pedig ezt írta: szia Piros, esik az eső Günzburgban, 2 nap múlva Magyarországon lesz az eső. Hát így van, egyébként ugye szerdára már mondják a front érkeztét, de akkor még elsősorban az ország nyugati felén, és aztán szép lassan húzódik át az országon. Igazából csütörtök lesz az első olyan nap, amikor fellélegezhetünk, 30 fok alatt maradnak a maximumok napközben, és aztán péntek reggelre várható már az is, hogy az éjszakai minimumok is kellemesebbek lesznek, mint a mostaniak. Ez a rövid előrejelzés, amit látunk, zenében pedig én azt látom, hogy a Fancyvel folytatom mindjárt a Boleróval.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgyis tett!
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenyekrémfortét természetes gyógynövénykivonatokkal. Biomed vadgesztenyekrémforte, az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenyekrémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
11: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
12: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
11: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
10: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy igazán színes és összetett dallal folytatjuk már is, amelyik több zenei stílust is ötvöz. Ha azt mondom, hogy a popzenében feltűnnek operai elemek, akkor szerintem már nagyon sokan tudják, hogy a Queen és a Bohemian Rhapsody, amivel folytatjuk. De ugye azért az opera mellett ott van benne egy ilyen balladisztikus rész, jellegzetes gitár szóló Brian May-től, és persze hard rock hangzás is. Ezért is mondtam, hogy igazán komplex. Jöjjön a Queen-nel a Bohém Rhapsody most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Ilyen ikonikus dalok is bekerülnek a repertoárba. Egy kicsit más tempóban, de érkezik majd Whitney Houston. És meghallgatjuk Madonnával a Secretet is hamarosan.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kémény seprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napi rendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Már hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kémény seprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
10: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezetőfülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészetárut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult, és csak nem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük két 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Megyünk tovább ebben a hétfő délelőttben. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ugye egy órán belül elérjük a delet, és lassan a nap legmelegebb időszakát. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután kettőig. A Genesis-szel indulunk már is.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kamionosa tesz írja, hogy 2 hétig Szabin lesz, és hogy bizony jön a 40 fokos kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és kitartást azoknak, akik dolgoznak. Neked pedig akkor jó pihenést kívánok. És valóban, ugye ez most már abszolút a nyári időszak, és a meleg mellett az egyik legfontosabb feladat azoknál, akiknél kisebb gyerekek vannak, hogy megoldják, hogy ki, mikor, hogyan van a gyerekkel, vagy hol van maga a gyerek a tábortól kezdve a nagyszülőkig, a szülők beosztva vesznek ki szabadságot, szóval az igazi nyári sak időszakában is vagyunk. A kérdésem is ezzel kapcsolatos, hamarosan ezzel folytatjuk. A Bestiák is érkezik, a Fáj még, ha néha felhívsz slágerükkel, és itt most sokan csapnak szerintem a homlokukra, hogy úristen, de rég hallottam, na ez is szól mindjárt, de csak Whitney Houston és Madonna után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szóval kitört a vakáció, ugye most már egy ideje, ami bizony nagy fejtörést tud okozni a szülőknek, hogy hova tegyék végig a sok hét alatt a gyerekeket. És ilyenkor azért előbb-utóbb egy-két nap a szülők munkahelyén általában befigyel. Én is őrzök nagyon jó emlékeket, leginkább anyukám könyvtárairól, vagy könyvtáráról, ahova többször is mentem be. Mind a mai napig ott az illat, egyébként mind a mai napig oda járok, nem pontosan ugyanaz az épület, de ott van a szomszédban, és az illat az még mindig a régi, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon kedvesek egyébként azok a kolléganői anyukámnak, akik még ugye vele együtt dolgoztak, és emlékeznek rám akár még kisebb, vagy már inkább nagyobb koromból. Szóval mindenkinek vannak ilyen emlékei, és pont ezekre a szülők munkahelyén töltött percekre, órákra vagyunk kíváncsiak, úgyhogy meséljenek nekünk, mi pedig folytatjuk egy nagyon különleges együttműködéssel. Dr. Bérás, a Fekete Vonat és a Halott Pénz Hol van az alány slágere, illetve jöjjön a Roxette-tel a The Look a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mielőtt folytatnánk majd hallgatóink üzeneteivel a munkahelyen, mármint a szülők munkahelyén töltött emlékekről, jöjjön egy-két közlekedési információ, mert több baleset is történt sajnos. Az M4-esen Bihar keresztes térségében itt a Berettyóujj felé tartó sávot lezárták, külső sávot. Az M44-esen Békés Csaba felé Nagykőrös térségében is baleset történt a 8-as kilométernél, csak a belső sáv járható. A 67-esen Somogy-Babot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, itt Balatonszemes felé zártak le egy sávot. És a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, és legyen a kocsiban plusz-plusz-plusz ivóvíz, frissítő, nedves törölköző. Jó utat kívánunk mindenkinek, és várjuk a közlekedési infókat is egyébként a 0620 22 22 122-re.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Visszafogott slágert is hozok majd a következő órában az Everything But The Girl-el. Én még mindig nagyon szeretem a Missing-et. És jöjjön a Wham, hogy felrázzon bennünket.

0: up before you go-go. Ezt is játszom délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon. 100 kilométeres autós üldözés Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után, erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
14: Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dínye.
13: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdúbihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utasa gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akadóguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csaknem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett több felé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Könnyed, vidám popslágerekkel is folytatom, mint amilyen a When Wake Me Up Before You Go-ja, de itt lesz a szívhez szóló I Will Love Again Lara Fabian-től. Köszöntöm a hallgatókat, délmúlt 5 perccel, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, és persze jó étvágyat kívánok!

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is összegyűjtünk egy csokorra valót hallgatóink üzeneteiből, kinek milyen emlékei vannak a szülők munkahelyén töltött napokról, mert a nyári időszak erről is szólt. És többen is írták, hogy rendelőben dolgozott a szülőjük, például Ágnes. Anyukám a helyi MÁV rendelőben dolgozott az orvosunk mellett, és lepecsételhettem a vényeket. Apukám pedig szintén MÁV, csak informatika, ott volt egy nagy vasúti terepasztal és sok-sok számítógép. Gyártottunk lyukkártyákat, meg lyukszalagokat. És Viktória, ugye itt van összecsengés a két üzenet között, erről számolt be, hogy orvosi rendelőben anyu ápolónőként dolgozott. Akkoriban még a doki bencigizett a rendelőben, ezt utáltam. Kaptam egy kupac receptet, és én nyomhattam rájuk a pecsétet. Na, akkor ezek szerint vannak ilyen közös emlékek hallgatóinknál. De ez a doki bencigizett a rendelőben, úristen, de jó, hogy már más világ van. Everything But The Girl és a Missing, ezzel folytatjuk most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinkat arról kérdeztük, hogy milyen emlékeket őriznek a szülők munkahelyén töltött órákról, napokról. Andrea például ezt írta. Édesanyám a 80-as években a Magyar Televízió kereskedelmi irodáján dolgozott, és egyik nyáron dolgoztam én is ott. Az volt a feladatom, hogy az adóíveket adjam ki az érkező ügyfeleknek. És mivel hírességek is voltak köztük, kitaláltuk, hogy autogramot kérek tőlük. Ez be is jött. Jó néhány aláírás összegyűlt. Folytatjuk már is egy olyan hírességgel, aki már nagyon korán elkezdett a szülők munkahelyére járni, idézőjelben. 6 éves korától Michael Jackson már felnépett az akkor The Jackson Brothers névre keresztelt formációval, amit egy évvel később pont az ő tehetsége miatt már Jackson 5-ra kereszteltek, 11 évesen pedig már a világ hírnév felé masíroztak. Persze utólag már tudjuk, hogy mindennek ára van, de a pop királyát halljuk most a The Way You Make Me Feel-lel a Retro Rádióban.

0: betűn vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hőségben mindjárt hűtjük a kedélyeket Samirával, a The Range slágerével, illetve Tracy Chapman és a Fast Car is érkezik. Kérdezzük hallgatóinkat, hogy kinek milyen emléke van a szülők munkahelyén töltött vakációról, mármint amikor vakáció idején egy-két napra vagy néhány órára bementek a szülőkhöz. Gabriella például ezt írta: dolgozó helyek. Anyukám a tüdőgondozó orvosaként el tudta intézni, hogy a szomszédos fogtechnikai műhelyben kiégessék a protézisek kemencéjében az agyak kis plasztikáimat. Apukám pedig a digép mérnöke volt, akkora hely volt, hogy saját kertészete volt. Ott dolgoztam egyszer 6 hónapot, 6-tól 2-ig 2000 forintos fizetésért. Köszönöm, ha írják ezeket az emlékeket, és akkor az előbb említett slágerekkel folytatjuk. Már is szól Tracy Chapman a Fast Car-ral.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Most valószínűleg még azok is, akik kevésbé szeretik a vihart, a záporokat, a zivatarokat, azt mondják, hogy csak jöjjön már, és várják a felszabadító hidegfrontot majd a szerdai nappal. Addig viszont a hétfő délutánban érkezik majd a Texas a Summer Sun-nal. És játszom a Happy Ganget is.
1: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol.
0: Sokáig voltam távol, ezt a slágert is meghallgatjuk egy óra után a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-ig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
10: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Már 110 településen van vízkorlátozás. Vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára is holnapra a közférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
12: Több millió forintot zsákmányolt egy társkereső szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyi intézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
11: Sporthírek a Retrórádióban.
14: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megkezdődött a legizgalmasabb szakasz a foci VB-n. Kanada sporttörténelmet írt a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda a hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, és története során először jutott legjobb 16 közé. Az észak-amerikaiak elsőként biztosították helyüket a 8-ad döntőben, ahol szombaton, Houstonban a Hollandia-Marokkó párharc győztesével találkoznak. Folytatódik az egyenes kieséses szakasz programja is ma, Houstonban Brazília Japánnal, Bostonban pedig Németország Paraguayjal csap össze. Kedden Hollandia Marokkóval, Elefántcsontpart Norvégiával, Franciaország pedig Svédországgal mérkőzik. Szerdán Mexikó, Ecuador, Anglia, Kongó, valamint Belgium, Szenegál ellen harcol a továbbításért. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hangolódtunk az esti meccsekre, de addig még jó sok időnk van. Egy óra múlt 5 perccel köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem ezt a 60 percet, velem és a sztárjainkkal, Juanes-szel, Stevie Wonderrel, elsőként pedig a Survivor szól.

0: zenékre szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.
1: I want to break free. I want to break free.
0: A 90-es.
2: Don't turn around.
0: És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehetett együtt énekelni a Happy Ganggel, és a folytatás sem lesz akármilyen. A Juanes, Venus, Stevie Wonder és az Erasure is sorra kerülnek szépen mindjárt. De jöjjön egy-két történet hallgatóinktól. Meghatóak, tanulságosak, nagyon szeretem. Ugye a kérdésünk ma úgy szólt, hogy kinek milyen emlékei vannak a szülők munkahelyén töltött órákról vagy napokról így a nyári szünidőben. Zsuzsa például ezt írta. Az apukám az OTP házi nyomdájában dolgozott, és sokszor vitt be magával. Annyira megszerettem, hogy azt tanultam, és 50 évet dolgoztam a nyomdaiparban. Így indulnak el ugye aztán a karrierek. És Péter is hasonlóról számolt be, Esztergomból. Anyukám kozmetikus volt, így szinte minden nap bementem hozzá a szalomba. A fodrász hölgyek között sétáltam át, beültem anyu kozmetikai székébe, és ott vártam rá. Néha még a hajamat is levágták a régi, legendás varázsceruza frufruval. Nagyon szerettem azt a barátságos, otthonos hangulatot. Közben persze mentem a húgomért is az óvodába. Érdekes, hogy végül én magam is mesterfodrász lettem. Előbb Budapesten, ma pedig Esztergomban dolgozom. Talán ott, azok között a fodrászszékek között kezdődött minden. Péter Esztergomból. De jó, hogy ezt írtad, köszönöm, örülök neki. És akkor az előbb említett sorból már is nyitok az Erasure-rel.

0: profundo.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szuper jó lesz a folytatás. I Love Rock and Roll, a Joan Jett and the Black Hearts formációt hallgatjuk majd meg mindjárt a Retro Rádióban. És tényleg látszik már a fény az alagút végén, érkezik a frissülés, igaz? Most még nagyon távolinak tűnik, ha azt mondom, hogy szerdán már mondjuk elsősorban a nyugati ország részben érezteti majd a hatását. Addig például kedden már északkeleten, keleten időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Szerdán viszont aztán ténylegesen megindul a változás, és zivatarokra, záporokra, viharokra is készülni kell, akár még nagyobb méretű jég is eshet. Na ez a kevésbé jó része ennek a hidegfrontnak, de ez az, ami aztán a végén csütörtökön érezteti igazán a hatását, akkor már az egész országban 30 fok alatt maradnak a maximumok. Hogy könnyebben teljen az idő a vétekkel, a Vele minden jóval és az előbb említett I Love Rock and Roll-al folytatom a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztük ma hallgatóinktól, hogy milyen emlékeket őriznek a szülők munkahelyén töltött napokról így a szünidőben. Azt írta nekünk Joci a bordéler. Szia Piros! Édesapám anno a kohászati gyárépítő vállalatnál dolgozott, gépkocsi vezető volt és billencs zillel járt. Nyári szünetben, ha arra volt fuvarja, mindig bekanyarodott értem. Én meg imádtam a teherautóban vele utazni. Ez egy nagyon jó kis apa-fia program. Kornél pedig a következőt írta. Sziasztok, nálunk az egész család mezőgazdaságban dolgozott. Alig vártam a nyarat, hogy mehessek apukámmal aratni. Imádtam a kombájnok és a traktorok között lenni. Ma is ezt dolgozom. Ez a munkám és a hobbim is. Sajnos már apukám nélkül. De most is éppen kombájnban ülök és titeket hallgatlak. Mindenkinek kitartást és jó munkát kívánok, Kornél. Köszönöm, akkor neked is jó munkát kívánunk mi is. Már csak azért is, mert ugye Péter Pál napjával indul igazán az arató szezon, bár mostanában az időjárás megviccel bennünket, és néha hetekkel előrébb van. Ráadásul úgy tudom, hogy egyébként pont ez a Szent Péter napja, ez bár az aratás kezdete volt, de hogy mégiscsak dologtiltó nap, úgyhogy ilyenkor csak jelképesen tettek pár kasza suhintást, hogy jelezzék, hogy igen, elkezdődött az arató szezon, és aztán másnap csaptak bele a nagy munkába. Én pedig akkor belecsapok, már mennyire a létbekkel és a békömmel bele lehet csapni, de ezzel folytatom itt a Retro Rádióban.

0: Romero. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az igazi olaszszal búcsúzon Toto Cutugnóval, és jelentem Dénes Tamást, ő érkezik a mikrofon mögé kettőtől a Retro Rádióban. Amennyire lehet, hozzák ki a legjobbat ebből a hétfő délutánból. Köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
7: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV, vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után
10: hírek a Retro Rádióban.
11: Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord, most kerjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpár dílert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungaromet szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Már hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
11: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a Magyar-Román Egészségügyi Együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Ráfordulunk az utolsó júniusi hétre, méghozzá többek között a repülőkkel, vagy éppen Kylie Minoggal, a Nyitány Mári

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereit.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30, nagyon meleg van, de hát gondolom nincs olyan ember, aki ezt éppen nem venné észre, de

Mohácsnál 28 fokos a Dunavizének hőmérséklete. A Tisza szinte az egész magyarországi szakaszon 28 Celsius fokos. Ami pedig a tavakat illeti, a Balaton ma Siófoknál 28, a Velencei tó Agárnál 30 fokos volt, a Fertőtó 29 fokos, a Tiszató Sarudnál 28 Celsius fokos. A környező tengerek hőmérséklete jellemzően 26-28 Celsius fok között mozog. Hát ehhez azt hiszem nem is nagyon szükséges kommentárt fűzni. Inkább zenélek tovább, mindjárt jön Kylie Minogue és az Up is, előttük Carlos Santana, Chad Kroeger és az Into the Night.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Alfa Villa, vagy éppen Paula Abdullal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 14 óra 36 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, az M3-as autópályán Nyíregyháza irányába 60 térségében még mindig le van zárva 60 kelet csomópont az 58-as kilométernél méghozzá aszfaltozás miatt. Rendkívüli a hőség, 40 fokot mutat a hőmérő 60-nál. Víz, víz, víz, írja a sofőr Krisztián. Na ja, logikus és jogos. 8-as főút Várpalotánál 25-ös kilométernél felborult egy személyautó a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra készüljenek, és még egy hír, az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópontban építési munkát végeznek a 73-as és 76-os kilométer között. Mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban lassulást okoz.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken. 3:43 van a folytatásban a Münsteri, vagyis nyugat-németországi, mondjuk így, hiszen a 80-as években még úgy hívták. Szóval jön az Alphaville, amelyet eredetileg Frank Mertens, Bernard Lloyd és Marianne Gold alkotott. Ma már csak Marianne Gold az egyetlen tag, amely az Alphaville névvel még koncertezik. Ez az ő korábbi sikerük, a Big in Japan, itt a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben Balázs azt írta nekem itt SMS-be, hogy ő szerinte sok a kókadozó autós, úgyhogy vigyázzanak magukra. Én ezt most továbbadtam, meg azt is, hogy a következő órában a hőségnek megfelelő muzsikák. Jön a Fiesta Bonitával! És játszani fogom Sonic nagy sikerét is, azért Feel So Good-ot. És még rengeteg nagy slágert a folytatásban is ezen az iszonyatos meleg hétfői délutánon. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Módosulhat az idei költségvetés. Magyarok is segítenek Venezuelában. Heves viharokkal ért véget a hőség Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
9: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
8: Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyorssegélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz magával. A baptista szeretetszolgálat közben folytatja az adománygyűjtést is a katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Heves viharok vetettek véget a rekord hőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon. Utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat szerint több mint 500 000 villámot regisztráltak, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított. A hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Péter jelezte ugye, hogy a hőség Hollandiában heves viharokkal ért véget. Hát itt még két napot biztos ezekre a viharokra várni kell. Addig viszont marad a meleg, és maradnak a nagy slágerek is itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, jön a Modern Talking, vagy Demián Ferenc. Kezdésnek a Toto.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Bad Boy Slimmel együtt pisiltünk, nem kell semmi rosszra gondolni, csak a WC-ben egymás mellett voltunk, és egymásra vigyorogtunk, és ő mondta is, hogy jaj, te vagy az MC. Én vagyok az MC, igen, és ott boldogan pisiltünk tovább. Na ennyi a lényege, de most sokkal érdekesebb, hogy ugyanez a Fat Boy Slim viszont egy angol rádióadóban elmesélte, hogy miután a felesége megzsarolta azzal, hogyha nem fagy fel a piálással, akkor elhagyja. Azt mondta, ez volt az a pillanat, amikor felébredtem, akkor elmentem egy rehabilitációs központba, és bizony le kellett szoknom erről a függőségemről, de sikerült. Viszont abban a pillanatban, hogy leszoktam, jött egy másik nagy-nagy riadalom, nevezetesen. Vajon örülni fognak-e azoknak a zenéknek, amiket én DJ-ként csinálok? Magyarul alkohol nélkül én már nem is tudtam, hogy szeretni fognak-e. Az első 5 fél lépésem annyira megbénított a félelem, annyira feszült voltam, hogy még táncolni sem mertem. Aztán egy csodálatos este Japánban segített, a közönség imádta a dolgokat. Hát ennyit. Fat Boy Slimnek mégiscsak józanul is megy. Jön az Ice MC és az It's Rainy Day itt a Retro Rádióban, a Modern Talking és Demián Ferenc előtt.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Van Halennel, vagy éppen Donna Summerrel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van. Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Az Nullás autóút és Biatorbágy közötti szakaszon kisebb lassulásra, torlódásra számítsanak. M5-ös autópálya a Kecskemét észak csomópontban építési munkát végeztek a 73-as és 76-os kilométer között. Most mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban lassulást okoz. Egyelőre ezek a legfrissebbek, hát a hőség az, amiről még nyilván szót kellene ejteni, de hát ezt önök is pontosan értik és érzik most.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22

legnagyobb slágerei retro, rádió egy perccel járunk, 3:44 után, 1979 áprilisában jelent meg minden idők egyik legjobb diszkó lemeze, Donna Summer Bad Girl című albuma. Ennek az első kis lemeze szólít a retro rádióban, ez nem más, mint a Hot Star.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos az Utinform-tól egy friss közlekedési hírt kaptunk. 4 személyautó ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Az M0-as autóti csomópontnál a 16-os kilométernél le is zárták a külső sávot. Egyelőre ez az információ, annél többet most én sem tudok. Azt viszont tudom, hogy a következő órában ebben a hőségben milyen slágerek jönnek. Többek között a Shy Guys-tól egy... De hozok jó kis rock zenét is meghozzá, a Twisted Sister jó voltából. És még jó néhány nagy sláger, nagy sztár a folytatásban ebben a melegben, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni?
3: Hát igen, igen, igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba.
2: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
3: Igen, igen, igen, ezt meg tudom csinálni szívességből, igen.
2: Igen, meg akkor...
3: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
2: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
3: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
4: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
2: Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
3: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majdnem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg olyan nyilván ebbe a vastag eszpresszó, de ez a kávés pohárba kapod a bort.
4: Tényleg olyan is van.
3: Persze, hogy van.
2: Harmadik után már nem zavarja.
3: Saját élményanyagból beszélek.
4: És ehhez mindenféleképpen úgy nézted és úgy viselked, hogy ez egy teljesen természetes, így nem szólt
3: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra ezt az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Ja, igen,
2: azért... Van ennek a bája.
3: De nincs nagyon. Nincs van. Nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
2: Amit bevasaltál meg úgy közben haza.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Holnap is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A héten is gyérítik a szúnyogokat. Az edzőtermeket vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt 2 évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátó helyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő 2 napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskola kezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés. Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófa védelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. A lakosságot arra kérik, hogy a ház körül se hagyjanak pangóvizet, mert ezek ideális szaporodó helyei a szúnyogoknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó jogának is fel kell lépnie.
5: Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nemrég érkezett egy SMS. Szia Tamás, minden Péternek nagyon boldog névnapot kívánok, Peti. Hát akkor már magadnak is megtetted, akkor megteszünk zenével. A mikrofonnál Dénes Tamás. Érkezik hamarosan a Republic, vagy éppen a Fun Factory, a nyitánya Bon Jovi.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: képest, hogy Britney Spears nincs a legjobb állapotban, talán emlékeznek, hogy néhány hete meséltem arról, hogy kiabált, kutyaugatást hallatott és késsel mászkált egy Los Angeles étteremben. Ehhez képest viszont a fiai, hát úgy látszik, újabb magasságokat kapnak el. Volt egy fénykép ugye nem is olyan régen, amikor Britney a két fiával pózolt egy jachton, akkor talán azt gondolták sokan, hogy az énekesnő is jó állapotban van. A fiúk viszont nagyon jól néztek ki, és ezt most bizonyították is. Tessék elképzelni, hogy a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden modellként tűnt fel a kifutón a párizsi divathéten, az egyik legnagyobb férfi kollekció bemutatóján, és azt kell mondjam, hogy a srácok tényleg tök jól néznek ki még férfi szemmel is, úgyhogy ezzel baj nincsen, hát az anyukában van még némi. Semmi gond, jönnek a további nagy slágerek, itt a Fun Factory Sandra és a Bikini előtt, ez az I Wanna Be With You, a Veled Akarok Lenni, itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Twisted Sisterrel és a Queennel folytatom majd. Itt a Retro Rádióban most viszont közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 4:30 után 4 személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán az M0-as autóti csomópontnál, a 16-os kilométernél le is zárták a külső sávot, tart még a helyszínelés. M5-ös autópálya Kecskemét észak csomópontban építési munkákat végeznek a 73-as és 76-os kilométer között, mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. Még egy hírem van, az a 33-as főútról érkezett Debrecen átkelési szakaszán a 102-es kilométernél két gépkocsi ütközött össze a Kismacs felé vezető oldalt. Lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis te!
6: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés! Már 35 éve!
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

folytatásban egy német-amerikai csapat következzék. Kölnben keletkezett és vitték amerikai srácok sikerre a Bad Boys Blue. Az ő daluk a Your Woman, ezt szól itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kaptam egy ilyen SMS. Szia Tomi, jó meleg van, ma is tartom a névnapom. Tudom, hogy nem kívánságműsor, de ha játszanál egy jó zenét, amit mondjuk te küldesz, az már boldogsággal tölten el. Köszönöm mindenkinek, szép napot, Petya a parkettás. Na Petya, kettő olyan dalt is mutatok, amit örömmel küldök a Pétereknek.
1: Egyszer szépek voltunk együtt.
0: Mondjuk Somló Tamásé az egyik, és legyen Luis Fonsi a másik. Meg még majd a többit is a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab vásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Társadalmi egyeztetés jön az új alkotmányról. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási rekord. Villányi Eszter vagyok. Szerdáig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat. Válasszuk inkább a vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. A lassan másfél hete tartó hőségben már több mint 200 olyan egyedül élő idős emberhez riasztották a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. A kánikulában kiemelten figyeljünk rájuk. Az alkotmányozási folyamat részleteit is ismertette a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási rekord. A Mavir adatai szerint péntek este volt a legnagyobb terhelés a hazai villamos energiahálózaton, ezzel a tavalyi nyári csúcsot is meghaladta a fogyasztás. Az abszolút rekord azonban még tartja magát, ezt tavaly júliusban mérték. A hőség viszont még rátehet egy lapáttal az áramfogyasztásra, kedden tetőzik ugyanis a hőhullám, helyenként akár 41 fok is lehet. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók mintegy 5000 elfbárt foglaltak le nála, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Hétközepéig még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült idő lesz, csak északnyugaton érénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Fokozottan figyeljenek a hőségben a vezetésre, hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak, a kocsiban mindig legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, hívja fel a figyelmet az Útinform. Négy személyautó ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-ás autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópontban építési munkákat végeznek. A 73-as és 76-os kilométerek között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. A Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz ez. A 33-as főúton Debrecen átkelési szakaszán két autó karambolozott a 102-es kilométer. A Kismacs felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
8: Sporthírek a Retro Rádióban.
10: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Történelmi sikernek örülhet Kanada. A társházigazda egy hosszabbításban szerzett találattal 1-0-ra felülmúlt a Dél-Afrikát, és fennállása során először jutott be labdarúgó világbajnokságon a legjobb 16 közé. A kanadaiak elsőként biztosították helyüket a nyolcaddöntőben, ahol szombaton Houstonban lépnek pályára a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztese ellen. Ma újabb két továbbjutásról döntő találkozót rendeznek Brazília-Japánnal, Németország pedig Paraguayjal csap össze. Kedden Hollandia-Marokkó, Elefántcsontpart Norvégia és Franciaország-Svédország. Szerdán pedig Mexikó-Ecuador-Anglia-Kongó, valamint Belgium-Szenegál mérkőzés következik. A foci VB döntőjét július 19-én vasárnap New Yorkban rendezik meg. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Továbbra is 37 Celsius fokot mutat a hőmérő, iszonyatos forróságban, de ebben a forróságban is szólnak a legnagyobb slágerek itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, érkezik hamarosan Madonna, vagy éppen Horváth Charlie a nyitány.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 3 perc múlva lesz délután 17:30, a mikrofonnál Dénás Tamás. Holnap tetőzik a jelenlegi szokatlanul erős hőhullám, jellemzően 40 fok körüli maximumokkal, itt ott azért 41-42 fok rekord hőmérséklet is előfordulhat. Úgyhogy meg is néztem, hogy az orvos meteorológusunk mit mond ezekre a napokra még. Most miután az éjszakai lehűlés sem ad már jelentős felfrissülés, a napi középhőmérséklet ugye 30 fok felett marad, ezért különösen nehéz most a városokban az épített környezetben. A fokozódó izadással akár napi több liter folyadékot is veszíthetünk, ezt mindenképpen pótolni kell, erre az ásványvíz és a csapvíz a legalkalmasabb, de gyümölcs zöldségfélék, kis mennyiségben gyümölcslevek, szénsavas üdítők is kiegészítést jelenthetnek. Az idős emberek a napokban ne nagyon mozduljanak ki otthonukból, mindemellett számukra is feltétlenül szükséges a napi minimum 2 liter folyadék elfogyasztása. Még egy fontos dolog, a hőség miatti tompultság és a koncentráló képesség csökkenés következtében a közlekedési balesetek száma, ahogy láthatják egyébként ilyenkor, növekszik. A felforrósodott kocsiban a fokozódó izzadás következtében akár ájulásos rosszulét is jelentkezhet, igyekezzenek minél több folyadékot fogyasztani, és ha lehet, akkor működtessék a klímaberendezéseket. A folytatás pedig már a Katrina and the Waves és Horváth Charlie előtt a Beloved, ez a Sweet Harmony, itt a Retro Rádióban.

0: Cito.
1: Retro Rádió közlekedési híre.
2: Mindjárt Stevie Wonderrel és Cici Kecsel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most egy perc múlva lesz. 3:46 közlekedési hírek. Nagyon röviden. A 4-es úton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Jelentősebb balesetről szerencsére nem kaptunk tudósítást az Útinformtól, viszont a hőség riadó miatt figyelmeztetek arra, hogy csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, hogyha lehet.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz délután 6 óra folytatásban Caroline Katrina Müller következzék, de szerintem őt mindenki csak úgy ismeri, hogy Cissy Catch, igen, ő volt a 80-as évek közepének végének egyik legnevesebb énekesnője. Az ő dala a Heartbreak Hotel szólít a Retro Rádióban.

0: mindenünk legnagyobb slágerei retro rádió. Ne felejtsék, ma este 8 órától a szokásoknak megfelelően Abbaházi Presszó. Most viszont indul a 2 órás élő retro kívánság műsor. A szabadságról visszaérkezett Nyerges Izabellával neki jöhetnek majd az üzenetek, szösszenetek, hát amit telefonálnak majd neki. 0620-22-22-122 Iza minden esetre Tina Turner sikerével indul majd. Én a Typical Mail-el búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tiszti főorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576.000 tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, héj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: A hőség miatt átmenetileg nem dolgoznak a 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáin. Itt ugye félpályás lezárás szokott lenni, és jelentős torlódások alakultak ki, de kedélytílig erre nem kell számítani, hiszen felfüggesztették a munkát átmenetileg. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között viszont több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni, írja az Útinform. A hőség miatt is figyelmeztetnek főképp arra, hogyha hosszabb útra indulnak, az csak elegendő mennyiségű üzemanyaggal tegyék, és mindig legyen az autóban ivóvíz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Picit sikerült barnulni, picit sikerült

0: Agrorádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket ismét a kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. A múlt héten szabadságon voltam, nagyon gyorsan elröpült, de hát a szabadságoknak már csak ilyen a természete. Úgyhogy most visszatértem, picit dundibban a balatoni lángosoktól, picit barnábban, és picit kisimultabban. A szabadság alatt újra megállapítottam, hogy a Balaton örök szerelem, nem tud olyan dolog történni, ami miatt én ki szeretnék belőle, úgyhogy Leona Lewis slágere szóljon mindenkinek, aki ebben a pillanatban is ott nyaral, akár fürdenek éppen, akár körbetekerik biciklivel, vagy akár ott dolgoznak, és ebben a 40 fokos kánikulában, hőségben, a vendéglátásban robotolnak, érezzék magukénak a most következő Leona Lewis slágert. Van velem egy SMS-ező is rögtön itt a kívánság műsor elején. Kedves Izabella, a kívánság műsorban szeretném felköszönteni nagy rajongótokat, Hammer Lászlót, születésnapja alkalmából. Minden jót kívánok neki, be a Salgó tarjámból. 0620-22-22-122, itt várom a hívásokat és az SMS-eket is, a szokott módon 8-ig, az Abaházi Presszóig.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok. De fura kimondani, hogy jó estét, amikor százágra süt a nap. Halló, halló.
1: Jó estét kívánok. Emília vagyok. Olyan kérdésem van, hogy lehet a zenét kérni.
0: Üzenő műsor vagyunk, Emília, úgyhogy tudsz üzenni. Kit szeretnél meglepni?
1: Anyukámat és anyukámnak a barátnőt szeretném. Éva és Viktória.
0: Mit üzennél?
1: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: És hogy telik a vakáció, mik a programjaid?
1: Hát egyelőre táborokba voltam, meg a mamámnál. Iskolai tábor, de Szepedre is megyek majd. Balaton-Szeped. Hát ez is ilyen iskolás oktávós.
0: Érezd magad szuper jól, és hát ha már az utazásról, a vakációról beszélgettünk, és arról, hogy ki hova megy kirándulni nyáron, akkor legyen a most következő slágernek is ez a címe. A Desire lesz az utazásról. Énekel ez a Voyage, Voyage.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Hívjanak vagy SMS-ezzenek bátran. Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Ez a Retro Rádió.
0: Ez így van. Téged hogy hívnak? Tegeződjünk nyugodtan.
1: Családnak hívnak. Anyukának szeretnék egy számot rakni.
0: Áruld el az ő keresztnevét.
1: Zsófia.
0: Jó, és akkor mondd el nekünk, légy szíves, hogy mi az, amit édesanyádnak üzennél.
1: Ja, hogy nagyon jó utat, és hogy drukkolok neki a futóversenyre. Börzsönyben utazik, telefutóversenyre.
0: Nem irigylem ebben a melegben. És veled mi a helyzet? Te hová mész?
1: Most megyünk le éppen a barátomékkal Balatonra.
0: Nagyon-nagyon jó időtöltést kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Érkezik az ajándékslágere a kívánság műsorban. George Michael énekel.

0: Because I gotta have faith.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is bejutott a kívánság műsorba, tegeződhetünk is nyugodtan.
1: Szia, kedves Izabella, Papucz Ferenc vagyok, nagyon sokan szeretünk benneteket. Köszönjük, hogy felvettél a telefont, és öcsémnek, dr. Papucz László, orszőgyégész, agyontus, plastikai sebészfeolósnak volt szombaton a névnaptól ünnepeltük meg. Kerti parti volt, sok finomsággal, meghitt hangulat. Öcsémnek azt üzenném, hogy az emberek iránti szeretete és hivatás szeretete kísérje végig életét. Szép nyarat neked és az egész stábnak, a jó Isten áldásával. Hát, zika minden nyanyítoknak.
0: Márk Álmond és Jim Pitney az ünnepeltnek énekelnek a kívánság műsorban.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metrórádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kylie Minogue énekel a hírek után a kívánság műsorban, amíg önök tárcsázzák a 0622-22-122-es számot. Jó napot kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Jó napot kívánok, én Kis Istvánné vagyok. Miskolcról beszélek, az Aranyotthonból.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni a műsorban?
1: Hát itt a szombatnapimat, meg van itt a Irénke névnap lesz, és akkor tudom majd annak a névnapjára. Jó egészséget a névnapjára az Irénkének.
0: Kylie Minogue slágerével fogjuk őt megköszönteni a hírek után. Picit feldobjuk ott a hangulatot az otthonban, szóljon a bent lakóknak és az ott dolgozó munkatársaknak is. Kylie Minogue énekel a hírek után a kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: De szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó rigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a főmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsák védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a Borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkán erejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Vezessenek óvatosan és körültekintően a hőségben, hogyha hosszabb útra indulnak, akkor csak elegendő üzemanyaggal tegyék, legyen a kocsiban ivóvíz és frissítő, erre is felhívja a figyelmet az Útinform. Közölték azt is, hogy a 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáit, a hozzátartozó félpályás lezárást egészen holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség idejére, gyakoriak voltak ugyanis a torlódás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak. Napközben félpályás lezárásra és erős forgalomra kell számítani, emiatt torlódások is kialakulhatnak. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy SMS üzenet érkezett a Kívánság műsorba Kylie Minogue slágere mellé. Kedves Izabella, a lányomnak Miminek üzenem, hogy nagyon szeretem, és legyen a nyara csodás és élményekben gazdag. Ez az I Should Be So Lucky, a retro

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor a Retro egyik legérzelmesebb és leginteraktívabb üzenőműsora. Jó estét!
1: Képzelj el, hogy először is a születésnapom van, de hát ez nem érdekes, de a lányomnak is a születésnapja van, mert egy napon születtünk, csak hát ő 33 éves. És szeretnék neki gratulálni, mert külképviseleten dolgozik, de fogja hallani az üzenetemet, és nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki. Azt majd remélem, hogy a 60. születésnapját is együtt fogjuk tölteni, bízunk benne, és egy gyönyörű unokám is van. Én Laci vagyok Budapestről, a kislányom az Claudia, az unokám pedig Anna.
0: Jó, és mit üzenne a szeretteinek? Csak ennyit mondjad nekem.
1: Hát először is az, hogy imádom őket, és nagyon szeretném, hogyha a lányomnak a 65. születésnapját együtt töltenénk. Jó lenne.
0: Jó, Isten éltesse önt is. És még annyit meséljen el nekünk, hogy lesz-e valami közös kis ünnep, valami családi banzáj buli?
1: Lesz majd, igaz, hogy nem most, már csak augusztusban, mert ugye mondtam, hogy külföldön van, ott dolgozik, de majd augusztusban jönnek haza, és akkor lesz a kicsi lánynak a keresztelője, és ott akkor majd nyilván fogunk egyet bulizni.
0: Nagyon jó, de azért ma ő lepje meg saját magát egy szelet sütivel, feltétlenül.
1: Hát lehet, hogy nem sütő lesz, hanem egy kis jó kis rózéfröccs, de az majdnem olyan, mint a süti.
0: Rendben, még egyszer boldog születésnapot kívánok önnek is, meg a gyermeknek is.
1: Nagyon köszönöm, és késsokon vigyázom magára.
0: Erike Iglesias, a szülinaposoknak énekel a kívánságműsorban, ez a Rhythm Divine.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Nitro Rádió.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Margó Mama a következő, aki felkereste a kívánság műsort, ő SMS-t írt a 0620-22-22-122-re. Kedves Izabella, üdvözöllek újra a fedélzeten a szabadságod után. Szeretnék küldeni egy szuper jó slágert Péter fiunk névnapjára, és Emmának, az ő leánykájának is a szuper bizonyítványáért. Egy jó zenével szeretnék egy hatalmas ölelést küldeni nekik. Az aláírás Margó Mamam. Szeretettel köszöntjük őket a Europe slágerével. Ez a végső visszaszámlálás.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is bejutott a kívánság műsorba, mondhatja is, hogy miben tudok segíteni.
1: Jó estét kívánok! Szia Izabella, János vagyok Kistarcsáról.
0: Hello, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Szia! Az egész Kistarcsai Kórházat és a dolgozóit nem is tudom, milyen gyönyörű száma, ami mondjuk hideg egy kicsit.
0: Mi az üzeneted? Mi az a néhány kedves gondolat, amit nekik szánsz?
1: Az üzenetem, hogy kitartás, nem sokára jön egy kicsi lehűlés, és mindenkinek jó lesz, mert betegeknek se, dolgozóknak se jó már így.
0: Oké, és mesélj nekünk egy picit a vakációról. Mik a nyárral kapcsolatos terveid?
1: A nyárral kapcsolatos terveimet még nem tudom, inkább ősszel lesz majd valami vakáción. Ebben a melegben nagyon nem bírok már elmenni, de menjenek inkább a családosok, és akkor majd utána következnek azok, akiknek már az a gyerkőcük.
0: Jól van, rendben van. Örülök, hogy beszéltünk, és ettől függetlenül szép nyarat neked.
1: Én köszönöm szépen, és boldog szülőnapot kívánok neked így utólag is.
0: Köszönöm, kedves vagy. És hát hűsítő meglepetésnek akkor jön a Cutting Crew. A kívánság műsorban ez az I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Igen.

0: Deridők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kedves Izabella, Szilárd vagyok. Balaton-Almádiba szeretnék egy számot küldeni a Budatava Strand Retro büféjébe, Sziszinek és Noéminek a konyhára. Üzenem nekik, hogy nagyon jó munkát és kitartást kívánok ebben a hatalmas kánikulában. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó estét kívánok!
1: Szerbusz, kedves Izuskám, te vagy?
0: Igen, én vagyok a Szia, parancsolj, hogy hívnak?
1: Én meg Edith vagyok Tapolcáról.
0: Örülök.
1: Olyan régóta szerettelek volna elérni.
0: Most sikerült.
1: Szabaton volt a szülinapom.
0: Gratulálok. Hogyan ünnepeltél?
1: Köszönöm szépen. Hát, egyszerűen a családdal.
0: Tökéletes, nem kell lenni jobb.
1: Dédunoka, de csak az egyik dédunoka, mert ebbe melegbe a kisebbeket nem hozták el. És neked is most volt szülinapod, ugye? Nem régen.
0: Igen, igen, egy héttel ezelőtt, igen.
1: Ó, akkor neked is nagyon boldog szülinapot kívánok, és minden jót. És
0: kár,
1: hogy letelt ez a jó kis nyaralás, ugye?
0: Igen, de majd még azért megyek szabadságra a nyáron.
1: Persze, jó van.
0: Köszönöm. Isten éltessen.
1: Szépen. Köszönöm, drága. Szia.
0: Hello, hello. Szia. És hát akkor úgy dukál, hogy a szülinaposnak szóljon a következő sláger is. Ottawa, Hands Up, Ulis és ünneplős.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Az Abaházi Presszó előtt csokorba szedem az utolsó SMS-eket, amiket a kívánság műsornak írtak. Szia Izabella, a páromnak, Zalánnak szeretnék kérni egy szuper jó számot, hogy munka közben jó legyen a kedve. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és este otthon találkozunk. Köszönöm, Kata voltam. Hello, Anna vagyok, és a barátomnak küldenék egy szuper jó slágert, az egyik kedvenc dalát. Ma van az első évfordulója az első randinknak. Gratulálok, sok boldog. Szia Iza, Dévaványára az EJTKFT legpörgősebb takarítónőjének szeretnék egy számot küldeni, azzal az üzenettel, hogy lassítson kicsit, 40 fok van. Ernő pedig azt írja, hello Izus, Ferenc Ernőnek hívnak, Erdélyből kereslek, kérek szépen egy dalt a kedvesemnek, Irénkének, akit nagyon, de nagyon szeretek. Még mindig ez a most következő sláger, címe Bye Alex és a Slep nyitja az Abaházi Presszót.

0: Örülök, hogy ilyen sokan itt voltak velem most, hogy visszatértem a szabadságomról, és ígérem, holnap este 6-kor folytatjuk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Kívánság műsorban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hőség nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám. Békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében. Kiváló lesz a dinnye termés. Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
3: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jászló László ült be egy jó kávéra, halkan issza.
2: Az.
1: Hello.
2: Hello.
1: Szeva.
2: Szia. Nem nyomom le a hangomat. Ha te vagy a másik, akkor nem nyomom le. Én mindig nyomtam le, mert nekem nem mély, de neked mély.
1: És az volt mindig.
2: De neked van saját hangod, tehát nem kell neked másnak a hangján beszélni.
1: Ja nem. De amikor én kezdtem, akkor volt ugye a Villám Géza, akinek igen, egyrészt egyébként mély is a hangja, vagy mély volt akkor, nem tudom, de meg még rá is játszott erre az amerikai típusú dologra, és én ezt szerettem csinálni. Hölgyeim és uraim.
2: Volt egy ilyen közös tanácsadónk, aki nekem egyszer azt mondta, hogy az az én bajom, miután már akkor rádióztam, nem tudom mióta.
1: Peter Sinclair?
2: Nem mondjuk a nevét, de ő volt.
1: Ugye, ott meg, ahol van. Igen.
2: Ezt te mondtad.
1: Ezt én.
2: Hogy az az én bajom,
1: mi?
2: Hogy...
1: köze van ehhez a rádió?
2: Dehogy is.
1: Nem.
2: Hogy úgy beszélek, mint egy rádiós műsorvezető. Igen. És néztem rá, hogy de hát én nem az vagyok. És mondta, hogy hát nem úgy kell beszélni, mint ahogy otthon beszélgetni.
3: Tehát itt csak nem beszélhetek, mint otthon Laurával.
1: De neki nem ez volt az egyetlen hülyesége. Istenem.
2: Eljött eszembe egykori időjárás jelentőd a Jáksó 60-ből. Szeretettel üdvözöl.
1: Egyem a szívét én is őt. Most összekommenteltünk a Facebookon, mert újabban Facebookozom. Nem tudom miért.
2: Az mit jelent, hogy újabban?
1: Hát újabb. Hát azóta, hogy belettem jelentve a TV2-nél. Azóta vagyok én a
2: Facebook mióta van?
1: Már úgy általában?
2: Hát igen, és eddig ez téged elkerült.
1: Eddig vagy? Fenn voltam én, fenn voltam, csak nem csináltam semmit.
2: Nem voltál aktív.
1: Annyira nem csináltam semmit, hogy egyszer így néztem, hú, de tenyérbe mászó ez a kép, ami rajta van, kicseréltem. És ebből szerte szana cikkek lettek, hogy új képet rakott fel a francba. De most már tényleg kirakok, és erről már nem is ír senki.
2: Nagyon frappáns kérdéssel készültem, az első kérdésem, hogy te hova tűntél? Mert volt egy idő, amikor úgy rólad olyan sok mindent nem lehetett látni, hallani. Ez az egyik, hogy nem voltál fenn a Facebookon, tehát nem tudtuk, hogy mit csinálsz napközben, mit eszel, hova mész.
1: Annyira nem értem, akik ezeket felteszik. De, igen, de nem viszem szét a kérdést.
2: És aztán nem tudom, hogy te ezt direkt magadnak intézted úgy, hogy kicsit a háttérbe vonulsz, nem akarsz annyira elől lenni, nem akarod, hogy a mindennapjaink része legyél, vagy mások döntöttek ki, úgyhogy te ne legyél a mindennapjaink része. Így hol jött, voltál? Mit csináltál?
1: Így jött ki. Kezdetben vala, mondjuk így. Hát a Danubius mi tudjuk. Tehát egy rádió az önmagában nem. Te is tévésztél, stb. Ezek tudják így lebetonozni az embert. A heti hetes az mégiscsak 18 szezonon keresztül. Néha összevitatkozom Facebookon emberekkel, hogy hány év. Mit tudom én? Szezon. Mindegy. És azzal én párhuzamosan egy ideig még a Danubius is volt, akkor utána még a Klassz FM-ben voltam, és akkor is volt heti hetes.
2: Meg még Készátverés is volt.
1: Ami azért egyébként tulajdonosi köröket így végig gondolva mindig is nagyon egzotikus volt. Nem akarok ebbe belemenni, csak mostanában annyira csodálkozik mindenki.
2: De soha nem volt neked problémát?
1: De, mindig beszólogattak, és mindig azt mondtam, hogy takarodjanak a francba. Nem pont a franc szót használtam.
2: Sose beszéltél
1: ilyen takarodás az életemből. Komolyan, tehát egy. Azt gondolom, hogy az ember azért felelős, amit ő maga mond, tesz, meg időnként, amit nem tesz, persze, természetesen. De az, hogy hülyeskedős műsort, vagy esti slágerlistát, vagy akár ebben az esetben most TV2-n egy teljesen ártatlan, viszont értelmes vetélkedőt hol vezet, ez már hagyj legyen az én dolgom. Kettő. Ha nagyon-nagyon megkapirgáljuk, és nagyon elkezdi valaki nekem magyarázni, hogy miért van felelősségem, meg a mellettem tapasztalható politikai műsort felhúzod ezzel, meg, jó, akkor vegyük végig, hogy kik, hol, mikor dolgoztak.
2: Te azért kaphatod az évet, nem? Most egy
1: nem, én csak ilyen típus vagyok. Rántottál. Nem, én csak ilyen típus vagyok. Mint emlékszem. Mindig is ilyen voltam. Na és látod, ez meg a másik, hogy ebből még mindenki azt szűri le, hogy akkor ez neked nagy fájdalmad. Én mindig így beszélek. Mm. Elkezdek valamit, és akkor belelovallom magam. Apukám, anyukám. Apukám egy végtelen, csendes, kedves, intelligens, nagyon szeretnivaló bácsi volt, azzal együtt, hogy jogász, hogy ez hogy jött össze, és mint azt rengeteg helyen elhakníztam, és vak volt. Ez valószínűleg így átöröklődött, hogy minden akadályt le lehet küzdeni, csak nagy macera. És anyukám viszont egy rendes őrült volt. Louis de Funesnél látom ezt a perspektívát, hogy Louis de Funeszt, vagy Füne, kérdezték, hogy ezt az őrjöngést, amit ugye ismerünk a filmekben, mindig mondta, hogy az anyukám. Hát én is. Anyum, Isten nyugosztalja, ő tudott így belemenni emberekbe, hogy mesélte a végén. Már ilyen otthonnak elnevezett, de hát mindenkinek saját lakása volt benne, ilyen nagyon kultúrált helyen. Lakott, és időnként mentem hozzám, mert Szegeden lakott, és mondta, hogy úgy beszóltam a szomszédnak, hogy sírt is. És olyan büszke volt. Komolyan, Laci, sírt. Hát, mondom, anyu, és akkor nulla barátod lesz 2 perc múlva. Ja, hát lehet.
2: De ez tényleg te vagy.
1: Igen. Igen, én is így. Én is így.
2: Hát figyelj. Hát ami... ahogy te gyűjtötted a hallgatókat magad köré
1: az
2: például.
1: Az is, meg a kedveseket, hogy... meg a marsakok elindult, és akkor a Ballib közösségből az összes ilyen költő, író, nagy emberek, meg az összes akkor még fungáló újságíró felhívott, hogy hát effektíve kellene a pénzből. Nem dolgozni, nem, csak valami sportálás. És akkor mindegyiket az anyjába küldtem, hogy ne haragudj, de az ügyvédem által feljogosítva, húz az hányaksedély új. És ott is szereztem a barátokat, egyiket a másik után.
2: És ugye az volt a kérdés, hogy hova tűnt el Jáksó László? Amikor elindult ez a műsor, az Abaházi Presszó, akkor azt találtuk ki, az én pultos lányommal, az Andreával, hogy csinálunk egy olyan alcímet, ahova időnként meghívunk embereket, hogy hova tűnt. És aztán az első,
1: ebben vagyok.
2: Az első alkalommal, amikor meghívtunk valakit abból a kategóriából, akikről mi azt gondoltuk, hogy el vannak tűnve, az kikérte magának, hogy hát nem vagyok én eltűnve, hát itt vagyok. És rájöttünk, hogy ez nem annyira jó, ez a hova tűnt. De te konkrétan mégiscsak, amennyire szem előtt voltál, ahhoz képest viszont nagyon eltűntél.
1: Én benne vagyok, rendben, én eltűntem.
2: Hova tűnt Jáksó László?
1: Egyrészt így alakult, mert vége lett a Heti Hetesnek, utána mentem még egy kört a Slágerben, de az egy határidős dolog volt, meg mit tudom én, és akkor utána nem is nagyon akart tőlem senki semmit. Időnként, tehát értsd, egy évben egyszer felhívott valaki, hogy valamelyik műsorban lehetne A. bogra tenni, B. játék, és volt olyan is, hogy egész normális játékban lehetett volna játékosnak lenni, de ott meg a műsorvezető miatt mondtam, hogy én azzal az emberre egy képernyőn nem. Tehát, mert egy kedves, összeférhető pasas vagyok.
2: Tehát oké, hogy nem hívnak, de hát közben te nem is akartál, mert hogyha te szerettél volna mindenképpen akár rádiózni, akár tévézni, akkor...
1: Úgy tudod, hogy ez úgy van, hogy hát akarok rádiózni, gondol... és akkor ahhoz
2: de lesz rólad egy... azt gondolom, hogy összeszerettél annyi barátod, bár ezt most, ahogy kimondtam, én
1: csinálunk rádiót, hogy megint szétisáljanak, mint a marslakoknál. Én már nem csinálok semmit.
2: Csak, hogy biztos lett volna valakit felhívni, érted, hogy...
1: Na, ezt például nem csináltam, de ez valóban ennyire azért nem érdekel. Nekem van normális jó állásom, ami azon kívül, hogy lelkesít, tehát szeretek úgy hazamenni, hogy írni kéne tovább azt a programot, mert nem tudom, van benne valami, ami megakadtam, vagy éppen ott tartok, ami érdekes. Én azt élvezem, szeretem csinálni, azt még ráadásul remekül is fizet. Úgyhogy mindenféle szempontból jó, ezért a két dologért szokták csinálni, de szerintem nem csak a médiát, hanem bármi mást is, hogy pénzért és vagy azért, mert tetszik. És én mind a kettőért csináltam egyébként a médiát is, a programozást is.
2: El tudom képzelni, hogy felhívok valakit, aki ezt az egész programot csinálta, vagy karbantartja, és Jáksó László veszi fel.
1: Na, nagyon gyorsan átmentek az, ezen a problémán.
2: De az ugyanaz a Jáksó László, aki felvette a telefont a 70-ben, és olyan jó fej volt.
1: Hát nem tudom, igen. Nézd, pont most erről egy hosszabb értekezést írtam a Facebookon. Kérdezték, hogy ki szerette, ki nem, azt, hogy én hogy reagáltam a kedves telefonálókra. Kiben mi maradt meg? Van, akiben, és már ilyet mondtak, az maradt meg de facto, hogy én szemét voltam velük. Van, aki emlékezett másra is. Én azt gondolom, de nem biztos, hogy az a helyes, amit én gondolok, mert én bennem ez így él, meg ez volt a szándék, hogy tükrözzem. Azt, ahogyan ők felhívtak, és viszonylag gyorsan tudtam tükrözni. Halló, halló! Már rögtön így, csókolom, szia! És rögtön,
2: szevasz! Mi van?
1: Rögtön ugyanúgy visszaszól az ember, és nem csak a konkrét hanghordozás, de akkor utána a stílus is. Tehát
2: szavazok, mire? Anyádra, én meg a tiédre, tegnap este mondta, hogy a fia majd.
1: Érted?
2: És, és ezek tényleg megtörténtek, tehát ezeket nem én, csak eljátsz a maci. Lehet, hogy azért volt, mert korábban, vagy előtted, ahhoz szoktak a hallgatók, hogy aki betelefonál egy rádióba, azzal a műsorvezető kedvesen bánik, aki szépen beszélget. És erre jöttél.
1: De azért a Danubiusban voltak eredeti emberek, szóval nem csak én nyomtam ezt a dolgot, Garami kolléga.
2: Ő nem tette adásba.
1: De. Én még emlékszem, egyszer voltam két hónapig kreatív igazgató, és akkor próbáltunk még valamit neki segíteni. Pont azért, mert mindig éjszaka vezetett műsort, és én tudtam, hogy annál sokkal tömreg, és ilyen orvos válaszol rovatot adtunk neki, meg minden remek volt. Dr. Garami válaszol, hogy nem tudom csinálni nőkkel, miért, mert büdös a lába. Csinált gumicsizmába, ugyan? Olyan jó válaszokat adott, csak hát aztán én is mentem erről a pozíciónak.
2: Nem értem, miért egyébként.
1: Nem tudom.
2: Azt gondolom, tulajdonosi szemmel biztos ez egy remek műsor.
1: Na most, tulajdonosi szemmel nagyon sokszor próbált például az általad említett szépfejű.
2: Nem, te említetted őt.
1: Jó, akkor az általam említett.
2: Én csak megidéztem, te meg említetted.
1: Vérhülye Ausztrál. Én akkor Ausztrál napot is csináltam. Te abban szerepeltél?
2: Abban mindenki szerepelt.
1: Az, hát
2: az nem lehetett kikerülni.
1: Egész rádió. És azt tudod, hogy utána az Ausztrál követségtől kaptam faxot, akkor még ez a műfaj létezett, és megköszönték, mert az egész végül is az ausztrálok ünnepléséről szólt. Egy-két fura volt benne, hogy az ausztrál férfiakat általában egy kenguru neveli fel, és miután kiugrottak az erszényből, elmennek egy kelet-európai rádióba szakértőnek. De, na de annyi annyi hülyeséget mondtam én, és mikor behívott a Sándor Pista, hogy Laci, Laci, már
2: végig kell. Hallgatóknak mondom, Sándor Pista volt a vezérigazgató annak idején a Dabbiusztályban.
1: És ő valamilyen nagyon szeretett engem, és nagyon védett, de azért igyekezett szigorú is lenni, Laci, már megint, komolyan. És mondtam, hogy de miért? Hát a múltkor az ment, hogy Britney Spears az én barátnőm. Ahhoz képest szerinted a hallgatónak ez milyen különbség? Hát semmi. Ausztrál férfiak. És tényleg, senki nem telefonált, hogy te Laci, ez mi? Meg miért? Kitanyázol tulajdonképpen. Mi röhögtünk, a Peter Singer meg bejött menet közben.
2: Te úgy tudtál belterjes vicceket csinálni, hogy az a hallgatónak is érdekes volt. Nem kellett beavatni minden egyes részletbe.
1: Hát, hogy vagy érdekes, vagy nem, de ugyanolyan módon volt marhaság, mint az összes többi. De a Peter Sinclairnek viszont betalált. Mert az meg akkora hülye volt, hogy még csak azt se tudta, hogy akkor legalább nem utast, hogy fáj te. Az berontott, emlékszel, nem tudom, benültél le a stúdióba, mert sokan voltunk, lábbal előre be a stúdióajtót, Jáksó, I know what you're doing! És kiment. Mert hogy a marhája nem tanult meg magyarul. És így volt egy magyar rádióban szakértő. Annyit tudok magyarul, hogy pogácsa.
2: És volt egy kollégánk, aki nem beszélt angolul, és egy közös bulin, ahol iszogattunk, ja. És szerette volna megszólítani ezt az ausztrál fiatalembert, és oda szerette volna ültetni maga mellé, hogy ők beszélgessenek, úgyhogy nem beszélik egymás nyelvét, és azt mondta, Peter, go home! És itt lett Subi, a mi istenünk.
1: Megtapsoltuk. Nem ezt akartad mondani, Attila, de szívünkből szóltál. Peter, go home! Azutána sokat mondtuk ezt, igen.
2: Jáksó László a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, mindjárt folytatjuk. Hey!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jáksó Lászlóval beszélgetünk, kicsit félek attól, hogy amit mi beszélünk, azt mi értjük, és nagyon jót röhögünk, én legalábbis nagyon, ebből mit értenek a hallgatók, abban bízom, hogy azért valamennyit értenek.
2: Egyre inkább én azt gondolom, hogy ahogy a leírt szót nem értik az emberek, szerintem a kimondottat is alig. Aha. Tehát szerintem 70%-ban a hangulat megy át, és csak 30%-ban az, hogy tulajdonképpen mely szavakat ejtesz ki a szád. Úgyhogy, hogy ha nagyot röhögsz időnként, akkor az már jó.
1: Igen, ebben a műsorban azért fontos volt eddig mindig
2: azt az elhangzás. Hiszed?
1: Hát ezt mondják, akik azt mondják, hogy jó a műsor, mert múltkor is milyen jót beszélgettél a
2: láthatatlan tömeg. Persze, mindenki erre hivatkozik, hogy sokan mondják. Kik? Ja, és nem téged piszkállak, komolyan. De... Csak azt gondolom, hogy a social médiával, meg az összes többi baromsággal és teljesen fölösleges dologgal eljutottunk oda, hogy emlékeztek azokra a rajzfilmekre még 80-as években, amelyeket eleve nemzetközi piacra gyártott a csehszlovák hatalom, és ezért nem is szinkronizálták, hanem csak... Így. Hát körülbelül ennyit fognak fel.
1: Az, hogy te eltűntél, ott tartottunk még mindig, hogy te visszavonultál, fogalmazunk inkább így, de hogy vágytál a Rivalda fényre?
2: Nem, tényleg nem, de
1: ezt emberek, amikor nem tudom, mentél a közértbe, akkor azért még megismertek, vagy hátba veregettek, hogy hello Jáksó, mi van veled, mikor láthatunk, mikor hallhatunk.
2: Menet közben nekem egyébként is lett egy olyan feleségem, aki A. megtiltotta, hogy említsem, úgyhogy már nincs hova hazamennem. B. nem nagyon szereti ezt a részét a dolognak, legalábbis az olcsóbbik részét. Kifejezetten örülök annak, és jó is volt, hogy ez így elhalványodott. Tehát már nem ismertek meg, és ez így van rendje. Egyébként ez a normális.
1: De ehhez képest most mégis visszatértél, elegánsan, jó pár kilótól megszabadulva, tehát ugye egy jó képű Jáksó, ahhoz képest, hogy az emberek emlékezetében élt, ugye? Volt nagyon lelakott Jáksó
2: én
1: is.
2: Akkor, igen, hát többnyire. Akkor, amikor váltottam a Jenőt, Csiszár Jenőt,
1: igen.
2: Ugye Jenő mindig is egy ilyen markáns, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy szép, de egy jó képű pasas volt. Sármos. Azt hiszem, erre ezt mondják. De tényleg, komolyan, semmi gúny nincs ebbe, az. Én meg nem. És én még emlékszem arra, amikor a hetétesben őt váltottam, akkor egyébként magukat komolyan vevő politikai lapok kezdték azt elemezni, hogy én egy ilyet iskolás fiúnak tűnök, és hova tűnt a középen ülőnek a sármja. Igen, persze, egy politikai kabaréban mindenképp egy sármos műsorvezetőke. És akkor én abban reménykedtem, és én még ezt mondtam is, hogy hát ha én úgy fogok változni, hogy nekem kifejezetten jó tesz. Láttad te már fiatalon Sean Connery-t?
1: Hát emlékszem a fiatalkori.
2: Szerintem nem, ahhoz képest, hogy öregem.
1: James Bond filmekre, de tényleg valahogy nem volt
2: biztos jó képű sámos. Volt, de nem annyira, nem. Mint amennyire jól állt neki ez az őszhajú öregkor. Azt gondolom, hogy nekem is egyre jobban áll akkor.
1: Régebben, és most nem sértegetni akarlak, mondja. Tényeket közlök, olyan sokat nem tettél azért, hogy hogy nézel ki.
2: Nem.
1: Tehát, hogy maximum néha megborotválkoztál, de az is ritka volt.
2: Igen. A mentőktől kaptam azt hiszem 15 mentők feliratú pólót, és azokat így váltogattam.
1: Na, de most meg olyannak tűnsz, mint akinek az számít, hogy hogy nézel ki. Tehát, hogy normális cipő, normális nadrág, normális ruházat legyen rajtad, a hajad is legyen valamilyen. Tehát, mintha ez elkezdett volna számítani.
2: Elkezdett számítani. Azért, mert így is baromi nehéz letolni az emberek. Én nem akarom letolni magamról azt a hülyeskedést, amit csináltam. Csak szeretném közölni, hogy az 30 éve volt. Annyira határolódom csak el tőle, mint bárki a 30 évvel ezelőtti énjétől.
1: Tehát nem várható
2: válasz
1: el.
2: Mindent, amit csináltál, válasz de? Mindent. Hát nem mindent. Oké, vállalom olyan módon,
1: nem
2: hogy nem tagadom
1: le. 30 évvel ezelőtt.
2: Nem, és talán nem is akarok. Egészen borzasztó volt számomra, hogy amikor 20-valahány éves koromban Fábriba oda tettek, hogy akkor ismertessen meg téged a világgal, mert az első hetéletes felvétel után, akkor ott látványosan untuk egymást. Tényleg annyira unt engem, mert nekem se volt több érdekesség az életemben, nem tartottam otthon lovakat a szobába, vagy valami, nem tudtam semmi olyat mondani, ami élményt jelentett volna neki, és aztán megsajnáltam, és akkor kezdtem ezeket a hülyeségeket mondani, hogy hány barátnő meg és ez annyira rám ragadt, pedig ez tényleg csak egy műsorban akartam megmenteni azt a helyzetet.
1: De aztán ez még átment a 70-ben is.
2: Hát aztán már kínomban csináltam, persze, meg nem volt olyan újságíró, aki ne erről kérdezett. És az már nekem tényleg fura volt, de csináltam, ezért mondtam, hogy nem írom ezt más számlájára, biztos én vagyok a hibás, vagy én voltam, de hogy azt is elmondtam, hogy akkor volt 10 éves mondjuk a fiam, aki most 31, és 10 éves gyerekkel még mindig megkérdezik, hogy végül is most már lesz egy barátnőd, akivel végre és ezt tök komolyan kérdezték, mert az újságíró is, de valószínűleg a közönség is, akit képvisel, ugyanolyannak akarják látni az embert. Tehát nem nagyon szívesen változik bennük a kép az emberről. Pedig hát az ember változik. Akkor voltam 30, most 57. Tehát magyarul szeretnék komolyabb lenni. Hát csak annyira, amennyire most komoly vagyok.

0: olyan nagyon, de hát szeretnék normális, épeszű 57 éves lenni, és ahhoz valószínűleg nem lehet mentők pólóban mászkálni. Azért 57-nek nem érzem magam. De mondjuk egy épeszű 40-esnek igen, és már mint olyan nem kellene ugyanazokat a vicceket elsütni, meg nem ugyanúgy, meg nem is tudom, pofákat már nem vágnék. Az hiba volt. Egyébként hiszi vagy sem, bárki, ez nyilván egy ilyen belső feszültségből fakad, abból, hogy én magamat sose tartottam jóképűnek vagy szépnek. Akkor mi a francot csinálhatsz? Ha elkezdesz így beállni, mint amorózó, és komoly pofákat vágni, az olyan módon nevetséges, vagy szánnivaló, ahogy én nem akartam lenni. Hát pofákat vágsz, fintorogsz a kamerába, akkor jó, hát néznek annak, aminek néznek, de
1: az
0: én
1: marad meg az utókornak.
0: És az marad meg, igen. Meg a rohadt életben ezért jártam egyetemre. Az a feltételezés, hogy hát ő milyen alapon csinált. Ilyen alapon megverlek a diplomámmal, basszus, kemény táblás. És akkor is az újságírók gondosan mellé rakták ezeket a készátveréshez készült képeimet, amelyek mindig ilyen nagyképű, kitolva azt az egyébként is jelentős tokámat, ami van, és nézd, az emberek úgy olvasnak cikket, hogy a mellettük lévő képről azt gondolják, hogy ezt a szöveget így mondta. És ez rohadság.
2: Én azt nem értettem soha, hogy neked miért van arra szükséged, hogy magadból teljesen hülyét csinálj, vagy legalábbis egy olyan arcot mutass magadból, ami nagyon messze van mindattól, ami a te tudásod.
0: Azért, mert az ember tudja, hogy a saját fizimiskája mire való. Válasszuk szét. Rádióban korán sem voltam lúzer. Kifejezetten csúcsragadozót játszottam, mert hát bocsánat, én tettem le a telefont, egyébként. Tehát ha visszaemlékszünk arra, akkor ott ez a fajta Gügyi, ez nem volt egyáltalán. Televízióban kezdett el. Iszonyatos komplexusaim voltak, hogy ezzel a pofával mit lehet csinálni. És arra jöttem rá, hogy ez csak bohóc tud lenni. Azért, amit az előbb elmondtam, hogy mert hogyha beáll komolyra, akkor úgy fogják kinevetni, hogy ő ezt nem akarja. Rádióban nem mondhatja senki, hogy ott különösebben lúze, inkább szemét. Megmondanám azt az alapállást, amit ott képviseltem.
2: Na de miért?
0: Ott meg szerintem ez volt a jó. Ott meg megnéztem azt, hogy mi van a piacon, meg mit csinálnak mások. Ilyen halálos boldogsággal, hogy honnan telefonálsz? Istenem, szatymazról! Ki a rohadt életet érdekel, hogy honnan telefonált a Bözsi? Mondjad meg! És ne haragudj, de a Bözsi javarészt ugye fölösleges dolgokat mond, és
2: például a hello.
0: Küldöm mindenkinek, aki szereti.
2: Igen.
0: Hát rohadjak meg! Tényleg? De ha még valaki ezzel hív, hogy küldöm mindenkinek, aki szereti, akkor oda megyek és kihúzom a beledet.
2: És aztán ma voltak, akik direkt ezzel hívtak, szatymazról.
0: Ja, meg dalt kérek. Nem lehet dalt kérni! Aztán meg arra jöttem rá, hogy ez így eredetibb. Azért utcán nem szólogattam be embereknek, mert még egyben vagyok. Én nekem meg ezt tetszett, hogy leszorítja az ember a hangját, eljátsza ezt a villámkézaszerű műsorvezetőt, és aztán leteszi a telefont, hogyha unja a hallgatót.
2: Egy kis szünet és folytatjuk, Jáksó László a vendég.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jáksó Lacival beszélgetünk. Voltak mindig olyan műsorvezetők, és próbálom úgy fogalmazni, hogy senkit ne bántsak meg.
2: Majd én.
1: Hogy azt így nagyjából lehetett sejteni, hogy az, aki műsort vezet és valamit elér, annak kik voltak a példaképei, vagy mi alapján indult el azon az úton, vagy ki az, akit ő követni szeretne. Egyedül te voltál az, aki a rádiósok közül nagyon híressé vált, és saját stílussal rendelkezett, vagy legalábbis én nem ismertem annak az eredetiét, akit te mondjuk másoltál volna. Téged viszont nem nagyon lehetett másolni. Talán a Kaldenekker Anti volt az egyetlen, aki megpróbált, de
2: nem tudom. Én azt gondolom, hogy a világ elég nagy ahhoz, hogy ha valaki elég sok rádiós műsorvezetőt ismer, akkor biztos ismert, vagy tud mondani valakit, aki hamarabb volt és hasonló módon. Azért jelzem zárójelben, beszólogatós rádió műsorvezetők voltak. Villám Géza se volt különösebben kedves.
1: Igen,
2: csak nem telefonáló műsort csinált alapvetően.
1: Igen, de most én főleg a rádió műsor készítési stílusáról.
2: Sok szignál, meg izé. Szerettem ezeket az amerikai puttyogós
1: dolgokat. Én korábban ilyen műsorokat nem hallottam, bár tényes valahogy akkor még nem jutottak el hozzánk a külföldi rádiók olyan szinten, mint most.
2: Hát meg nem volt még internet egyébként, amikor képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy az milyen világból. Csak ültünk egy helyben, nem csináltunk semmit.
1: Na de hogy akkor ezeket te találtad ki, tehát neked volt egy ilyen víziód, vagy te hallottál valahol valamit, utaztál valahol
2: szerintem
1: külföldön?
2: Hallottam. Ennyire már nem emlékszem, megint csak az, hogy ezek 30-40 évvel ezelőtt történt dolgok, ezek baromira olyanok, mint egyébként a nyugati típusú rádiózás. Meg ugye állandóan jöttek, mentek nálunk mindenféle elmebeteg szakértők. Volt az ausztrál, akit úgy szerettünk, meg előtte volt egy brit pofa, akinek nem emlékszem a nevére, de ő vele viszont szerettük
1: egymást. Én a fülére emlékszem, hogy jellegzetes füle
2: volt. Ja, ilyen boxoló füle volt. Egyetlen szakértő volt, aki szerette, amit csináltam.
1: Arra is emlékszem, hogy mindenkit kordában lehetett tartani, a mindenkori programigazgatók, vezérigazgatók próbálták terelni a rádió saját stílusába a műsorvezetőket, és ez sikerült is, kivéve téged.
2: Mondtam már, azt hiszem, hogy apukám, anyukám. Tehát amíg nyugodt vagyok, addig apukám, és utána úgy beszóltam, hogy sírt is. Tehát egy pillanat alatt annyira tudok ideges lenni, hogyha úgy érzem, hogy valaki bejött a területemre, támadva érzem magam, korlátozva érzem magam, és mondjuk nem a rendőr szólt, hogy ne menjek át piroson, tehát nem is tudom megindokolni magamnak, hogy miért van az illetőnek igaza. Igyekszem jó ember lenni, és akkor is igyekeztem, és megkeresni, hogy milyen alapon csinálja, de pusztán az, hogy őt kinevezték oda, és most már ebben tényleg én se akarok neveket mondani, de tudod, hogy hány alkalommal volt olyan programigazgatónk, aki felsült műsorvezetőként, csak aztán ment egy kört, vett egy öltönyt, és visszajött. És volt ilyenből egy pár. Volt közöttük olyan, akivel aztán nagyon békében is tudtam lenni, ugyanis eleve én nem néztem le őket. Mert azt gondoltam, hogy a programigazgatás az egy tök másik meló. Volt olyan, akinek meg tudtam azt magyarázni, és végre elhitte sokkal később, hogy nem kell az ő állása nekem, mert öltönyt se akarok fölvenni, vagy akkor még nem akartam, nem, hogy idióta értekezleteken tojni el az időmet. Viszont azt nem akartam, hogy ezek az emberek alakítsák a műsoromat, mert rossz az ízlésük. Vagy úgy gondoltam, hogy nekik rossz az ízlésük. És egyébként se akarták alakítani, jelzem. Annyira nem értettek hozzá ezek az emberek általában, hogy sose mondtak ötletet, ha még emlékszel. Nem tudom, neked mondtak-e, hogy mit csinálj. Mert ezek többnyire...
1: Hát, az, hogy mit ne.
2: Erről van szó. Fogalmuk se volt az egészről, mint a hülye, amikor egyszer csak vezetőállásban találja magát, így elkezd lehúzogatni, mert azt bárki tudja csinálni. Boros Lajosnak Isten nyugosztalja, volt egy ilyen példabeszéde, hogy hát ha egy biológiai kutatóintézet vezérigazgatójának a posztjában találod magad reggelre, és mondjuk nem opció, hogy felmondasz, akkor mit csinálsz? Bemégy, és elkezded a kabátok felakasztásának rendjét, meg mossák ki ezt a lombikot, de hát igazgató úr abban kísért, kuss, mossák ki, elkezdesz rendelkezni, de mint az állat. És ezt csinálták. És ezért próbáltam elérni, hogy ne csak most fogja be a száját, hanem a következő egy évben, ha lehet. Akkor hagyjon engem békén, és csinálom, és mindig azt mondtam, hogy ha rossz a hallgatottság, akkor én vagyok az első, aki kalapkabát elmegyek, vagy felmondhat, vagy fel se kell mondani, nem jövök be többet. De mindig nagyon ügyeltek arra, hogy ez ne legyen egy opció, vagy ez ne legyen szempont. Nem beszélgettek velem hallgatottságról.
1: Amire még nem emlékszem jól, hogy azok a vitás esetek, vagy hadakozások más műsorvezetőkkel, megint nem fontos neveket mondani.
2: Persze.
1: Meg egyáltalán műsorsávokkal, azok ilyen műbalhék voltak, vagy volt te mondjuk tényleg vágytál arra, hogy valakinek a helyét elfoglalt?
2: Én egy embert bántottam meg rohadtul, az a piros. És azt sajnálom, és meg is beszéltük utána, és már akkor is bocsánatot kértem, szerintem. Ha nem, akkor most bocsánat. Mit akartam mondani? Miért?
1: Ja, igen. Hát, hogy vágytál-e más műsorsávra, mint az este 6 óra?
2: Piros az akkori Sláger rádióban dolgozott. és üresedés volt a délutániban, és szerettem volna. És mikorobit én környékeztem, és van ez a rossz tulajdonságom, hogy ráadásul nem is tudok elfelejteni dolgokat, úgyhogy ahányszor szembe jött, mindig onnan folytattam a mondatot, ahol a legutóbb elszaladt, vagy magára húzta a WC ajtót. Hogy tehát, tudod, én a délutáni, én tudom, Laci, tudom. És nem merték, vagy nem akarták, vagy mit tudom, én nem akarom én megmondani, hogy miért nem, ez is egy roppant olcsó dolog, nem. Nem engem választották, hanem helyette hozták a pirost. És ott valóban beültem, és stresszeltem őt adás alatt.
1: Aktuális reggeli műsoroknak a műsorvezetőit is egészített folyamatosan.
2: Hát a bocsiékat egyszer bekapcsoltam adásba, és csodálkoztam, hogy milyen lassan beszél. Mondjad ma! Ezek az emberek, mondtam, piros nem ide sorolandó, de mondjuk a bocsi, többiek, maguk is beszólogattak időnként embereknek. Miért? És akkor neked nem lehet? Én sosem mondtam senkinek, hogy de nekem nem lehet. Be így szóltak egyébként, aki arra járt. Sose értettem ezt az érzékenységet, hogy mennyire tud picsogni az, aki egyébként bármikor a francba küldi a saját műsorvezető társát, mert ott olyanok is voltak.
1: Visszakerülsz a körforgásban, mint tévés műsorvezető. Nehéz rólad azt elképzelni, hogy felhívnak egy ötlettel, és azt mondod, hogy oké, csináljuk azt, amit ti mondtok.
2: Én nekem is fura. De az a helyzet, akkor elmesélem. Tehát következővel felhívott egy hölgy. Lenne itt egy játék, amit lehetne vezetni. Vezetni, tehát nem játékos, nem kell szigetre menni, kókuszdiót hajítani a fejemre, meg reggel mesztelenül tusolni kamera, semmi. Hanem normálisan felöltözve egy esti formátum, szépen egyebek. És arról szól, hogy van öt játékos, az egyik be van építve, aki tudja az összes választ, menet közben pénzt kell gyűjteni a jó válaszokkal, amelyekre mindre tudja az a beépített, de közben, ha leleplezik, akkor ő veszteni fog a végére. Tehát úgy kell a többieket befolyásolni, vagy a többieknek így célozgatni arra, hogy melyik lehet talán a jó válasz, mintha ő von Haushaus tudná, és hogy az se legyen feltűnő, hogy de ő mindegyiket tudta, az akkor valószínűleg, mert abból neki kára származik. És ez is hozzátartozik, hogy úgy lehet beállni oda, az is fontos szempont volt, hogy állva kell műsort vezetni, mert fáj a derekam az ülése.
1: Komolyan,
2: nem tudok.
1: Állj fel nyugodtan, már az én is állok.
2: Az lesz mindjárt. Kifejezetten azt mondták, hogy, és na roppant megtisztelő volt, hogy azért gondoltak rám, mert szép vagy. Nem, az a játék, hogy nem tud semmit ezek közül, csak a magukat, a szabályokat tudja a műsorvezető, és abban a pillanatban, amint a táblán vagy a képernyőn megjelenik egy nyom, hogy tudom én, a szemfényvesztő minden reggel 68 kávét iszik, és ehhez képest még életben van, akkor erre kell valamit, összekötő szöveget mondani, egy picit froclizni őket, hogy melyikből nézzük ezt ki, vagy nem. Ha ez nem az első nyom, akkor összevetni az eddigiekkel, hogy a hideg pacalt is szereti, hogy jön össze az a kávéval, lehet, hogy azzal melegíti meg a saját szájában. Mr. Bean-nek volt egy ilyen, hogy így összerázta a kávét, tehát hogy amit akkor eszébe jut.
1: Ezt neked nem írják neked meg, hanem tetsz, a te egyéniségedre appellálnak.
2: Ez sok helyen így van. Zárójelben jegyzem meg, hogyha kötött a műsor, akkor talán jobb is, ha megírják. Mert az én memóriámmal, hallod, egyszer kellett egy A4-es oldalt, és sokáig ünnepeltek vele. A heti hetesben szeptember 11-ére esett, vagy hát az utána következő műsorban nyilván nem lehetett hülyéskedni. És akkor az egy komoly adás lett, és annak volt egy A4-es oldalnyi bevezetője, amit Unodi Gyuri, egyem a kis szívét, megírt. És a Gyurinak volt egy ilyen stílusa, jól írt egyébként, hát műsorokat írt, egész Gávölgy is volt, ő írta, meg minden, de amikor ilyen beszédeket írt, akkor úgy fodrozta. Ez a szörnyű, megengedhetetlen, 65 jelző mindegyik után, és ezt rohadt nehéz megjegyez. És annyit kért össze, és Laci, most nagyon komolyan, ez nagyon rosszul fest, igazod, teljesen így van, nagyon rosszul fest, ha ezt a szöveget félig meddig olvasod, vagy egyebek, akkor tök hiteltelen az
1: egész. Nem volt súgógép, meg
2: nem, ilyen. Nem, ott nem volt.
1: Tehát ilyen. Azt meg kellett tanulni.
2: És azt megtanultam, és az az egyetlen alkalom, hogy a Havas jót mondott, az úgy meglepődött, megtanultam, nézd, előttük ott volt a szöveg. És így nézték dermedten, hogy ez meg elmondja előre nézve, nagyon büszke voltam. Soha az életben többet nem tanulok szöveget, az már biztos. Egy élő heti hetes volt, azt tudod? Balhés lett belőle.
1: Sose volt vége, fogadjunk.
2: Kalimpáltak, hogy kus.
1: Hét ilyen embernek aztán kalimpálhatnak.
2: De nem, ott mondtunk szörnyű dolgokat, tényleg.
1: Ja, hogy elhangzottak olyanok, amik normál esetben ki lettek volna vágva.
2: Hát igen, de nem azért, mert politika, hanem mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy teljesen el lehet engedni magunkat.
1: Megyünk tovább, Jákson Lászlóval folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jászó Lászlóval beszélgetek. Visszatértél a tévében. Mindaz, amit egyébként civil életedben csinálsz, az a kettő az nem üti egymást, mint ahogy mondjuk korábban sem. Tehát, hogy amikor te híres rádiós voltál, és napi műsorod volt, és még ráadásul tévéztél, és akkor ugyanúgy tudtál a programozással foglalkozni, vagy azt kiadtad Gebimbe, nem. Csinálja más helyetted.
2: Én nagyon hülye módon csinálom ezt egész életem, hogy én egyedül. Amikor a kedves user beleönti a húslevest délben a laptopba, és természetesen nem azzal hívja a szervizt, hogy beleöntöttem és hülye vagyok, hanem hogy elromlott, rossz a gép. És aztán megemelte a kolléga, és kiömlött belőle másfél liter húsleves, és diszkréten utána kúszott a gyufatészta. És te ebbe húslevest ettél? Azt mondja, hát lehet. Ezeket nem én csinálom, de a programokat én írom, mert azzal együtt, hogy én írom az egészet, azzal együtt gyorsabban programozom, mint a Microsoft.
1: Tényleg. Képzeld azt, hogy én egy 8 éves kisfiú vagyok, és próbáld úgy elmagyarázni, hogy tulajdonképpen ez milyen?
2: Manapság ez nem jó, nem lehetne valami jó, mindegy. Nem értesz hozzá.
1: 8 éves szinten igen. Vagyok. Igen. Nem értek hozzá, jó legyen az.
2: Jó.
1: Mit jelent az, hogy te programozol? Miket csinálsz? Játékokat programozol?
2: Na, Csabika.
1: Na, mit csinálsz?
2: Figyelj, a bácsi olyasmi programokat csinál, amilyeneket te használsz. Te programokat használsz a telefonodon, igen. Azokat applikációknak hívják, de az is csak program, igen. Szoftver, tudod. Itt is előtted, hát a műsorvezető bácsi
1: apukád
2: előtt, itt van ez az egyébként iszonyatos dizájnú program, amelyik számolgatja a másodperceket. Ezt is ugye emberek írták. Ilyen programokat írok, csak másoknak. Régen, még az egyetem alatt én úgynevezett képújságprogramokat írtam, azért, mert előtte a Szegedi Városi Televízióban dolgoztam. Ettől aztán nekem volt valami tapasztalatom a helyi televíziókkal kapcsolatban, és azzal a különös problematikával, hogy nincs elég műsor, mert azt le is kell gyártani. Egy adott napon nem tudja kitölteni a 24 órás adásidőt. Ilyenkor szoktak átkapcsolni és a TV5 főzőműsorát adni, de akkor viszont a francba küldik őket, amikor jönnek a saját iradójukkal a saját csatornájukon, hogy éppen a lazanya kellős közepén és takarodjatok onnan. Jó, mindenhol szerettek volna saját műsort, és a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás, ami még ráadásul nem sokat, de valami pénzt is hoz, képújság. Más néven tetűreklám. Betűreklám. Volt egy ilyen elnevezés.
1: Ez volt a te feladatod, hogy ezt megalkozd.
2: Hát egy ilyen programot csináltam.
1: De azt te honnan értettél? Hát te rendezőnek tanultál.
2: Beszéltem így a beszélgetésünk eleje táján, hogy azért hülyeskedtem, mert tudatában voltam annak, hogy hogy nézek ki. Honnan voltam tudatában? Egyrészt az én édesanyám többször is elmondta nekem, hogy Laci, vannak szép és vannak okos gyerekek, és te nagyon okos vagy. Másrészt ott volt mindjárt nekem az általános iskola, meg a gimi, ami hát rögtön visszajelzést is adott, hogy milyen sikerrel tudtam csajozni. Semmilyen sikerrel. Ergo, én ez alatt az idő alatt már beleástam magam a programírásba. Te lehet, hogy tudod, HT1080Z, akkor a 2 méter hosszú iskola számítógépre én már arra játékprogramokat írogattam. Az viszont sikerélmény volt. Nem mondom, hogy attól lett barátnőm, mert lányok többnyire nem erre lettek izgatottak, de mindegy. De nekem sikerélményem volt, legalább valamihez értetett. Tehát ez onnan kezdve, 4 éves koromtól, ez folyamatosan volt. Bármi más csináltam, én mellette mindig programozgattam, ha más nem saját magamnak.
1: Arra neked lenne időt, kapacitásod, kedved, hogy rádióz, tudnád te azt ugyanúgy csinálni?
2: Nem akarnám ugyanúgy csinálni, de valamit szeretnék csinálni. Nem gondolkodtam rajta, hogy mit szeretnék csinálni. Szándékom mindig az volt, hogy tőlem telhető legjobban csináljam azt a dolgot, amit éppen feladatul adtak. A heti hetes kellős közepén végig lehet gondolni, hogy mit lehetett volna egy új jövevénynek csinálni. Az, hogy pont eltalálom a szintet, az esélytelen. 6 ilyen ember között, meg izgulok is, meg első alkalom, meg minden. Tehát el fogom szúrni. Vagy sok leszek, vagy kevés. Melyik a nagyobb baj? A sok. Az nagyon nagy baj. Azt sosem fogják megbocsájtani. A kevés, hát kicsit szánalmas, majd följön. Ezért inkább halk voltam. És onnan jöttem fel, egyszer találomra eszembe jutott egy vicc, elmondtam, annak volt hatása, verebes feje befordult, az ez hülye. Akkor ezt csináltam. És így kialakult a dolog. Hallottatok tőlem viccet a Danubiusban? Soha életemben.
1: Vicces voltál, de nem vicceket meséltél.
2: De én soha életemben vicceket. Egyébként is az a humor legolcsóbb formája.
1: Csodálkoztunk is, hogy ott miért?
2: Nem tudom, mert az bejött.
1: De hogy akkor ezt nem feladatként kaptad.
2: Ne felejtsd el, hogy én ott műsorvezető voltam. Tehát semmi értelme egy náluk fiatalabb, kevesebb tapasztalattal rendelkező, kevésbé hiteles embernek elkezdeni mondani az ő elveit. Én azt gondolom, hogy ez csak szánalmas lett volna megint csak. Hogy én úgy gondolom, hogy gondolod, Csucuka, egyem a kis lelkedet, melletted ott ül a Verebes István, Gávegy János. Tényleg te így gondolod? De helyes. Szóval ezt akartam elkerülni, helyette inkább ez lett. Vitraitól tanultam. Ő mondta mindig, hogy meg kell nézni magadat, hogyha televízióban szerepelsz. Ugyanabban a fotelben ülj, többi műsor között egyszer csak nézd meg, hogy a televízióban ez hogy fest. És ezt néztem, hogy ez a gesztus nem jó, egyébben ahhoz van pofám valahogy, hogy ilyen fura vicceket, és akkor így dermedtem, belenéz az ember többiekbe, hogy hát bocs. Na, szóval próbálok mindenhol a legjobbat csinálni. A rádióban elmondtam már miért, ez volt, mert akkor tájt mindenki ilyen édibédi tündi gyerek volt, olyan dolgoknak örült, aminek szerintem nem kéne örülni, de legalábbis egy épeszű ember nem örül, és egyébként is a hallgatók pedig, hogy mondjam, mindenkivel bepróbálkoztak. Az emberek általában nyilván nem reagálnak úgy, nem adják adásba, nem akarnak abból műsort csinálni. És azt mondtam, hogy ez így el is fér, más is, mint a többi, nekem ez megfelel. Műsorvezetőt az én elveim szerint műsor közben úgyis csak baltával lehet megsérteni, úgyhogy gyerünk, csináljuk. Tehát kérdésedre válaszul. Ha most valaki felajánlana egy ilyet, és rögtön a kérdésemre, hogy nem akar beleszólni, mert elegem van a beleszólásból tényleg, hogy olyat is láttam már, valaki mesélte, hogy az elején nem, de akkor utána így felpesdülnek az emberek, hogy te figyelj, mostantól megmondanám, és akkor megint jön, amit ma már sokszor mondtam, hogy a jó édes. Nem, szeretném. Tehát, hogyha hagy békén, és az az egyetlen szempont, hogy hallgatott, vagy nem, mert az szempont legyen.
3: Hát ez a legfontosabb.
2: Természetesen. És ha nem jön be, akkor elmegyek. Ha ezt lehet csinálni, akkor majd kitalálok oda valamit, amit oda a legjobbnak érzek.
1: Beugrott egy emlék még veled kapcsolatban. Valóban mentünk, műsorvezetők ültünk egy autóban, és te vezettél. De te nem tudtál úgy vezetni, hogy te nézel előre, mert te úgy magyaráztál, hogy hátra nekünk.
2: Tényleg?
1: De közben vezettél.
2: Ez hülye.
1: És már mentünk vagy százal, de még mindig kettesben voltunk, mert váltani elfelejtettél. Hogy hány autót kellett cserélned az elmúlt időszakban, mert hogy ez a te vezetési stílusod.
2: Biztos, hogy egy barom voltam. De azt gondolom, hogy mindenki változik, mindenki rájön. Sok olyan dologra is rájöttem, amit nem mondok el, mert nem csak az én dolgom egyrészt, hanem azoknak is, akik a másik oldalon voltak, de emberekkel hogy viselkedtem, akár kapcsolatokban hogy viselkedtem. Nagyon sok dolgot bánok egyébként. És minthogy ezeket én már máshogy csinálok per pillanat is, ha csak bírom, ezért nem szívesen emlékszem. Például erre, hogy tönkretettem a Danubius matricás autót, nem szívesen emlékszem.
3: De az ráadásul a saját autódon.
2: Tényleg? Hát akkor meg mi között hozzá? Ugyan már? Kezdtem idegeskedni.
1: Figyelj, nem mindig tűntél te egy ilyen boldog embernek, valamiért mindig azt láttam, hogy te forrongsz, hogy most meg ilyen nyugodtnak tűnsz ahhoz képest, és olyan boldog kiegyensúlyozott
2: fickó. Ezt mondom annak az illetőnek tudható, akit nem lehet megemlíteni, mert agyonver.
1: És már az is furcsa, igen, hogy Jáksónak felesége van.
2: Igen.
1: A Jákso egy férj.
2: Ja.
1: Valakinek a férje.
2: Nem, bár téged is agyonver.
1: És nem csak mondja.
2: Be fog jönni, komolyan.
1: Meginterjúvolom őt is.
2: Hát jó. Vigyázzál, jó?
1: Na, mikor lesz a műsorod?
2: Ja, nem tudom.
1: Nem tudtuk meg. Jáksó Lancival beszélgettünk. Köszönjük szépen.
2: Hát még én.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
4: Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás. Folytatódik a szúnyoggyérítés. Magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő két napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak, és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: ország és közterek. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Musimbe Dávid Denisz és a köhögős lakatos László Szeva.
2: Sziasztok, sziasztok.
3: Szevasztok,
1: szevasztok. Most csak a felvétel miatt köhögsz, hogy sajnáljunk, vagy valami megfázás, vagy a cigi?
3: Hát nem, ez a három doboz.
2: A profiknál van az, hogy 3-2, tessék, mert az itt elmaradt, és akkor gondoltam előtte kiköhögöm magam, de rám indított a Csabi.
1: Hát én kérek elnézést. De jól vagy, ezt akartam kérdezni, tehát nincs semmi betegség.
4: Mit lehet erre mondani, tudod?
2: Figyelj, mindent leszámít. Nem, jól vagyok, jól vagyok.
1: Képzeljétek el, hogy hát külön-külön már jártatok itt, és nagy sikere volt annak a műsornak. Hát,
4: legalábbis az enyémnek, amikor én voltam itt, nem vagy a övi?
1: Hát egyébként az az érdekes, hogy amikor te itt voltál, akkor nagyon sokat beszéltél a Lacikáról, és ugyanez fordítva. Ti nem tudtok egymás nélkül létezni
2: hát
1: egyébként?
2: De csak mindig a műsorvezető olyanokat kérdez, hogyha most kérdez a Denisről, akkor nem tudok beszélni a nem Denisről. De ez egy keresztbe interjú volt egyébként.
4: Igen? De én nem tudom, hogy miket kérdezett tőle a Csabi.
2: Én sem tudom.
1: Én szerintem nem kérdeztelek egymásról titeket, csak ti annyira szeretitek egymást.
4: De hát nem.
1: De. Ez látszik. Valami vagy azért ilyen. Beszéltek egymásról, mert pont, hogy nem szeretitek egymást.
4: Ne, szeretjük egymást. Szeretjük.
2: Mm. Ez a másik szekerét.
4: Ez egy nagyon egy ilyen, nem is tudom, milyen kapcsolatnak mondanám, egy ilyen...
2: Kiégett.
4: Igen, de utána megint fellángolt, majd utána kiégett. Ez nagyon egy ilyen...
2: Parázslik.
4: Igen, igen, nagyon. Kalandos, kalandos.
1: Ez már az új műsorból van?
4: Mi összeveszünk szerintem, hát havonta kétszer.
1: Összeszoktatok veszni.
4: Hát mi nem beszéltünk, mert ti mondjad te.
2: Nem tudom.
4: 32 nap, de kiszávolja, tudod.
1: Igen. Mind tudtok összeveszni?
4: Á, nagyon más, nagyon más, hogy mi teljesen ellentétei vagyunk egymásnak.
1: De ez nem derül ki sem a színpadon, sem egymás nyilatkozataiból. Tehát, hogy
2: tartjuk magunkat a szerződésben.
4: Nem, ezzel gondolkoztam idefele, hogy igen, szerintem ezt fogod kérdezni, és hogy te hogy látod ezt, hogy mi a közös bennünk, és mi az, ami egyáltalán nem.
1: Engem az tényleg érdekel, hogyha ti összevesztek, akkor az milyen, meg hogy egyáltalán mind tudtok összeveszni. Azon, hogy ki mennyit szerepel, vagy ki mondja a poént.
4: Nem, hát, semmi közel felépésekhez.
2: Nem, mert ő poénokat nem szokott.
4: Igen, ez nem a másik.
2: Nem, a most Csabi, ezt úgy kell elképzelni, most a párkapcsolata mindenkinek van, hogyha nagyon sokat vagy valakivel összezárva.
4: Én vagyok a férfi, azért azt tisztázzuk az elején, jó, hogy biztos legyen.
2: De most páros hét van, vagy pár.
4: Jó, jogos, jogos.
1: Na, ki fog-e derülni vajon,
4: na,
1: hogy ti, ha veszekedtek, akkor min?
4: Lakatos. Ugye ő sértődékeny, nagyon sértődékeny.
2: Ez nem igaz. Látos, már így kezdődik. Én nem tartom magam sértődékeny, nem, én most már elengedem a dolgot.
1: Ennek az lesz, amíg ők össze fognak veszni. Itt élő adás, majdnem élő adás.
2: Andika egy kordot hozom, mert legyen kedves. Nem tudom, hát ilyen, ami szerintem az átlag emberek, csak mivel többet vagyunk együtt, hát a műsoron nem szoktunk veszekedni, hiszen azért nagyjából az egy 90-95%-ban az egy kész termék. Szóval ilyenből biztos nincs, nem a hangulat, mert például most, hogyha engem otthon az asszony, hogy felidegesít, beülök mellé, neki jó kedve van, nekem annyira nem, akkor azért a két érzés...
4: 10-9 amúgy, 10-100-a csávó.
1: 10-9... Szóval te mindig idegesen jössz, vagy
2: nem, ez nem igaz, ez egy szállítás.
4: Figyelj, máshogy működünk. Ő is érzelmes, én is, teljesen máshogy. Máshogy érünk meg egy jelenetet.
2: Látod, ebből is vita, azt mondja, teljesen mások vagyunk, ugyanúgy érzelmesek vagyunk. Ez már
4: igen, de máshogy. Tehát valahogy az alapműködésünk, szerintem az értékrendünk, meg így az eltökéltség, vagy ez a teljes tigris tekintet, így a szakmával kapcsolatosan, az nagyon maximalisták vagyunk mind a ketten. De ő valahogy úgy működik, én nem ismerek még egy embert, aki úgy működne, mint én. Tehát ez a csávó, ez 12 másodpercet úgy fel tud idegesíteni, hogy tényleg csak a nem is tudom, ki képes rá.
1: De arra vagyok kíváncsi, hogy az, amikor ti összevesztek, akkor az a szakmai, tehát, hogy a színpadon történt valami, amit nem tudtok megbeszélni.
4: Olyan is volt.
1: Vagy ez tényleg ilyen magánéletbeli, hogy megy már arrébb, mert átlóksz az én oldalamra, nem, vagy mit tudom én.
4: Kéne egy konkrét eset, csak nem emlékszem egyre se.
1: Meg milyen az, amikor ti veszekedtek?
2: Ebből látszik, hogy ezek nem mély dolgok, azért nem jut eszünkbe sem.
4: De viszont úgy éljük meg, én úgy élem meg, hogy ilyen nagyon ilyen.
1: De ordítoztok egymással, meg csúnya dolgokat vágtok egymás fejéhez, vagy miért történik ilyenkor?
2: Nem, én nem szólok hozzá, mondjad már.
4: Ja, megsértődik, igen, akkor nem szólsz, akkor ki kell belőle szedni, de nem engeded el, mert csak kéreted magadat, utána elmondod, így rám tolod az egészet, és utána már jobban vagy, akkor meg én vagyok szarabbul, mert rám tetted a szarjaidat. Ez így néz ki ez a dolog. És utána még azt mondja, hogy de jó, most akkor érezem magam, kösz, hogy el tudtam mondani, tudod.
2: Hát ez az ő nézőpont, hogy amikor megkérdezed azt, hogy például sértődik, megmondom, hogy nem, ő mondja, hogy igen, és akkor elkezd arra ráépíteni egy gondolat, üzeneted, az nem helytálló. Onnantól kezdve még csöndbe vagyok, és ahogy te most.
1: És volt olyan, hogy 32 napig
4: nem beszéltetek. Elmondom neked, azt szerintem a mai napig lenne, ha én nem írok rá. Tehát ez a csávó, ez a legkomolyabb, az egész, nem beszéltem, nem tudom, hogy tényleg egy hónapig. És ő már úgy, amikor találkoztunk, úgy fogott, na, 31 nap. Tehát a csávó pontosan tudta, hogy mennyi napig nem beszéltünk. Na, mi van 31 nap? Tehát a csávó ugyanúgy, tehát ez magába szenved, de ő inkább felgyulladna, mint hogy ő kezdeményezzen.
1: Hányszor kezdtél írni neki?
2: És nem nagyon, csak egyszer írtam rá, hogy a kocsikulcsot hozd vissza.
1: És amikor ennek így vége van, ennek a 31 napnak, akkor ugyanolyan barátság van, meg...
4: Figyelj, nagyon sok, mi 6 évet, azért mi 6 éve együtt megyünk.
2: 8.
4: Nem 8.
2: 8.
4: Igen. De milyen 8?
2: 8 éve csináljuk.
4: Hát, csodálkozod, hogy ki vagyunk? Hát én már 6-tól ki vagyok. Pedig 8 az összesen.
2: Na látod, most
4: nagyon sokat vagyunk tényleg úton.
2: Neki ennyit számított az a plusz 2 év. Látod, és akkor csodálkozunk.
4: Mi volt az eredeti kérdés, a felidegesítés?
1: Azt nehéz eldönteni, hogy ti ezt most így komolyan toljátok, tényleg szoktatok veszekedni, vagy ezt most így kitaláltátok az egészet, hogy engem meg a hallgatóinkat szórakoztatok.
2: Nem, most ezt diliből elkezdtük, de amúgy 2-3 másodperc is azonnal fordulhat, szóval nagyon légyréssel.
4: Hmm. Nem, ez nem egy megtervezett dolog, de mi így működünk valahogy.
2: Impulzív emberek vagyunk, ezt a szót keresi a kollega.
1: Mert amikor beérkeztetek, külön érkeztetek, ezt elmondom a hallgatóknak, és olyan teljesen normálisan üdvözöltétek egymást, nem úgy, mint a régi barátok, akik 1000 éve nem látták egymást, és megöleltétek hát egymást.
2: Nem, nem 24 óra, hogy nem láttam volna. De a Csabi is ezt úgy mondja, a kedves hallgatóknak külön érkeztek, külön autóval. Mint a, tényleg mi egy kapcsolatban
4: élni. De ez van, tudod, bemész a benzinkútat, hogy Laci, honnan tudom, nem együtt élek vele.
2: És a reptéren a párod jött, mondom, miről mész, honnan ismeri a Csillát? Ez a Dennis, mondom, ki? Még a reptéren megkérdés, a párod hol van, és rá gondolnak. Ez szomorú, ez valahol nagyon szomorú.
1: És ez így lesz, amíg éltek.
2: Nem biztos.
4: Nem hiszem.
1: Hát szegény Boros Lali, amíg élt, addig a Bocskortól mindig megkérdezték, hogy mi van a Borossal.
4: Ő mindig, aha.
1: És ez, ezekre a párosokra is, akkor tényleg hosszasan sorolhatnánk, ez mindig meg lesz.
2: Én már mondom, de ezt téged bánt? Dehogy bánt, miért bánt? Tehát tudom, hogy az emberek összekapcsolnak minket.
1: Tartunk egy rövid szünetet, megnyugodnak a kedélyek, és aztán folytatjuk a beszélgetést Lakatos Lászlóval és Musimbe Dávid Denisszal a Retro Rádióban.
2: Milyen nyugodt szóval. És a Csab jól mondta ki a nevet.
4: Igen.
2: Musimbe Dávid Denisz.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Az még egy nagy kérdés, hogy kinek a nevét mondom előre. Musimbe Dávid, Denis és Lakatos László a vendégeim. Aztán majd néha megfordítom.
2: Jó, az előbb a Lacit mondtam. Úgy jó. És ha velem bekezdesz, akkor meg úgy. Ezzel legalább nem veszünk össze.
1: Ugye? Igen. Jó, oké. De most már megint benne vagyunk, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy most szünet van, már megint
2: beszélgetünk. Ja, most már megint. Ja, azt hittem, hogy ja, igen. Jó.
1: Nehogy kiesettek a szerepből. Amikor ti kiálltok a színpadra és beszéltek magatokról vagy egymásról, azt se tudom, akkor megint ugyanott vagyok, hogy nem tudom eldönteni, hogy abból mennyi a szerep.
3: Csabikám,
1: nyilván túl van tolva kicsit, túl van tolva, hogyha van egy szitu, hogy ez vicces legyen, nem minden szitu annyira vicces, mint ahogy ti képesek vagytok elmesélni, de ugye ebből mennyi a szerep?
2: Lakatos?
3: Szerintem nem, nagyon önazonosak vagyunk, egy minimálisan van rajta színezés, pont azért, hogy az öreg mondta megint, akkor beismétlem, hogy többször
1: az öreg a hatházi.
3: Hogy egy történet többszöri elmesélés során veszi fel azt az alakot, hogy meg kellett volna történni. Úgyhogy maximum nálunk is
2: ez. Ezt nem mondta az öreg?
3: Nem értetted volna meg.
2: Ezt sose hallotta.
3: 50-szer nem mondta el egyszer. Szóval ebből
2: nem jó a memóriám nem jó amúgy.
3: Szita az agy.
2: Na, érezni a közönség, ha nem real. Tehát, hogyha nagyon vannak, most nem fog neveket mondani, de létezik amúgy a szakmában olyan, aki azért úgy mond olyan dolgokat, amiket így nem igazán hiszel el.
3: Az orosz-ukrajnai.
1: Azt látom, hogy egymás sztoriain tök jót tudtok nevetni.
3: Tényleg is tudnék.
1: De nem olyan volt sokszor, mint hogyha először hallanátok.
2: Hát ez a lényege igazából, hogyha jól tudod előadni, akkor ez a lényege, hogy azért ez felépített műsor, ami igazából álmunkból felébeszenek, akkor is elmondjuk, és természetesnek tűnik, de ez meg van írva, ez nem ott improvizunk sokat, mert nagyon jó a kémia.
1: Ezt akartak, hogy meg van írva, de azért változik?
2: Hát persze, hát most, hogyha bekérdezünk valamit a közönséget, akkor fogalmunk sincs, hogy mit fognak válaszolni. Erre nagyon jól tud ő is, meg én is reagálni, majd utána egymásra is, és a közönségre is. A közönség meg imádja ezt. És ezeket ő is nagyon szereti, meg én is. Meg szerintem önállójában is ezt használja, vagy tolja az impókat.
3: Megkérdezzük a kollégénát.
2: Ja igen, improzik?
1: Improzott? Nem figyelő, telefonjonkat.
3: Direkt azért kérdezik.
1: Igen. Következő kérdéseket írja nekem
3: telefonon. Ezeket ide az életbe többet. Hallod, ez már most nagyon sok.
1: Hogy lesz ebből műsor? Amikor közös műsorotokat toltátok, akkor megvolt előre, hogy abból hány előadás lesz? Vagy hogy mikor van annak vége? Azt ki dönti el, hogy kettőtök közül?
2: Hogy mennyire van rá igény igazából. Megírjuk az estet, és elindulunk vele. Nekünk azért nagyjából hasonló utat jártunk be, tehát mind a ketten volt egy civil melónk, azt párhuzamosan elkezdtük ezt a stand-upot, utána mind a kettőnket felkért a Hatházi Rackó, körbe mentünk két estjével, közben megírtuk, elkezdtük a közöset, tehát már megismert valamennyire az ország. Aztán elkezdtek minket úgy külön-külön is megszeretni, hogy a hatházitól függetlenül. És akkor megállt a lábán az est, a békével jöttünk, és ez folyamatosan, ahogy osztottak be minket, látták, hogy van rá igény, és hogy dupláztunk nagyon sok helyen. Nagyjából nem tudom, mennyi volt a 200 előadás, lehet? A békével jöttünk-e? Kb.
3: Nem tudom.
2: Vagy mondjuk helyszínben.
1: Úgy csinál, mintha nem tudná.
2: Nem tudja. Jó.
3: Nem az volt a cél, hogy ahova lehet, juttassuk el. Igen. Az egy cél volt.
2: Igen. Mint egy termék, amit a piacra dobsz, akkor van egy felívelő időszak. Aha. Aztán ez most nagyjából azért azt tudni, hogy mondjuk 2, max. 2,5 év van egy esbe. Én nagyjából úgy tudom. És hogyha az kifut, akkor igazából már majd nem látom. Mindenki körbeértél minden műfázat, és igazából utána kell az.
1: És ugyanoda még egyszer nem viszitek el ugyanazt a műsorban.
2: Hát
3: az az ember saját maga felé egy igényesség.
1: És mindeközben, amíg ment a közös műsorotok, az egyéni műsoraitok is ugyanúgy meg voltak turnéztatva.
2: Hiszen Laci írta meg először az övét.
3: Az így van. A kirakat világot,
2: utána én a Nóparát, és akkor a Laci elkezdett vele menni, én is a külön a Nóparával, akkor 3 műsor volt szerintem.
1: Teljesen természetes folyamat, hogy kell egy következő, azt ti döntitek el, vagy a Duma Színház, vagy a közönség akarja. Tehát hol dől el az, hogy akkor írjunk egy újabbat, akkor legyen egy másik
2: igazából
1: közös est.
2: Rajtunk múlik, hogy akarjuk-e, és hogy van-e kedvünk, és hogy még nem idegeltük ki egymást annyira. Figyelj, jól működünk, tehát nagyon jól működünk mi színpadon, tehát nagyon jól működünk.
3: Ezt nem lehet elvenni.
2: Igen, tehát bármi van, meg azért mi összeveszünk, tehát az a színpadra mi ezt nem visszük fel.
1: Pedig az itt vicces volt.
2: Igen, de hogy jól működik ez az egész.
1: Az alkotási folyamatról beszéljünk egy kicsit, ez is érdekel, hogy ilyenkor összeültök valamelyik kötök konyhájában, vagy lementek valami presszóba, és akkor ott írogattok, vagy csak e-maileket küldözgettek egymásnak. Hogy írtok egy darabot, ami közös? Egyáltalán ti írjátok, vagy kapjátok?
3: Kapjuk. Hatházi meg a lovász írja meg nekünk.
1: Na ezt nem hiszem el neked.
3: Ha nem, hát, hogy tudnának ilyen jót írni. Nem
2: tudnak. Öreget is lehordja, tudod. Igen, van egy-két jó sztori az.
3: Nem, hát az első, az úgy készült, hogy akkor Denisnek még nem volt párkapcsolat, akkor csak én voltam javarészt az életében, akkor ott a Práter utcában született édesanyáméknél, hogy enyém volt a pókemberes takaró, ővé a betmenes, Andi pedig hozta az ennivalókat. Békével jöttünk, az ott készült a Práter utcában.
2: Kanapén a nappaliba.
3: Igen.
2: A cigifüstbe. A
3: rengeteg kávétársaságában. Denis, amíg megírtuk az estet, 6 kilót hízott, az édesanyám jó
2: voltam.
1: És amúgy 8-at a
3: úr. Ez kulisszatitok.
2: Meg a teljesen más ugye a kultúra is, én még nem tapasztaltam ilyet. Tehát,
3: hogy... Az annyira nem, most úgy jelzik, hogyha valami nem tudom milyen
2: hát de nem,
3: távol, hanem, ne... kereti, ha kell venni, el kell hajolni.
2: Hát nem, az a vendégszeretet, az elképesztő olyan odaadás, ami ott van, az nagyon durva. Tehát, hogy az, ja. Hát jó, hát én máshonnan jövök.
3: Igen, az 5. kerület.
2: Lipótvárosban nem volt ilyen,
3: érted? Az teljesen.
2: Érted, de a Komornyik behozta, és akkor ennyi, de hát most...

0: Figyeld, az MVMS-re készültünk, behív próbára, és a csávó, hát ezt én még nem nagyon tudom, lehet mondom, próba. Akkor is összevesztünk, például ilyenekkel.
1: Jó, de lehoztuk azért azt is.
0: De nagyon halkan, hogy jogos.
1: De ez nem a mostani, ez az előző volt, a Duma Színház 20 éves, azt mondod, nem?
0: Igen, igen. Ott csak 3 percet kell adnom.
2: De nehezen tanulsz? Vagy
1: nem, vagy én nem tudom most.
2: Hiszel magadban, hogy improvizatív vagy. És...
0: Denis, nehezen tanul és gyorsan felejt.
1: Nem tudom, hát ez egy fejlődési folyamat volt ez az egész. 8 évet csináljuk, máshogy kezdtünk el írni. Ő neki más agya van, neki nagyon jó a rövid távú memóriája, nekem nem annyira.
0: És a hosszú is, mint hallhatod.
1: De valahogy a folyamatban, hogy így beletanulsz, meg tudod, így belelendülsz, akkor így valahogy így megtalálod a kapcsolódást. Az írásra is, memorizálásra már nettóba írunk, a töltelék kikerül.
2: Nettóba
1: hát
2: írunk?
1: Tehát, hogy nincs már töltelék szó, tehát hogy valahogy rá van állva az agy.
0: Az éseket kihagyja, amikor írja.
2: Ez de jó, nettóban írunk. Ez azt jelenti, hogy annyit írtok csak le, ami tutira el fog hangzani.
1: Tehát, hogy... Azt lehet, hogy abból is kerül. De ez most ő is máshogy csinálja, meg én
2: ezzel egyet
1: ért. Hát ő máshogy csinálja, nem tudom, hogy ő hogy.
2: Szerinted ez hogy történik? Így, ahogy Denis elmondta? Mert közben folyamatosan látom, hogy...
0: Hát lehet, hogy ő így írja, nem tudom, még nem láttam soha így bevetésre. Nem tudom, hát én általában leülök, és akkor elkezdem írni azt, hogy szerintem utána kell nettósítani, mert lehet, hogy például amikor írom, valami jön hozzá, és ezt jónak találom, de hogyha elolvasom, és azt érzem, hogy annyit nem tesz hozzá a történethez, akkor kiveszem tényleg azt, hogy minél feszesebb legyen, hamarabb jöjjenek a poénok. Most szerintem az veszélyes, hogyha az ember azonnal megpróbálja minél nettósabbra írni, mert lehet, hogy az elején van benne egy plusz gondolat, de lehet, hogy a következő olvasatra már arra rá tudok kötni egy poént, vagy el tudok menni egy másik irányba, hogy akkor megvan a sztorimnak mondjuk a fő gerince.
1: Ez hatházi iskola, ezt a hatházi tanítottam úgy. Csak most úgy adja elő, mint hogy ezt most ő csinálná, így tudod. Ez az öreg iskola. De amúgy meg az a helyzet, hogy úgyis a közönség dönti el. A közönség, tehát igazából azt mondom, hogy itt irogathatunk mi, és azt gondoljuk, hogy valami tényleg nagyon-nagyon jó. Azért nyilván érezzük, de ez úgyis a színpadon alakul.
0: Ezt is az öreg mondta, hogy a színpad a születik.
2: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk.
0: Csabi összeszedje magát.
2: Utána nézek, hogy kik is vagytok, és aztán innen folytatjuk. Jó? Lakatos László. Muszínbe. Lakatos László. Muszínbe. Dávid Denissel a Retro Rádióban. Itt a Retro Rádióban, az Abasi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Lakatos László és Musimbe Dávid Denis a vendég. Egyébként azért,
2: hogy odafigyel ránk, Istenem.
1: Hát profi. Azért, amikor legelőször itt járt Denis, akkor meg ugyanúgy hülyén mondtam a neved, össze-vissza ide tettem ezt, meg oda mondtam ezt, stb.
3: De most készen álltam.
2: Meg Denis József.
1: Ennyi. Lakatos László.
2: Szóval szeretettel köszönöm. Muszimbe Dávid Denis.
1: Még egy kicsit erre a műhely titkokra rámehetünk, mert hogy folyamatosan mondjátok, hogy írunk. Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy tényleg ültök ott a kanapén betakarózva, közben eztek, és hogy tényleg leírjátok a kis kezetekkel egy tollal egy füzetbe, vagy belepötyögítek a telefonba, vagy csak
3: felveszítek. A ő laptopjába írtuk bele a közöset. Most a közöset mondod, ugye?
1: Hát igen, igen. De beszélhetünk arról is, amit magatoknak írtok, ami nem közös. Vagy hogy ez tényleg le van valahol írva?
2: Persze, muszáj. Hát.
3: Egyrészt azért most szita az én agyam tényleg szita, tehát hogyha van valami, éjjel felébredek, és eszembe jut valami, akkor rögtön felírom. Tehát le van írva fúra.
1: Írott verzióban bárkinek megmutatjátok, mielőtt elmondjátok? Tehát, hogy ezt valaki így rektorálja, vagy meg kell egyáltalán valakinek mutatni, mielőtt színpadra viszitek?
2: Hát ezt szerintem csak nagyon olyannak tudod megmutatni, meg olyannak van értelme, aki tényleg nagyon ismer. Mert most nem kell messzire menni, és ha idegennel elkezdesz írogatni, akkor te úgy fogod olvasni, amilyen hangulatban te vagy, és nem biztos, hogy ő úgy szánta. Na most mivel tényleg nem 6, hanem 8 éve dolgozunk együtt, ezért én például írás alapján is tudom, hogy ő már milyen hangsúlyban, hogy mondaná, stb. Én egyedül az asszonynak szoktam megmutatni, hogy akkor ő mit szól hozzá, de ott is csak a reakcióit nézem. Szóval nem az, hogy elküldöm, és akkor nem milyen, hanem átküldöm, olvasd el, és elkezdem figyelni, hogy akkor jó, most hol tartasz, és akkor nevet, akkor megkérdezem. De nagyjából én már tudom, hogy amikor írom, nagyjából tudom, hogy hol van a reakció. Szóval én amikor például írok, akkor én meg is nézem fejbe, hogy mi történik ott.
1: Amikor elmondjátok először, akkor ott már van közönség? Család, bárki?
2: Például nekem az MVM most 13 ezer előtt 12 percet elnyomtam.
1: És az és volt az első?
2: Tehát ez volt a feladat, igen.
1: De tudod, az énekesek otthon gyakorolnak a fürdőkádban, tehát még azt se, hogy elmondom.
2: Hát az megvan, csak aha. Hát pont ez az, hogy ott az énekesnek oda nem kell annyira a közönség, mint mondjuk egy stand-uposnak. Hogy ott azért ott tényleg tudni kell, hogy nagyjából hova fog jönni a nevetés, hogy mi fog történni.
1: És úgy történt, ahogy te azt elképzelted?
2: Nagyjából hát, igen,
1: igen. Rutinod.
2: Ahova gondoltam, oda jött.
1: Nekem egy nagyon jó barátom ott volt a Hatházi 60-on, nekem sajnos nem sikerült arra eljutni, és azt mondta, hogy nagy...
2: Egyszer nem látott minket élőben, hát csak neten ilyen, nem tudom,
3: igen,
2: bizonyos
3: oldalakról.
2: Tudod mit? Most itt vagyunk ketten, meg tudod nekünk ígérni, hogy együtt eljöttök akkor majd.
3: Igen, és akkor tudunk egy olyan, hogy 5500 és 7500 már tudjátok erre gyermekről.
2: Nem, de tényleg.
1: Tudtam, hogy számíthatok rátok.
2: Na,
1: egyébként tök kíváncsi vagyok.
2: Okay. De nem az, hogy kíváncsi vagy, ígérd meg.
3: De hát nem tudja, hogy jó-e neki, élete van, érte, gyerekei van, erőszakosra.
1: Megígérem, de akkor azt mondjátok meg, hogy hova érdemes elmenni. Tehát akkor, amikor...
3: A Duma Színház szerintem.
1: Igen?
3: Pesten, hát, igen.
1: De tudom, hogy vidéken is, meg közben látom, hogy...
2: Ja, hát most megyünk Tatára, akarsz gyere.
1: Ja, tessék. Tata,
3: az meg nagy hely.
1: Szóval, de nem is az, hogy...
3: Én azért gondoltam, mert te pesti vagy, és hogy azért...
1: A közönség is, meg nem tudtad, hogy más nektek vidéken előadni.
2: Pont ez a lényeg az egészben. A vidék az egyébként az hálásra, mert hogy ott azért jobban ki vannak éhezve az emberek, mert nem annyira rendszeres, nehezebb hozzáférni. Főleg, hogyha találkoznak minőséggel.
1: Most magadra mutatsz.
2: Igen, így van, két-két. Akkor utána megint más. Közönség mindenhol jó, nekünk győzni kell, és kész.
3: Én nekem a feleségem nagyon sokat segít amúgy írásba is, tehát mi együtt is szoktunk írni, viszont most mit rögsz, tényleg?
2: Aláhúzza, tudod?
3: De hogy azon, hogy viszont ha nekem van valami olyan ötletem, tudod, ami nekem így iszonyatosan nagyon durván bejön, aha, akkor azt már nem mutatom meg azért neki, mert egy olyan fázisában van az anyag, amiben én látom a potenciát, ő meg rögtön tud, mert ő nagyon kritikus.
1: Tehát, hát de nem az a lényeg.
3: De csak engem meg az meg a lelkesedésemet elveszi, és ezért inkább úgy van, hogy akkor azokat nem mutatom meg, hanem akkor vagy közösen ötletelünk valamire, vagy pedig én továbbírom, és akkor majd amikor kész van akkor.
1: És aztán kiderül, hogy az, amit te jónak gondoltál, de nem merted megmutatni neki, az működik?
3: Ez nekem az egómban van egy ilyen, hogy én akarok mindig írni, de aztán most idővel már rájöttem, hogy most nem az a lényeg, mert hogyha segítség van, és jó segítség, akkor azt ugyanúgy bele kell építeni. Most már ezt így leküzdöttem, és most már nem, és nagyon jó ötletei vannak elke is.
1: Lehet, hogy megkérdeztem akkor is, amikor itt voltatok külön-külön, de egyébként ezt minden humoristától megkérdezem, aki itt jár, hogy ti a saját poénjaitokon, amikor először eszetekbe jut, vagy először leírjátok.
3: Olyan flóba kerülsz, persze. Persze, hát az a lényege. Hát azok a legjobb anyagok, amik kiszakadok. Igen, az az alapja. Ja, tök jó kérdés.
1: Mert hogy azt gondolom, hogy mire eljut a színpadra, hülyén néznek ki, hogy ti röhögnétek a legjobban a saját poénjaitokban.
3: Előfordulom, hogy ez is.
1: Jó, de... Az is jól tudnak kinézni, igen.
3: Akkor meg azon nevetnek.
1: Van olyan, hogy nem ott van a csúcspontja egy poénnak, ahol vati gondoljátok? Tehát, hogy a közönség másképp gondolja azt?
2: A csúcspont nem is, de plusz nevetések, vagy nem várt nevetések vannak.
3: Ja, abszolút, igen.
1: Hát azzal nincs gond, akkor van gond, ha nem jön ott a nevetés, ahová te várod. Olyan van?
2: Szakmát kell váltani.
3: Amit egyszer elmondasz, abból nem szabad nagy konzekvenciát levonni, mert lehet, hogy csak rosszul mondtad, egy picit lassabban kell, egy kicsit, és úgy meg működhet.
1: A főpróba az, miben különbözik a bemutatótól?
3: Ugyanúgy nézők ülnek, annyi, hogy...
2: Olcsóbb a jegy.
1: Akkor kellett volna hívnotok.
3: Másrészt, hogy egy ilyen kis műhely. Kis ilyen műhelytitok az egész, tehát hogy olyan, mint hogy bejönnének a műhelybe, és elmondod, hogy ez egy főpróba, de amúgy imádják, mert az egésznek van egy ilyen esendősége.
1: De és akkor van is olyan, hogy megállsz?
3: Hát én megálltam, megkérdeztem, hogy mi a véleményetek, volt a tök jó, hogy ott volt a dramaturg, akkor mondtam, hogy akkor jó, akkor le van cserélve a dramaturg, vagy most jobbat mondott a néző. Tehát, hogy így lehet velük játszani, és tök élik, élvezik. Aha. Nagyon jó, a régi feelinghez emlékeztetem, amikor mondjuk kevesebb ember volt, kis kompolt Duma klubban is olyan az egész olyan.
1: Ezeket a tapasztalatokat nyilván be lehet építeni a műsorba, és onnantól kezdve az úgy megy.
3: Igen. Szerintem ennek a szakmának számomra a legnehezebb része, hogy teljesen csatra újja. Tehát, hogy azért ezek a műsorok, amiket mi csináltunk, ezeket álmából is fel kell az ember, akkor azt el tudja mondani. Ez viszont teljesen úgy. Nem tudod, soha nem mondtad el, nem tudod, hogy mi lesz. Nyilván tudod meg, hogy azért valahogy fejlődtél, és valahogy tudod, hogy mi a jó, de azért mégis itt az van, hogy igen. Hogy azért ez a kettőség, tudod, az nagyon nehéz.
1: De azt tudjátok-e, vagy akkor most maradjunk Denisnél, hogy a közönség az mit vár tőle? Tehát van egy képe rólad, nyilván van valamitől egy sikered, mert hogy eddig olyan voltál, amilyen, de ahhoz, hogy meg tud tartani a sikert, ahhoz viszont változni kell. De hogy melyik irányba változ, mennyit változ?
3: Figyelj, ez szerintem egy picit ez olyan az egész szakma számomra, de majd lehet Lacika is elmondja, hogy neki ő hogy látja, mint egy ilyen hagyma, amit így folyamatosan rétegről rétegre a személyiséget szépen bontogatod le. Most mondok egy példát. Akkor először életemben színpadon voltam, a Kőhalmi Zolival voltam, láttam, hogy ő inkben van, be volt tűrve a nadrág, én inkben voltam, és betűrtem a nadrágot, mert én azt gondoltam, hogy ezt így kell csinálni, és abba kell érezni magát, de én abban annyira nem éreztem jól magam. Most abba állok ki, ami én vagyok, és ahogy szépen egyre jobban jön a rutin, meg megszeretnek, meg elfogadod te is saját magad a színpadon is, engem nem érdekel, hogy most miről lehet beszélni, vagy ki mit gondol róla, én elmondom. És az, hogy a változás, az csak saját magam elfogadása, és ezáltal, hogy magadat elfogadod, ők meg még jobban szerintem így veled vannak. Olyan dolgokról beszélek, amit mondjuk eddig soha életemben nem. Tehát mondjuk én apámról nem beszéltem még jó ideig a barátaimnak sem. Most színpadra viszem azt is. Azért voltak elég komoly dolgok az életemben, amiket még így magamban is elnyomtam, és viszont most meglátom így ebbe, hogy igen, erről is lehet, meg erről is kell. Társadalmi különbségekről, ami szintén nekem egy ilyen fura dolog volt. Olyan témákat érintek, amiket mondjuk soha. Amúgy nem biztos, hogy felvittem volna a színpadra, mondjuk nem tudom, 5 éve. Mindenben meg lehet találni, ami vicces, és ami jó, és amihez van érzelmi kötődésed, függetlenül attól, hogy mondjuk a téma kicsit tabu, vagy kicsit ilyen határfeszegető. Mered bármiről beszélni.
2: Nem tudom, én, hogyha engem kérdeztek el, hogy a néző mit vár, azt hiszem, hogy mi esetünkben az a legfontosabb, hogy a szét kell szedni, mivel Denisnél is, meg nálam is nagyon erős így az online jelenlét, hogy amit kis videókba csinálunk, nem az van színpadon. Hogy ez az első dolog szerintem, amit nálunk le kell ütni, mert sokan azt várják, ugyanolyan legyen, mint a videókban, nekem is azok a karaktervideók, stb. Egyet-kettőt felraktam a színpadra, de hosszú távon azt nem lehet. A minket megismert nézők elvárnak tőlünk, az, hogy van egy habitusunk, van egy világszemléletünk, egy látásmódunk, és akkor azt a szemüveget, ami mi látjuk a világot, ők azt kell, hogy megkedveljék, és akkor ahhoz ragaszkodnak. Most mondok egy példát, valaki olyan stand-upos, aki minden történetében nyer, és van, aki mindig csak úgy elbukik, és akkor kész. És akkor az az ő karakter, és te megszokod azt, hogy aki mindig nyer, attól kicsit furán veszi ki magát, hogy na most miért ez van? Hogy ez lesz a szokatlan. Szóval szerintem ez a legfontosabb, amit a Denis is mond, hogy az ember legyen önazonos, hogy tényleg hiteles legyen, mert hogyha az a szemüvege megvan, az emberek megszeretik, akkor tényleg bármiről lehet beszélni, saját magunk számára nyitogatni a tabukat, amikről eddig nem mertünk. Az a lényeg, hogy ez a mi szánk íze szerint történjen, onnantól kezdve a néző akkor már úgymond ránk vesz jegyet, tudja, hogy mit vár, tudja, hogy mi milyenek vagyunk, és onnan fogja tudni, hogy na igen, na ez vele biztos, hogy itt történne, mert ez ő.
1: De én feltételezem, hogy amit eddig adtatok, az is önazonos volt, mert abszolút. Különben nem jutottatok volna igen, eddig hát a magaságig.
2: Hát ezért mondom, hogy neki nem kell változni.
3: Ja, igen. Én a változást azt abban értettem, hogy bátorság, de ebben mások vagyunk, mert ő már korábban is nem gondolkozott ezen, és mit mond, mit nem, vagy lehet, hogy az elején igen.
2: Egyről a káromkodás volt az, amit én...
3: Azt elengedte.
2: Azt elengedtem a...
1: Igen. Egyedül talán a Kőhalmi tartja még magát.
3: Ő tartja, igen, abszolút, igen. Igen.
1: A rutin, amit ez alatt megszerzel, az nyilván beépíthető.
3: Ja, abszolút, persze. Hát azért ez exponenciálisan szépen azért ez változik, hogy azért exponenciálisan. Hogy ahogy megtanulsz írni, ahogy jön beled a kiló, hát azért több ezer fellépés van már mögöttünk, tehát most igazából ez nagyon nagy rutin, ami nagyon nagy színpadi biztonságot ad, magabiztosságot ad, meg egyszerűen tudod, hogy mi működik, mi az, ami nem működik. Igazából figyelj, mi uránzid, hogy ugyanolyan vagyunk, mint bárki más.
2: Belül ő is fehér.
3: Igen, meg ő is. De hogy igazából semmi más nem csinálunk, csak olyan dolgokat veszünk észre, amit mondjuk más is észrevesz, csak sokszor az van, nem is rajtunk nevetnek, magukon nevetnek. Igen. Mert hát
1: velem ugyanúgy megtörtént, mint veled.
3: Vagy meg is történt.
1: Igen.
3: És hogy azt
1: csak én nem tudom úgy elmesélni, hogy azon röhögjenek a többiek.
3: Igen. Mi meg elmondjuk, és ki is tudjuk számlázni, és akkor ez
2: így. És akkor aztán én is nevetek egy jót. Ez remek volt. Csaba.
1: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk Lakatos Lászlóval és Musimbe Dávid Denisszel a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Musimbe Dávid, Denisz és Lakatos László.
2: Csak az a véges.
3: Ezt tűkörülve vártam, mikor rontja el. Vagy a be, vagy a ki.
1: Lakatos László. Mondtad, hogy az elmúlt napokban volt, hogy 3 előadásod is volt egy nap.
3: Igen, ez a tegnapi nap folyamán történt, mert azért vagyok most egy kicsikét enervált, mint hallottak.
4: De amúgy mindig ilyen enervált, úgyhogy több.
3: Nem vagyok enervált, most szerintem pörgős vagyok.
1: 3-szor elmondod ugyanazt?
3: Nem, először elmondtam délben jól, 15-30-kor elmondtam nagyon jól, a harmadikra meg szárnyaltam.
1: Arra vonatkozott a kérdés, hogy nem 3 különböző műsort mondtál el, hanem ugyanazt a műsort játszottad 3-szor egy nap.
3: Nem, hát persze, hiszen az az elején kérdezte is, hogy amikor elkészül egy műsor, azért azt 95%-ban.
4: Olyan, mint egy bármilyen más színházi előadást elmész, amit játszol. Igen, tehát ugyanazt, annyi, hogy mi azért tényleg mind a ketten szeretünk interaktálni a közönséggel, mindig más közönség, más emberek, más energiák, tehát más fog kijönni belőle. De az váz, az alap, az ugyanaz.
1: Én zenélek. Sokszor van az, hogy próbál, és amikor 3-szor játszunk el egy dalt, akkor én nem tudom, hogy az a refrén az már volt, vagy most a második verze után vagyunk, vagy stb. Ugyanez nem jön elő, amikor 3-szor játszott
3: el egy nap. Nem tudom, a refrénekkel én el vagyok.
1: Hogy ezt már mondtam, hogy hol tartok a műsorban? Tehát nincs ilyen, hogy eltévedsz egy kicsit?
3: Nem, pont azért, mert mondom, én úgy írom meg a dolgokat, hogy legyen egy íve. Aha. Na most, hogyha például beszélek a kutyavásárlásról, akkor azért meg kell venni ezt a kutyát, hogy még ugyanabban nevet tudjak neki adni. Szóval én tényleg úgy csinálom, hogy az egésznek van egy íve, van egy üzenete, mondani való, és az nem tud félrecsúszni. Most nézed a Titanicot, nem tudod, hogy ez süllyedt már, vagy nem süllyedt. Látod, hogy ott húzzák, várja ez most.
4: Tehát ha félre is csúszik, azt igazából ő tudja. Te nem tudod, érted, hogy ő mit akar mondani. Tehát nem tudod, mi a vége.
1: És de ha te ott lennél és látnád, akkor tudnád, hogy félre van csúszva.
4: Nem érdekel, nem figyelek. Ez nem igaz.
1: Jártok egymás előadásaira? Te láttad már szólóban egyénileg, Deniszt?
3: Igen, már az elején még tényleg jóban voltunk, barátok voltunk, szerettük egymást. Gondoltam, hogy szüksége van rám, én azonnal mentem támogatni, kiírtam Facebookra, ott voltam. Lelkileg támogatom, nem anyagilag. Nem, és ott akartam lenni mellettem, azt hiszem, hogy számára fontos, de utána kiderült, hogy őt ez zavarja, meg irritálja. Ő viszont egyszer nem nézett meg, mert arra nem
4: érdekel a fáradtságot.
3: Igen. Az az
4: ez teljesen fordítva működik. De engem nagyon
3: pedig,
4: idegesít.
3: Most én beszéltem, látod, ezt mondom. Mostanában meg már ott tartunk, hogy ki vagyok tiltva a színházban, amikor ő lép fel.
1: De ez most komoly?
4: Engem idegesít. De most mit üljön ott?
1: Hát évet kíváncsi rád, mert
4: de ne legyen rám kíváncsi. De nem tudom, hát ezt elengedem, mert igaz, egy ideig az volt, hogy most a családom is az, hogyha el akar jönni, akkor mondom, ne gyertek el, mert ez a munkahelyem. Én ezt most január 1-től elengedtem. Nálam fenntartom a múlt.
3: Január 1-től elengedte, volt a Duma felesége, könyörögtem, hogy hagyd menjek el megnézni a 660-at.
4: Jó, akkor negyedik jön van is. De most ezt elengedem idén, mert ez így. Ja, ez hülyeség.
3: A 10-én mehetünk.
4: De neked már nincs hely.
1: Neked már nincs
4: hely. Te nem tudod jobban eltöltet, pihenni, Adi, ne engem kábítsd.
1: De nem is vagy kíváncsi a véleményére?
4: Nem érdekel a véleményem.
1: De lehet, hogy jót mondanak.
3: Nem már mondtam neki, elég jót, az beosztja.
1: Téged érdekel az ő véleménye a saját esteddel kapcsolatban?
3: Hát szerintem az működik, az el van magának, de persze, hogyha van, mert hát...
1: Jó, tudom, most, hogy jó az este annélkül is, várjál, hogy megnézni, de Deniz, de hogy...
3: Most érdekel a véleménye? Hát arra nem képes, hogy megnézze. Most akkor innentől kezdve...
4: Hát de majd megnézem, de most egy éve tehát... megy, meg nem
3: ezt
4: hívott
3: ezt
4: meg.
3: Hallod ezt a mondatot? Ma megnézem, most 4 éve megy.
4: Meg figyelj, most az a helyzet, most annyit megyünk, hogy már nem akarunk a másikra beülni. Én legalábbis hívjuk öreg.
1: Amikor mentek együtt, és ültök a kocsiban, nyilván együtt utaztok. Akkor ti beszélgettek?
4: Mondjuk akkor külön kocsival megyünk, ha éppen nem beszélünk. De mi el vagyunk az úton.
1: És amikor megvagytok egymásra sértődve, ettől függetlenül a színpadon, az...
4: Semmi, tehát hogy érted őket, most miért büntetnénk a mi hülyeségeinket? Nem, azt nem szabad, azt le kell tenni a függöny mögött. Olyan volt, hogy nem tudom, beszólunk egymást, mielőtt fellépünk, akkor lenyomjuk, amit kell, és akkor lejövünk ugyanúgy, hogy nem szólunk mondjuk egymáshoz. De hogy oda tesszük ugyanúgy, tehát ezt nem...
1: Ezt én még mindig nem hiszem el. Ez kamu. Hát ilyen nincs.
4: De miért?
1: Nem tudom, mert nehéz rólatok elképzelni.
4: 8 éve menjünk ezek szerint.
3: Nem 6.
1: Ez kész.
4: Most megyünk a kis saját utunkon, aztán meglátjuk.
3: Most a Deniz már lassan 40.
4: Igen, már amúgy 40 múltam.
3: A Deniz 50-re majd csinálunk.
4: Igen.
1: Én lennék a Duma Színház, aki ugye ezt az egészet felügyeli, vagy értékesíti, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, jó, menedzseli. Én mondanám nektek, hogy figyelj, ez működik, csináljatok egy újabbat, tehát ne hagyjátok abba.
3: Ezért jó, hogy nem te.
4: Ezért jó, hogy te, hogy itt vagy, itt dolgozol, igen, nem igen. Nálunk.
3: Hála Istenem, meg el vagy, aki zenekarodba vágja.
1: De hogy nincs semmilyen nyomás? Így...
3: Hát nem, hát figyelj, persze ez is azért egy vállalkozás, hozni kell a számokat, de hogyha külön is képesek vagyunk, szerintem akkor az lehet, hogy gazdaságosabb, hogyha például nem ketten töltünk meg mondjuk egy 1000 fős helyet, hanem ő balra megtölti az 1000-et, én meg jobbra. Úgyhogy ha vállalkozói szempontból nézzük, így, hogy önállóan is képesek vagyunk annyi embert bevonzani, szórakoztatni, kiszolgálni, szerintem ezért nem fognak szólni, mert szerintem a Duma Színháznak azért ők azt előtt térbe helyezzik, hogy a fellépő az boldog legyen, nagyon figyelnek rá.
4: Abszolút.
3: Hogy a tényleg ott óvnak.
4: Tényleg, tehát, hogy tényleg azt csinálunk, amit akarunk, és támogatva vagyunk.
1: Én azt gondoltam, hogy tényleg olyan szoros szimbiózisban vagytok, olyan jó barátságban, hogy semmi nem tud közétek állni, soha nem vesztek össze, vagy ha igen, akkor meg tudjátok azonnal beszélni.
3: Már volt ilyen, minden kapcsolatok van a periódus, hogy az elején akkor nagyon ilyenben voltunk. Akkor tényleg együtt kerültünk be ebbe a helybe, amit az emberbe vagy a kóterbe, és akkor pont ketten vannak, és akkor össze kell fogni, ki kell taposni így közösen a dolgokat, de hogy az ember elkezd beérni, úgy akkor már máshogy látja a dolgokat. Az elején non-stop telefonban voltunk, ő vitte a WC papírt, én az utasokat, ment a panaszkodás.
4: Nem, melyik volt a szarab, tudod?
3: Attól függ, hol vettük fel.
1: De nem csak, hogy értse a kedves hallgató, hogy Laci taxizott,
4: ipari WC papírt
1: szállított, igen. Ezt elmeséltetek a múltkor, amikor itt voltatok. Ezek jó sztorik voltak.
3: Ezt hogy bevágjuk.
4: Meg amúgy egy gondolat lehet hozzá, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy oké, hogy mi együtt is erős személyiségek vagyunk, és hoztuk, amit hoztuk, de azért nekünk egy teljesen különálló utunk van, mi máshonnan jövünk, más korban is vagyunk, már ami a korosztályt illeti, és valahogy mi azért szerintem külön-külön is, ő is az adott közegébe, ő volt a lakatos, én pedig a Musimba, aki ugyanúgy tette a fejét, ugyanúgy azt éltette, hogy kaptunk egy isteni ajándékot, amit én annak tartok ebbe a tehetség formájába, és mi igazából egy közös találkozás ponton találkoztunk, tehát együtt lettünk, de igazából külön-külön is szerintem arra születtünk, amire is.
1: Nincs kétségem, hogy külön-külön is ugyanolyan sikeresek lennétek, hogyha nem lett volna közös. Ez csak...
4: Ami az előny, az a hátrány szerintem.
3: Ugye azért átlagban ez tényleg egy szóló szakma. Amit szerintem mi csináltunk, szerintem az olyan egyébként, és ezt így kimerem jelenteni, az olyan Magyarországon nem volt. Mert voltak már párosok, de olyan páros, mint mi, meg az a kémia, amit mi csináltunk, meg az a gondolkodás, meg az a hozzáállás, meg azok a real sztorik. Szerintem Magyarországon olyan páros, mint mi stand-upban nem volt, és szerintem nem is lesz.
4: Egyetértek, igen.
1: De egyébként másokkal tudnátok ugyanígy közös műsort csinálni?
3: Megette az életemet, elég volt.
4: Ilyen minőségben is így nem. De senkivel nem vagyunk kémiában annyira, mint mi ketten. Tehát nem, ezt kijelentettem, hogy nem.
1: Bírjátok még ezt a sok menetet?
3: Valam most a gyerekkori barátom jön, és ő a sofőr.
4: Robika?
1: És akkor alszol útközben, el tudsz aludni?
3: Nem, szórakoztatom a Robikát.
4: De legalábbis magát.
1: De jó Robikának.
3: Igen, bárcsak mindenki Robika lenne.
1: És te mész egy magad? Mész magadnak?
4: Vagy a Lovász Lackóval, vagy Orsival megyek, vagy magamnak megyek cégesre, de hogyha önálló van, akkor igen, valakivel megyek. Én szeretek, én elvezetgetek, el vagyok, zenét hallgató, podcastet, vagy beszélgetni.
1: De ennyit menni, hát ennyit vezetni.
3: De hát az sokkal fárasztóbb. De mások már dolgozik, felkelnek, és akkor 8 órát dolgoznak.
4: Hozzátartozik ez a melóhoz. Ha meg tényleg olyan, hogy elfáradok, akkor ott egy hotelbe megalszom, megpihenek.
3: Ez a nem mindegy.
1: De neked van rá pénzed, érted?
4: Neked is van rá.
1: A te hoteledre? Egyébként én ugyanígy szoktam. Tehát, hogyha megyek fellépni a zenekaromban.
4: A zenekaroddal.
1: Nem, meg van, hogy külön is megyek, csak én nem stand-upolok, hanem műsort vezetek. Műsort,
4: igen, találkoztunk.
3: Igen, nem egyszer.
1: Ugye? És milyen jókat mondtam rólatok. Ha?
4: Azt már nem hallottuk pont.
3: Nem, mert ők rendezett, én meg imádkoztam.
1: De egyébként most itt a pultos lány Andi neved, de tényleg így volt, hogy...
4: De már nem öklendeztem abban az időszakban, mert pályám elején nem volt. Nem, ez mikor volt? Ez pénteken volt, na csütörtökön öklendeztem utoljára. Másnap elengedtem.
3: Most voltunk Kecskemét, én kimentem úgy, hogy előtt azért megtiszteltem a levegőt egy kicsit, és mellette álltam egy fal választott, eljutottam.
4: Allergia, allergia.
3: Kijöttem, mondom, a csávó máruhat.
1: De tényleg ez elmúlt teljesen?
4: Végül. Hála Istennek.
3: Micsoda?
4: Az öklendezés teljesen.
3: Hát akkor amiket hallottam, az mi volt?
4: Allergiás vagyok, mondom.
3: Ki hogy hívja?
1: Tényleg nehéz elműteni, hogy mikor játszátok,
4: de mi nem játszunk soha, de ez nem, ez mi sose játszottunk ezt, nem, tehát ez valahogy nem tudom, ez így van. Igen, ja. Annyi, hogy te most nem fizetsz érted, de úgy ugyanazt csináljuk amúgy a kocsiba is, meg a színpadon. Tehát, hogy...
1: De tényleg olyan?
4: De tényleg azt csináljuk.
1: Tehát, hogy... mint hogyha ott ülnék.
4: Csak azért és... érdekes, hogy azt gondolod, hogy ez most megrendezett, vagy... de hogy ez nem.
3: Hogy lenne akkor a színész? Hogy ennyire felül pozícionálni a kisgyereket, én ilyet még nem. Ilyen ritka jó szívű.
4: Naív.
1: Egyébként tök naív vagyok, és tökre szeretek elkezdtek röhögni, meg megvidámnak lenni, és azt gondolom, hogy ti
4: azokon...
1: levettétek, és azonnal elkezdtek engem szórakoztatni.
4: De ami real, ami real, azon tudsz röhögni, nem? Tehát, hogy szeretsz röhögni...
1: Pont ezt gondolom, hogy ezt a reelt hozzátok most.
4: Áramlunk, én úgy szoktam mondani.
1: Mint hogyha a színpadról hoznátok ide, kifejezetten nekem, meg a hallgatóknak.
4: Nyilván. Nem fizettek érte.
1: Ha nem fizetek,
4: nem azért, ilyen a habitus, igen, jól mondja, ilyen a habitus, tehát ez jön. Ő mindenhol, neki van egy olyan képessége, hogy nem tudom, találkozunk valakivel, és akkor kérdezem, hogy ez gyerekkori barát, és mondom, hogy életemben nem láttam.
1: De úgy beszélget vele,
4: úgy beszél vele, mint hogyha én, nekem vannak bizonyos helyzetek, amikor én befeszülök. Nem tudom megmagyarázni, miért, valahogy nem érzem úgy.
3: A rendőrség.
4: Náluk pont nem úgy. Amúgy a gyereken látom a 4 éves kislányom, hogy vannak bizonyos kis közegek, ahol egyből tud maga lenni, máshol meg picit befeszül, és valahol én is így működök. Szerintem most sok ember így működik a mai napig, hogy kell egy kis idő, míg feloldódik, neki nem kell.
1: Ezt a családdal egyeztetni kell, hogy mi az, amit kivisztek a színpadra, és elmondtok róluk?
3: Nem, mert a család kap bizonyos juttatásokat abból, ami róluk van. Szóval sok országban. Nem, hát azért persze. De hát szerintem nem kell egyeztetni, mert egyeztetni tudják, hogy szeretetből mondjuk, meg olyan határokat, meg nem igaz dolgokat nem mondunk el. Hogy nem úgy akarom bemutatni édesanyámat, hogy negatív szerepbe, hanem szeretettel nyúlok hozzájuk, meg a róluk megírt blokkokhoz.
1: De mégis azon rög az egész ország tulajdonképpen. De ezt ők nem érzik gázosnak akkor.
3: Nem, hát attól függ, hogy mit is hogy mondasz. Szóval mindenkinek vannak ilyen esendőségei. Nekem is a Lacika teszetosza. Na látod, és akkor már nevetsz. De hogy tényleg az is, ugye én ezt imádom benne, hogy lehet, hogy más üvöltene, hogy 600-szor leveri a poharát, de olyan kis ügyetlen esetlen, és én ezt imádom benne. És akkor erről beszélek, látod, most felfelé görbül a szád, vagy mosolyogsz, és ezt mondom, hogy gondolok, bármit lehet mondani, hogy majd neki lehet ciki, hogy teszed
1: hozzá. Hát meg 20 évesen meg majd ezért jár pszichiáterhez, mert...
3: Abba bízok, hogy nem, hogy ő is szeretettel gondol vissza, hogy én így éltem meg, aha, és akkor neki is az kellemes lesz. De hát szeretik, amikor róluk beszélnek, mert hát jó érzés szerintem.
1: Látok, hogy van ez?
4: Hát figyelj, hát én most apámról beszélek, igazából megbeszélném vele, de én nem láttam 25 éve az öreget, úgyhogy most azzal, hogy ez így most lesz.
3: Majd beperel.
1: De is korábban is beszéltél családról, gyerekről,
4: a feleségemről beszélek, de nem beszél meg előre. Édesanyámról is szoktam. Nem, figyelj, szeretjük őket.
1: Hát fejezzük ki. Figyelj, ezt így nem mond már, mert...
4: De nem, de most annyira kellemetlen nem tud lenni, mert bármit mond a szeretetből mondod, és mivel szeretjük a családot, ezért valahogy az átjön, hogy ezt mi szeretetből mondjuk.
3: Még arra kíváncsi lennék, hogy apukád Budos blokkhoz hogy nyúltál hozzá, mert hogy ott azért nem olyan erős a kötöttség, csak kár, hogy nem nézhettem meg minden, mert a Csabi megnézed, elmeséled.
1: Veszek én neked jegyet.
3: Hát hiába, portálán megfognak. Hello, hello! Visszamenj!
1: Felveszem telefonnal titokban, és elküldöm neked.
3: Akkor meg téged is megfognak a portálán. De kösz, hogy bevállalod, értem. Jól esik, tényleg, egy csapat.
1: Írjatok be, jó? De valami jó asztalt adjatok.
4: Jó
1: kajával, meg minden.
4: Jó, van egy étterem a másik oldalt.
1: Na, lejárt az időnk. Musimbe Dávid, Denisz, Lakatos, László.
4: Köszönjük szépen, hogy jöttek.
1: Köszönjük. Maradjatok együtt, szerintem jó vagytok. Ne adjátok fel, ne hagyjátok abban.
3: A vállókeresetet beadtuk aranyos
4: magasztánál. Ügyvédeket ki kell fizetni, úgyhogy.
1: Ciao.
4: Csőcső.
3: Sziasztok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő 2 napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A 3. fokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vizével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon. Az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézat, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton érénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.